0: Can I ask a question here in Houston, Texas? How many of you speak Spanish, Espanol? How many of you do not? Don't cheer, don't cheer. You need to learn some Spanish. Are you ready to learn some Spanish? Everybody say, te amo. I love you. Con todo mi corazón. Hey, see, you know Spanish now. Look at somebody and say, con todo mi corazón. That means with all my heart. Everybody say, with all my heart. Oh, Señor. With all my heart. Oh, Señor. With all my soul. Oh, Señor. I love you, Lord. Anybody love Jesus tonight? This features a good friend of ours, T-Bone.
1: Szól a Biblia.
2: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból.
1: A Rádió Sans műsorán.
4: Péter apostol második levele. Első rész. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek, ami Istenünknek és megtartónknak Jézus Krisztusnak igazságában, kegyelem és békesség adasson nektek, bőségesen az Istennek és Jézus Krisztusnak, ami Urunknak megismerésében. Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az élethez és az Isten félelemhez szükséges, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával hívott el, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg minket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyünk, kikerülve a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítsatok, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedeteket, a jó cselekedet mellé ismeretet, az ismeret mellé önuralmat, az önuralom mellé pedig tűrést, a tűrés mellé istenfélelmet, az istenfélelem mellé pedig testvérek fele való hajlandóságot, a testvérek fele való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké, ami Úrunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfelejtette a régi bűneiből való megtisztulását. Azért, atyám fiai, igyekezzetek inkább a ti elhívásotokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni. Mert ha ezeket cselekszitek, nem botránkoztok meg soha. Mert eképpen gazdagon adatik majd nektek a mi Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök királyságába való bemenetel. Ezért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, noha tudjátok már ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Méltónak vélem pedig, amíg ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által ébrezgesselek szüntelen titeket. Mint aki tudom, hogy hamar leteszem a sátoromat, amiképpen a mi Úrunk Jézus Krisztus is kijelentette nekem. De igyekezni fogok azon, hogy ti az én halálom után is mindenkor megemlékezhessetek ezekről. Mert nem kitalált történeteket mesélünk nektek, és nem így ismertettük meg veletek a mi Úrunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a fenséges dicsőség ilyen szózata jutott, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk, együtt voltunk vele a Szenthegyen. És igen biztos nálunk a prófétai szó is, amelyre jól teszitek, ha odafigyeltek, mint sötét helyen világító szövétnekre, amíg nappal virrad, és hajnal csillag kel föl szívetekben. Tudván először is azt, hogy az írásban egy prófétai szó se támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent Szellemtől indítatva szóltak az Istennek szent emberei.
5: Péter második levelének első része hangzott el.
3: Ez volt a Szóla Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt. Ma a Szent Szellemmel való közösségről lesz szó. A korintusiakhoz írt második levél 13.-14. verse így mondja. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szent Szellem közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. A Szent Szellem személye sokkal több annál, mint ahogyan néhányunk megismerte. Van, aki csupán annyit tud róla, hogy nyelveken szólunk általa. Az írások sokféle névvel illetik. Tűz, füst, szél, galamb. De a legfontosabb az, hogy ő egy valóságos személy, aki valóságos és élettel teli kapcsolatra vágyik veled. Tanulj meg szoros közösségben lenni vele, a szellemed, a lelked, a tested teljes odaszánásával. Beszélj vele, hallgasd meg őt, figyelj arra, amit mond neked. Hagyd, hogy munkálkodjon benned. Hagyd, hogy rajtad keresztül szóljon és cselekedjen. Élj vele együtt egy szüntelen való gazdag közösséget. Ahhoz, hogy ilyen közösséget élezhess vele, tudnod kell, hogy mi is az pontosan, amit el akar végezni benned. Jézus azt mondja a János evangélium 14. fejezetében, a 26. versben, hogy a vigasztaló pedig a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazt, amiket mondottam nektek. Ő tanít téged, tanácsol és segít, védelmez, megerősít, és mindig ott van, amikor a természetes erőd végére jutottál. Szánd oda magad, hogy megismerd őt Isten beszéde által. Tölts vele minőségi időt, és bensőséges kapcsolatot ápolj vele. Gyere, imádkozzunk együtt! Köszönöm, Atyám, hogy elküldted a Szent Szellemet, hogy velem közösségben legyen. Odaszánom magam arra, hogy megismerjem őt, hogy időt töltsek a jelenlétében. Alávetem az életemet az ő vezetésének. Kedves Szent Szellem, kérjek, jöjj és tölts be, jelenléteddel, tanácsolj, vezess, hogy betöltsem ezáltal mindazt, amire elhívtál engem. Amen.
3: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Péter apostol második levele. Második rész. Voltak pedig hamis próféták is a nép között, amiképpen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, aki megváltotta őket, megtagadják, és önmagukra hirtelen való veszedelmet hoznak. Sokan követik majd őket ezekben a gonosz dolgokban. Mások pedig miattuk fognak sok rosszat mondani az igazság útjáról. Ezek a hamis tanítók mindenféle hazugságot kitalálnak, hogy kihasználjanak benneteket, mert csak a pénzetek kell nekik. Azonban Isten már régóta ítéletet hirdetett fölöttük, és biztos pusztulás vár rájuk. Mert ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem a mélységbe taszítva a sötétség láncaira adta oda őket, hogy föntartassanak az ítéletre, és ha a régi világnak sem kedvezett, de Noét, az igazság hirdetőjét nyolcad magával megőrizte, özönvízzel borítva el az istentelenek világát, és a Szodoma és Gomora városait elhamvasztotta, végromlásra kárhoztatta, például téve azokra nézve, akik istentelenkedni fognak majd, és ha megszabadította az igaz Lótot, aki az istenteleneknek fajtalanságban való forgolódása miatt elfáradt, mert az igaz, azok között lakva, a gonosz cselekedeteket látva és halva napról napra gyötörte az ő igaz lelkét, meg tudja szabadítani az Úr az istenfélőket is a kísértésekből, a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetése föntartani. Főképpen pedig azokat, akik a testet követve tisztátalan kívánságban járnak, és a hatalmasságot megvetik. Vakmerők, maguknak kedveskedők, akik a méltóságokat nem rettegik káromolni. Pedig az angyalok, akik erőre és hatalomra nézve nagyobbak, nem szólnak azok ellen az Úr előtt káromló ítéletet. Ezek a hamis tanítók viszont gonosz dolgokat mondanak azokról, amiket nem is ismernek. Úgy viselkednek, mint értelmetlen vadállatok, akik gondolkodás nélkül követik ösztöneiket, és csak arra valók, hogy megfogják és levágják őket. Igen, ezek a hamis tanítók is hasonló módon fognak elpusztulni. Most sok ember szenved miattuk, de egyszer majd ők is szenvedni fognak. Ez lesz a büntetésük mindazért, amit tettek. Élvezik, ha mindenki szeme láttára gonoszságot követhetnek el. Olyanok, mint a piszkos folt a ruhán. Szégyent hoznak rátok, amikor együtt esztek velük. Ha ránéznek egy asszonyra, már is megkívánják, és azon jár az eszük, hogyan követhetnének el házasságtörést vele. Folytonosan vétkeznek ilyen módon. A bizonytalankodó embereket bűnre csábítják, szívüket hozzászoktatták a kapzsisághoz, és átok ül rajtuk. Ezek a hamis tanítók letértek a jó útról, és eltévedtek. Úgy jártak, mint Bálán próféta, aki Bosor fia volt, szerette volna megkapni a pénzt, amit a gonoszságáért ígértek. De egy szamár azt mondta neki, hogy amit tesz, ellenkezik Isten törvényével. Igen, valóban egy közönséges teherhordó szamár szólt hozzá emberi szóval, pedig egy szamár általában nem tud beszélni, így azonban mégis megakadályozta, hogy a próféta ostobaságot tegyen. Ezek a hamis tanítók olyanok, mint a kiszáradt források, és mint a felhők, amiket a vihar kerget. A legsűrűbb sötétség vár rájuk. Olyan dolgokkal dicsekesznek, amiknek semmi értelme sincs. Rossz útra vezetik az embereket, főleg azokat, akik csak nem régen távolodtak el a bűnben élőktől. A hamis tanítók ezt azzal érik el, hogy kihasználják az emberek gonosz kívánságait. Szabadságot ígérve nekik, holott ők maguk a romlottság rabszolgái. mert akit valaki legyőzött, az annak rabszolgájává lett. De ha az Úrnak, a megtartó Jézus Krisztusnak megismerése által a világ förtelmeit elkerülték, és ezekbe ismét belekeveredve legyőzetnek, az ő későbbi állapotuk gonoszabbakká lett az elsőnél. Jobb lett volna rájuk nézve, ha meg sem ismerték volna az igazság útját, mint hogy megismerve elpártoljanak a nekik adott szent parancsolattól. De betelt rajtuk az igaz példabeszéd szava, az ebb visszatért saját okádására, és a megmosódott disznó a sárnak fürdőjébe.
4: Péter második levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: És most szakértőnk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Szia Feri, köszöntelek itt a stúdióban.
2: Köszönöm én is a kedves hallgatókat, szervusz Andrea.
1: Egy vadonatúj szakértői rovatot indítunk, 25 éve tartasz előadásokat gyermekek, fiatalok felé. Alapvetően ez lesz a témánk. Tinédzser Országban fogunk barangolni a következő hetekben, hónapokban, legalább hetente egyszer veled. Hadd kezdjem azzal a kérdéssel, mert hogy 25 éve járod az országot is. Mi az az alapvető probléma, vagy alapprobléma, amivel mindenhol találkozol, vagy a legtöbbször találkozol a fiatalok és a gyermekek kapcsán?
2: A kedves rádióhallgatók nem látnak engem, de beismerem, hogy nem vagyok már tinédzser, de mégis gyakorta járom Tinédzser Országot. Az a gyökér probléma, amivel találkozok, az az önbecsülésnek a hiánya, az önértékelésnek a hiánya, és a önmagamban való bizalomnak a hiánya, ami egyben összekapcsolódik egy általános bizalmatlansággal a társadalom felé is, mert az, aki önmagát sem becsüli, az nem fog másokat sem becsülni.
1: De az önértékelést hiányát hogyan látod a gyerekeknél? Főleg, amikor mondjuk előadást tartasz és te beszélsz, mert próbálsz velük kommunikálni?
2: Én próbálok velük kommunikálni, akár ilyen drámai eszközökön keresztül is, hogy bemutatok bizonyos karaktertípusokat, vagy bemutatok önértékelési problémákat. Az önértékelésben, ha nem találom magamat értékesnek, akkor Buda Béla azt mondta, hogy akkor identitás protéziseket fogok használni. Valami olyat, ami úgy néz ki, mintha.
1: Tehát mint egy mankó.
2: Mind egy mankó, vagy mind egy protézis, ami egy valami diszfunkciót próbál helyrehozni, és ilyen beépített protézis lehet a hatalomvágy. Tehát aki nem tud a hatalommal mit kezdeni, az nagyon sokszor önértékelési problémából fakad, ezt láthatjuk akár a történelem során is. A másik dolog, amit láthatunk, az a teljesítménykényszer. Hogy azzal akarom megmutatni, hogy értékes vagyok, hogy mit tudok letenni az asztalra, mi a teljesítményem. A harmadik pozer az meg a pozíció. Hogy mennyire vagyok fontos egy társaságban, mennyire adnak a véleményemre. És hogyha ezek a hamis protézisek, ezek nagyon hamar megjelennek abba, hogy mindig nekem kell, hogy igazam legyen. Mindig nekem kell, hogy a csapatvezető legyek. Mindig nekem kell, hogy a többiek behódoljanak. Nem vagyok alkuképes, nem vagyok kompromisszumra képes, hanem azért vagyok, hogy a többiek engem kiszolgáljanak. És azt szoktam mondani, hogy az önértékelésnél az olyan, mint a mennyit érek, kihatározza meg, hogy mennyit érsz, és írtam egy cikket is, Kamaszpanaszon is lehet ezt olvasni, hogy valaki mondja meg, hogy mennyit érek. És mit mond erre egy edző? Azt mondja, hogy fiam, addig vagy értékes, míg hozod a teljesítményt. A tanár azt mondja, fiam, addig vagy értékes, ameddig te vagy az osztály legjobb tanulója, és küldhetlek a versenyekre. Média szakember azt mondja, hogy akkor vagy értékes, ha hozod a lájkokat, hozod a hirdetőket, és hozod az arcoddal el lehet adni a terméket. Kémikus, a vegyész az azt mondja, hogy hát az ember értéke a benne lévő szénvegyület és mindenféle dolog, és kijön, hogy 20 000 forintot érünk, mert a bennünk lévő szénmennyiség, meg foszfor, meg egyéb, az, hogy mennyit ér az ember. Szóval Isten egészen másképp gondolkodik. Ezt szoktam mondani a tizenéveseknek, hogy te annyit érsz, amennyit fizetnek érted. És Isten igéje pedig azt mondja, hogy ti nem aranyon és ezüstön lettetek megváltva az atyátoktól örökölt hiába való életviteletekből, hanem a hibátlan báránynak a vérét. Azt szoktam elmondani a tizenéveseknek, te Isten számára mindent érsz.
1: De bármilyen iskolába is mész, ezt elmondod? Mit szólnak ehhez a fiatalok?
2: Nem biztos, hogy minden iskolában van olyan fogadóközeg, de általában vannak olyan helyzetek, ahol már évek óta visszajárok, és én nem szoktam azt titkolni, hogy én amúgy lelkész vagyok. A szakértői rovatban, amikor a családi neten vagy bárhol nyilatkozok, oda van írva, hogy lelkész, illetve egy pásztorál pszichológiai szemlélet módot képviselek, hogy nekem ez hozzátartozik a keléktáramhoz, hogy nem csak pszichológiai dolgokra, vagy megfigyelésekre, vagy egyébre támaszkodok, hanem az Isten igényére. És olyan helyzetekben, ahol meg egyházi iskola, hol amúgy is erősítik a gyerekeknek a hitrendszerét, ott el szoktam mondani, hogy azt, amiről az iskola lelkészet beszélt az áhítaton, azt, amit a hittan tanárod mond, arról ezt mondja a Biblia, és te ezért vagy értékes, különleges.
1: Ennek a rovatunknak az is lesz a célja, hogy hogyan tudunk hidat építeni, és hogyan tudsz te utat mutatni a fiatalokhoz, tinédzser országba, a szülőknek és a pedagógusoknak. Tehát amikor van egy önismereti problémával küzdő gyerek, hát lassan ott tartunk, hogy melyik gyerek nem küzd önismereti problémával. Mit javasolsz a szülőknek és a pedagógusoknak? Mi az első lépés feléjük?
2: Tisztázz, hogy ki vagy. Tehát szoktam azt mondani, hogy írd fel egy lapra, hogy ki vagyok én. És minél több meghatározást próbálj, legalább 20-at összeírni. Kedves rádióhallgató, vegyen elő egy papírt, és írja le, hogy ki vagyok én, és a szerepünket, a főbb szerepeinket írjuk össze. Más vagyok a családomban, más vagyok a szakemberként, más vagyok a baráti körömben, de írjuk össze, hogy kik vagyunk. Írjuk össze azt is egy másik lapra, hogy ki szeretnék lenni.
1: Ezt a gyerek írja össze?
2: Gyerekeknek szoktam azt, hogy írd össze. Vagy gyerekeket egyszerűen csak azt kérem, hogy írj össze 10 jó tulajdonságot magadról. És azt mondja, hogy nekem nincsen. Nem tud 10 jó tulajdonságot mondani magáról, mert nem hallja a felnőttektől, hogy őt megerősítenék, hogy te annyira jó vagy, te annyira szépen rajzolsz. Volt olyan gyerek, akivel találkoztam, és mondta, hogy szépen rajzol, és kérdeztem, hogy beadtad már egy pályázaton a rajzodat? Szóval nem mertem, mert mi van, ha nem sikerül? Mi van, ha nem leszek elég jó? És ez a mi van, ha nem leszek elég jó, ez abból a pedálos szeretetből táplálkozik, hogy ha szereted, hogy addig szeretlek, hogyha te megfelelsz nekem, ha csinálsz valamit, ami nekem kell, és ez a feltételes szeretet, ez előhozza az önértékelési problémákat, és előhozza a média azt, hogy állandóan összehasonlítgat, és azt mondja, hogy nem vagy elég jó. Másik szeretet, az a mert szeretet, szeretlek mert, ez az érdek szeretet, van valamit, amire nekem szükségem van, és míg ezt te adod, addig én szeretlek. A vállaló munkáltató, amíg te hozod azt a potenciált, ami benned van, addig én alkalmazlak. Ha nem, akkor eldoblak. És a harmadik szeretet, az pedig, amit a Biblia is beszél, ez a feltétel nélküli csak pont szeretet. Szeretlek csak pont. És nem azért, mert megváltoztál, nem a teljesítményed miatt, hanem azért, aki vagy. És hogyha minél több helyen ezt a szeretetet kapnák a gyerekeink, ezt a feltétel nélküli elfogadást, akkor elindulna az önértékelésükbe egy változás.
1: Akkor tulajdonképpen, amikor egy gyermeknél, egy fiatalnál az önbecsülését helyre szeretnénk tenni, akkor nekünk is lehet, hogy változnunk kell, és nekünk is el kell kezdeni ezt a dolgot magunkban. Egyébként önértékelés és önbecsülés, mi a kettő között a különbség szerinted?
2: Az önértékelés, azt látom, hogy ahogy én értékelem magamat, és az önértékelésembe belekapcsolódik az, hogy engem hogyan látnak mások, tehát ez két szemüveggel jön, hogy nekem van egy belső képen magamról, ez az én képem, és van a környezettől egy szociális tükör, amit kapok, hogy valamit megerősítenek bennem. Az önbecsülés, az meg egyben már abban benne van, hogy az értékeléstől tisztelem magamat. Nem engedem meg magamnak azt, hogy jogom van kifejezni az érzelmeimet. De ez mind abból indul ki, hogy van-e önismeretem. Tehát mennyire ismerem meg magamat, és szoktunk használni egy Johari ablak nevű eszközt, ami bemutatja azt, hogy ez, amit mindenki tud rólam, ez, amit én tudok magamról, de másoknak nem akarom megmutatni, az azért rejtett én nem. Van olyan, amit mások ismernek, de én nem ismerem. Itt kapom a szociális tükörből a segítséget, hogy néha elveszíted a türelmedet, ideges leszel, csapkodsz és egyéb. És van egy olyan rész, amit még én sem ismerek, és mások sem ismernek, ami a jövőben, vagy azt tudom mondani, hogy ami az Isten területe, amit még a jövőben az Isten kibont bennem.
1: És milyen érdekes lehet, hogy az, amit mondjuk a gyerek gondol magáról, illetve tudja, hogy mások mit gondolnak róla, a kettőnek vajon van-e közös halmaza. Nagyon-nagyon köszönöm a mai gondolatokat, izgalmas lesz ez az új rovatunk, hétről hétre fogunk találkozni és beszélgetni, minden héten más-más témával fogunk érkezni. Köszönöm szépen!
2: Én is köszönöm, és ne felejtjük el, hogy annyit érünk, amennyit fizettek értünk.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
3: Most következik.
4: Reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé.
5: Egy friss üzenet neked.
3: Egy friss üzenet neked.
6: Jó reggelt.
1: Ma a Szent Szellemmel való közösségről lesz szó. A korintusiakhoz írt második levél 13.-14. verse így mondja. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szent Szellem közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. A Szent Szellem személye sokkal több annál, mint ahogyan néhányunk megismerte. Van, aki csupán annyit tud róla, hogy nyelveken szólunk általa.
2: Én sem ismerek, és mások sem ismernek, ami a jövőben, vagy azt tudom mondani, hogy ami az Isten területe, amit még a jövőben az Isten kibont bennem.
1: És milyen érdekes lehet, hogy az, amit mondjuk a gyerek gondol magáról, illetve tudja, hogy mások mit gondolnak róla, a kettőnek vajon van-e közös halmaza. Nagyon-nagyon köszönöm a mai gondolatokat, izgalmas lesz ez az új rovatunk, hétről hétre fogunk találkozni és beszélgetni, minden héten más-más témával fogunk érkezni. Köszönöm szépen!
2: Én is köszönöm, és ne felejtjük el, hogy annyit érünk, amennyit fizettek értünk.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
3: Most következik.
4: Reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé.
5: Egy friss üzenet neked.
3: Egy friss üzenet neked.
1: Jó reggelt. Ma a Szent Szellemmel való közösségről lesz szó. A korintusiakhoz írt második levél 13.-14. verse így mondja. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szent Szellem közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. A Szent Szellem személye sokkal több annál, mint ahogyan néhányunk megismerte. Van, aki csupán annyit tud róla,

0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
1: Most következik.
2: Reggeli kávé mellé.
1: Reggeli kávé mellé.
3: Egy friss üzenet neked.
1: Egy friss üzenet neked.
4: Jó reggelt. Ma a Szent Szellemmel való közösségről lesz szó. A korintusiakhoz írt második levél 13.-14. verse így mondja. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szent Szellem közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. A Szent Szellem személye sokkal több annál, mint ahogyan néhányunk megismerte. Van, aki csupán annyit tud róla, hogy nyelveken szólunk általa. Az írások sokféle névvel illetik. Tűz, füst, szél, galamb. De a legfontosabb az, hogy ő egy valóságos személy, aki valóságos és élettel teli kapcsolatra vágyik veled. Tanulj meg szoros közösségben lenni vele, a szellemed, a lelked, a tested teljes odaszánásával. Beszélj vele, hallgasd meg őt, figyelj arra, amit mond neked. Hagyd, hogy munkálkodjon benned. Hagyd, hogy rajtad keresztül szóljon és cselekedjen. Élj vele együtt egy szüntelen való gazdag közösséget. Ahhoz, hogy ilyen közösséget élezhess vele, tudnod kell, hogy mi is az pontosan, amit el akar végezni benned. Jézus azt mondja a János Evangélium 14. fejezetében, a 26. versben, hogy a vigasztaló pedig a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazt, amiket mondottam nektek. Ő tanít téged, tanácsol és segít, védelmez, megerősít, és mindig ott van, amikor a természetes erőd végére jutottál. Szánd oda magad, hogy megismerd őt Isten beszéde által. Tölts vele minőségi időt, és bensőséges kapcsolatot ápolj vele. Gyere, imádkozzunk együtt! Köszönöm, Atyám, hogy elküldted a Szent Szellemet, hogy velem közösségben legyen. Odaszánom magam arra, hogy megismerjem őt, hogy időt töltsek a jelenlétében. Alávetem az életemet az ő vezetésének. Kedves Szent Szellem, kérjek, jöjj és tölts be jelenléteddel, tanácsolj, vezess, hogy betöltsem ezáltal mindazt, amire elhívtál engem. Amen.
2: Ez volt a reggeli kávé mellé.
1: Reggeli kávé mellé.
3: Egy friss üzenet neked.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Péter apostol második levele, harmadik rész. Ez én már második levélírásom nektek, szeretteim, amellyel a ti tiszta gondolkozásotokat emlékeztetés által serkengetem, hogy megemlékezzetek a szent profétáktól ezelőtt mondott beszédekről, és az Úrnak és megtartónak általunk, az apostolok által között parancsolatáról. Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, akik a saját kívánságaik szerint járnak, és ezt mondják, hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden ugyanúgy maradt a teremtés kezdetétől fogva. Azért, mert kész akarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára, amelyek által az akkori világ vízzel lett elborítva és elveszett, a mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által kíméltettek meg, tűzve tartatva fönn az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő olyan, mint egy nap. Nem késik el az ígérettel az Úr, ahogy némelyek késedelmesnek tartják, hanem hosszantűr értünk, és nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve fölbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok mind megégnek. Mivel hogy azért mindezek fölbomlanak, milyeneknek kell lennetek nektek szent életben és Isten félelemben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzve borulva fölbomlanak, és az anyagi világ is égve mind megolvad. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakik. Azért, szeretteim, ezeket várva, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. És a mi Urunknak hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok, amiképpen a mi szeretett atyánk fia Pál is írt nektek a neki adott bölcsesség szerint, szinte minden levelében, amikor ezekről beszél, azonban amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket a tudatlanok és álhatatlanok elcsűrnek, csavarnak, mint más írásokat is, de a maguk vesztére. Ti azért, szeretteim, előre tudva mindezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévejgéseitől elragadtatva a saját erősségeitekből ki ne essetek, hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Neki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen.
0: Péter második levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt. Ma a Szent Szellemmel való közösségről lesz szó. A korintusiakhoz írt második levél 13.-14. verse így mondja. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szent Szellem közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. A Szent Szellem személye sokkal több annál, mint ahogyan néhányunk megismerte. Van, aki csupán annyit tud róla, hogy nyelveken szólunk általa. Az írások sokféle névvel illetik. Tűz, füst, szél, galamb. De a legfontosabb az, hogy ő egy valóságos személy, aki valóságos és élettel teli kapcsolatra vágyik veled. Tanulj meg szoros közösségben lenni vele, a szellemed, a lelked, a tested teljes odaszánásával. Beszélj vele, hallgasd meg őt, figyelj arra, amit mond neked. Hagyd, hogy munkálkodjon benned. Hagyd, hogy rajtad keresztül szóljon és cselekedjen. Élj vele együtt egy szüntelen való gazdag közösséget. Ahhoz, hogy ilyen közösséget élezhess vele, tudnod kell, hogy mi is az pontosan, amit el akar végezni benned. Jézus azt mondja a János evangélium 14. fejezetében, a 26. versben, hogy a vigasztaló pedig a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazt, amiket mondottam nektek. Ő tanít téged, tanácsol és segít, védelmez, megerősít, és mindig ott van, amikor a természetes erőd végére jutottál. Szánd oda magad, hogy megismerd őt Isten beszéde által. Tölts vele minőségi időt, és bensőséges kapcsolatot ápolj vele. Gyere, imádkozzunk együtt! Köszönöm, Atyám, hogy elküldted a Szent Szellemet, hogy velem közösségben legyen. Odaszánom magam arra, hogy megismerjem őt, hogy időt töltsek a jelenlétében. Alávetem az életemet az ő vezetésének. Kedves Szent Szellem, kérjek, jöjj és tölts be, jelenléteddel, tanácsolj, vezess, hogy betöltsem ezáltal mindazt, amire elhívtál engem. Amen.
3: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol levele a Róma beliekhez. Első rész. Üdvözlet Páltól, aki a Krisztus Jézus szolgája és elhívott apostol. Isten arra választott ki engem, hogy örömhírét elmondjam minden embernek. Profétái által Isten már előre megígérte azt, amiről az örömhír szól. Ez az ígéret a Szentírásokban található. Az örömhír Isten fiáról szól, Jézus Krisztusról, a mi Urunkról. Ő az emberi természetét tekintve Dávid családjából született, de a Szent Szellem csodálatosan bebizonyította, hogy Jézus az Isten fia, amikor őt a halálból föltámasztotta. A mi Urunk Jézus Krisztus által kaptam a kegyelmet és apostoli megbízást, hogy az ő nevéért az összes nem zsidó népből származókat elvezessem a hitre és az engedelmességre. Ti is ezek közül valók vagytok, akiket Isten arra hívott, hogy Jézus Krisztushoz tartozzatok. Nektek írom ezt a levelet, akik Rómában laktok, akiket Isten szeret és elhívott, hogy saját népévé legyetek. Isten, a mi atyánk, és az Úr Jézus Krisztus adjon nektek kegyelmet és békességet. Először is hálát adok az én Istenemnek a Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van. Mert bizonyságom nekem az Isten, akinek szellemben szolgálok az ő fiának örömhírében, hogy szüntelen emlékezem felőletek imádkozásaimban, mindenkor könyörgök, vaj, ha egyszer már jó szerencsés út adódna nekem Istennek akaratjából, hogy mehessek majd hozzátok. Mert kívánlak titeket látni, hogy valami szellemi ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre. De azt is, hogy együtt fölbuzduljunk ti nálatok egymás ite által, a tiétek az enyém által. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy én gyakran elvégeztem már magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindez ideig megakadályoztattam benne. Azért, hogy köztetek is nyerjek valami szellemi gyümölcsöt, mint a többi pogányok között is. Mind a görögöknek, mind a pogányoknak, a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak köteles vagyok. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok nektek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni. Mert nem szégyellem a Krisztus örömhírét, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először zsidónak, azután görögnek. Mert az Istennek igazsága jelentetett ki abban, hitből hitbe. Ahogyan megvan írva, az igaz ember hitáltal él. Megmutatkozik azonban Isten haragja a mennyből, azok miatt a gonosz és igazságtalan dolgok miatt, amiket az emberek elkövetnek, amikor gonoszságukkal letapossák az igazságot. Igen, Isten megmutatja haragját, mert mindaz, amit Istenből megismerhetünk, világos, hiszen maga Isten mutatta meg mindenkinek. Isten örök hatalmát és isteni természetét emberi szem nem láthatja. Ezeket mégis érzékelheti és megértheti mindenki a világ teremtése óta, amikor Isten teremtményeit látja. Így tehát nincs mentség azok számára, akik fölismerték Istent, de mégsem tisztelték őt Istenként, és nem voltak hálásak iránta. Ezért gondolkodásuk értelmetlen lett, és ostoba szívük egyre jobban elsötétült. Bár magukat bölcseknek tartották, mégis bolondá lettek. Az örökké élő Isten dicsőségét elhagyták, és helyette bálványokat imádtak, amelyek halandó emberekre, madarakra, négylábú állatokra és üllőkre hasonlítanak. Ezért Isten elhagyta őket és engedte, hogy szívük gonosz vágyait kövessék, szexuális bűnökben éljenek, egymás testével gonosz dolgokat műveljenek. Az Istenről szóló igazságot hazugsággal fölcserélték. A Teremtő Isten helyett azokat imádták és szolgálták, amiket Isten teremtett. Pedig az imádat egyedül Istent illeti, aki örökké áldott legyen. Amen. Mivel az emberek ezt tették, Isten is átadta őket a saját szégyenletes kívánságaiknak. Az asszonyok fölcserélték a férfiakkal való természetes szexuális kapcsolatot más nőkkel való természetellenes szexuális kapcsolatra. Hasonlóképpen a férfiak is elhagyták az asszonyokkal való természetes szexuális kapcsolatot, és más férfiakat kívántak meg égető vágyakozással. Így azután a homoszexuális férfiak egymással követtek el szégyenletes dolgokat. Ezek az emberek a saját testükbe kapták meg a büntetést, amit ezzel a természetellenes életmóddal megérdemeltek. Ezek az emberek Istent nem tartották méltónak arra, hogy ismeretét megőrizzék. Ezért Isten is magukra hagyta őket, engedte, hogy megromlott gondolkodásuk szerint olyan dolgokat tegyenek, amiket nem lenne szabad. Mindenféle igazságtalanság, gonoszság, kapzsiság, rossz akarat tölti be őket. Tele vannak irítséggel, gyilkos szándékkal, veszekedésekkel, alattomossággal, és minden rosszat gondolnak a másikról. Vegykálnak, vádolják a másikat, gyűlölik Istent, gúnyolódnak, erőszakosak, dicsekvők, gonosz dolgokat találnak ki, és szüleik iránt engedetlenek. Ostobák, nem tartják meg ígéreteiket, szeretet nélkül és könyörtelenül bánnak az emberekkel. Jól ismerik Isten igazságos törvényét, és tudják, hogy akik ilyen dolgokat tesznek, méltók a halálra. Mégis folytatják ezeket a gonosz dolgokat, sőt, helyeslésükkel bátorítják azokat, akik hasonlóan élnek.
4: Pál rómabeliekhez írt levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: második rész. Ezért nincs mentség számodra, ó ember, akárki is legyél, ha magadat bírónak képzeled, és mások fölött ítélkezel. Mert ha másokat elítélsz, azzal magadra is ítéletet mondasz. Hiszen te magad is ugyanazokat a dolgokat teszed, amik miatt a másikat elítéled. Igen, Isten valóban elítéli mindazokat, akik ilyen gonosz dolgokat tesznek, és tudjuk, hogy ez az ítélet igazságos. De hogyan képzeled, hogy elkerülheted Isten ítéletét, ha elítéled azokat, akik ilyeneket tesznek, miközben te magad is ugyanúgy élsz? Vagy talán semmibe veszed Isten gazdagon áradó jóságát, elnézését és nagy türelmét. Nem veszed észre, hogy jóságával arra az elhatározásra akar vezetni, hogy megváltoztasd a gondolkodásodat és az egész életedet. Mivel azonban megmakacsoltad magad, és szíved nem akar megváltozni, Isten haragját gyűjtöd a magad számára. Ez pedig majd a harag napján mutatkozik meg, amikor Isten igazságos ítéleteit mindenki meglátja. Isten ugyanis mindenkit a tettei szerint jutalmaz, vagy büntet. Örök életet ad azoknak, akik kitartóan törekednek jót tenni, és ezzel a dicsőséget, tisztességet és a romolhatatlan életet keresik. Akik viszont önző módon nem engedelmeskednek az igazságnak, sőt, az igazságtalanságot szolgálják, és törvénytelenséget cselekszenek, azok Isten haragjával és búsulásával fognak találkozni. Nyomorúság és szenvedés lesz a sorsa mindenkinek, aki gonosz dolgokat tesz. Ez lesz a sorsa először a zsidóknak, azután pedig a többieknek is. Akik viszont jót tesznek, azok dicsőséget, tisztességet és békességet nyernek. Ez lesz a sorsa először a zsidóknak, azután a többieknek is. Isten ugyanis senkivel sem kivételez. Akik nem ismerték Isten törvényét, és úgy követtek el bűnt, azok úgy pusztulnak majd el, mint törvényen kívüliek. Akik viszont a törvény alatt éltek, és úgy vétkeztek, azokat maga a törvény ítéli el. Pusztán attól, hogy valaki ismeri a törvényt, még nem válik Isten számára elfogadhatóvá, és nem igazul meg. Isten csak azt az ember tekinti igaznak, aki meg is teszi, amit a törvény követel. A nem zsidó népek, akik nem ismerik a törvényt, ösztönösen mégis azt teszik, amit a törvény megkövetel. Így, bár törvényük nincs, ők maguk lesznek törvényé saját maguknak. Ezzel azt mutatják, hogy a törvény követelései be vannak írva a szívükbe. Hasonlóképpen van ez az érzékeikkel is. Néha úgy gondolják, hogy rossz, amit tettek, és emiatt bűntudatuk van. Máskor úgy gondolják, helyesen cselekedtek, és nem érzik magukat bűnösnek. Mindezek a dolgok nyilvánvalóvá lesznek azon a napon, amikor Isten meg fogja ítélni az emberek titkait Jézus Krisztus által. Ezt mondja az örömhír, az evangélium, amelyet én hirdetek az embereknek. Mi a helyzet veled, aki zsidónak mondod magad? A törvényben bízol és Istennel dicsekszel, hogy ismered az akaratát, és képes vagy mindig a legjobbat választani, hiszen a törvény megtanított rá. Azt gondolod, hogy te vagy a vakok útmutatója, a sötétségben élők világossága, a tudatlanok vezetője és a szellemileg kiskorúak tanítója, mivel a törvényben tiéd a formába öntött ismeret és az igazság. Ha ezt gondolod, akkor miért nem tanulod meg magad is azt, amit másoknak tanítasz? Azt hirdeted, ne lopj, és te magad mégis lopsz. Azt mondod, ne légy házasságtörő, és közben mégis házasságtörést követsz el. Utálod ugyan a bálványokat, és mégis lopsz a templomokból. Te, aki a törvénnyel dicsekszel. Miért hozol szégyent Istenre azzal, hogy nem engedelmeskedsz a törvénynek? Ezért mondja az írás, miattatok, a zsidók miatt szidják Isten nevét a nem zsidó népek. Azt, hogy körül vagy metélve, az is csak akkor ér valamit, ha engedelmeskedsz a törvénynek. De ha nem engedelmeskedsz, akkor hiába vagy körülmetélt, mégsem különbözöl semmiben azoktól, akik nincsenek körülmetélve. A nem zsidó emberek nincsenek körülmetélve, de ha a törvény igazságos rendelkezései szerint élnek, akkor Isten mégis úgy tekinti őket, mint ha körül lennének metélve. Te, miután zsidó vagy, ismered az írott törvényt és körül is vagy metélve, de ha vétkezel a törvény ellen, akkor azok ítélnek el, akik ugyan nincsenek körülmetélve, mégis teljesítik a törvényt. Mert nem az az igazi zsidó, aki kívülről annak látszik. Nem az az igazi körülmetélés, ami a férfi testén történik. Aki titokban, a szívében zsidó, az az igazi. A valódi körülmetélés pedig a szívben történik a Szent Szellem által, nem pedig az írott törvény parancsai szerint. Akinek a szíve van körülmetélve, az Istentől kap dicséretet, és nem emberektől.
1: Pál rómabeliekhez írt levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Szansz műsorán.
3: Pál apostol levele a Róma beliekhez.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol Róma beliekhez írt levele. Harmadik rész. Akkor mi az előnye a zsidóknak a többi népekkel szemben? Van-e valami értelme a körülmetélkedésnek? Igen. A zsidók sok tekintetben különlegesek, a legfontosabb az, hogy Isten rájuk bízta a beszédeit. És mi a helyzet, ha néhányan a zsidók közül hűtlenek lettek hozzá? Vajon emiatt Isten már nem fogja megtenni, amit ígért? Dehogy nem. Hiszen Isten még akkor is meg fogja tenni, amit mondott, ha az összes ember mind hazudik. Mert ezt mondja az írás Istenről, igaznak bizonyulsz, abban, amit mondasz, és győztes leszel, amikor vádolnak téged. De mit válaszoljunk arra az ellenvetésre, hogy ezek szerint, ha valami rosszat teszünk, az még világosabban megmutatja, hogy Istennek igaza van. Vajon nem igazságtalan-e Isten, hogy mégis megbüntet? Kérdezhetné valaki az emberi okoskodás szerint. Nem. Isten semmi esetre sem igazságtalan, hiszen akkor hogyan ítélkezhetne az egész világ fölött? Erre azt mondhatná valaki, amikor hazudok, az tulajdonképpen Isten igazságát mutatja meg és dicsőségét növeli. Akkor viszont miért ítél el engem? Ha ez igaz lenne, akkor már azt is mondhatnánk, vétkezzünk csak nyugodtan, úgyis jó származik belőle. És valóban vannak, akik hamisan azzal vádolnak engem, hogy ezt tanítom. De akik ilyesmit mondanak, azok hazudnak. Az ilyen rágalmazók megérdemlik, hogy Isten megítélje őket. Mi következik ebből? Talán mi zsidók különbek vagyunk, mint a nem zsidók. Dehogy. Hiszen éppen az előbb bizonyítottam be, hogy zsidók és nem zsidók egyformán a bűn hatalma alatt vannak. Mert ezt mondja az írás, nincs bűntelen ember, egyetlen egy sem. Nincs senki, aki megértené, nincs, aki keresné Istent, hiszen mindannyian elfordultak Istentől és megromlottak. Nincs, aki jót tenne, egyetlen egy sem. Nyitott sírhoz hasonlít a torkuk, nyelvük megtévesztő hazugságot szól. Kígyó méreg van ajkukon, szájuk átkozódással és keserűséggel van tele. Sietnek, hogy gyilkolhassanak, amerre csak mennek, mindenütt pusztulást és nyomorúságot okoznak, a békesség útját nem ismerik. Nincs bennük Isten félelem és Isten iránti tisztelet. Ezeket a dolgokat a törvény azoknak mondja, akik a törvény hatalma alatt élnek. Ezért a zsidók sem mentegetőzhetnek. Így azután kivétel nélkül mindenki, zsidó és nem zsidó, egyaránt Isten ítélete alá kerül. Miért? Mert senki sem képes arra, hogy a törvény parancsolatainak teljesítésével megigazuljon Isten előtt. Hiszen a törvény csak rávilágít a bűneinkre, hogy világosan meglássuk és fölismerjük azokat. Isten azonban mégis képes arra, hogy a maga számára elfogadhatóvá tegye az embert, vagyis megigazítson a törvény nélkül is. Nekünk meg is mutatta ezt az új utat, amelyről már a törvény és a proféták is beszéltek. Isten ugyanis mindenkit elfogad, mindenkit megigazít, aki Jézus Krisztusban hisz. Attól függetlenül, hogy az az ember zsidó vagy nem zsidó. Hiszen minden ember vétkezett, és emiatt nem méltó arra, hogy Isten dicsőségében részesüljön. Isten azonban kegyelemből teszi a maga számára elfogadhatóvá az embert, kegyelemből igazít meg. Ez Isten ajándéka, amit Jézus Krisztusban kaphatunk meg. Ezt jelenti a megmenekülés. Isten azért küldte Jézust, hogy akik benne hisznek, azoknak a bűneit megbocsássa. Ez Jézus vére, vagyis a halála által lehetséges. Így mutatta meg Isten, hogy ő mindig igazságos. Igazságosságát mutatja az, hogy türelmes volt, és a múltban nem büntette meg az embereket bűneikért. De az is igazságosságát bizonyítja, hogy a mi időnkben azokat, akik Jézus Krisztusban hisznek, megigazítja. Ezek után dicsekedhetünk-e valamivel? Egyáltalán nem. És miért nem? Vajon az a törvény teszi lehetetlenné, amely a tetteken alapul? Nem. Hanem a hit törvénye. Miért? Mert Isten az embert az Istenbe való hite által teszi igazzá. És az ő belévetett hite által igazítja meg. Azok által, a tettek által, amiket a törvény megkövetel, ez egyáltalán nem lehetséges. Erről meg vagyok győződve. Vagy talán Isten csak a zsidók istene? Nem lehet egyúttal más népeké is? Bizony, ő a nem zsidó népeknek is istene. Hiszen csak egy Isten van. Ő az, aki a zsidókat a hitük által megigazította, a nem zsidókat pedig ugyancsak a hitükön keresztül igazítja meg. Vajon érvénytelenné akarom-e tenni a törvényt, amikor a hitet hangsúlyozom? Egyáltalán nem, sőt inkább megerősítem a törvény érvényességét hitáltal.
4: Pál Róma beliekhez írt levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Szansz.

0: Neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Sans.
2: A következő percekben Ellen Vincent Megszentelődés című tanítássorozatának hatodik részét hallhatják.
3: What I want to do in the first part of this session is to I want to introduce you to certain spiritual laws, and I'm using the law in the physical sense.
4: Ennek a tanításnak az első részében néhány törvényt szeretnék bemutatni nektek, és a törvény szót itt a tudományos értelmében használom.
3: Now, our physical world has many laws. A good example is the law of gravity.
4: A fizikai anyagi világunkban sok törvény működik, ennek egy jó példája a tömegvonzás például.
3: And the Bible has a whole number of spiritual laws which work in a similar way in the spirit realm.
4: És a Bibliában le van írva a számos szellemi törvény, amelyek a szellemi világban ugyanilyen módon működnek.
3: And basically they work for anyone, anywhere, anytime.
4: Tehát alapvetően bárkinek a számára bárhol és bármikor ugyanúgy működnek.
3: And they work in spite of you as a person.
4: Teljesen mindegy, hogy te ki vagy, működnek.
3: And if you know the law, you can work with the law, so it works for you.
4: Hogyha ismered a törvényt, akkor együtt működhetsz vele, tehát a javadra dolgozik.
3: If you don't accept the law, then it'll work against you. It'll still work.
4: És hogyha nem ismered ezt a törvényt, akkor is működik, csak akkor ellenedre működik.
3: And if we're going to come to real sanctification, I believe there are three basic laws that we have to learn about.
4: És hogyha valóban meg akarunk szentelődni, akkor szerintem elsősorban három szellemi törvényről kell tanulnunk.
3: And I know some of you heard me teach this before in other places, but I want to make sure we clearly understand this before we can move on to the next phase of sanctification.
4: Gondolom, hogy már többen hallottatok engem tanítani más helyeken, de most szeretném itt összefoglalni ezt a dolgot, mert úgy érzem, hogy fontos megértenünk ezeket, mielőtt a megszentelődés további fokozataira lépünk.
3: The first law I want to explain is what I have personally come to call the law of heredity.
4: Az első törvény, amit el akarok magyarázni, az az, amit én az öröklődés törvényének neveztem el.
3: Now you'll find a whole list of laws in Luke chapter 6 from about verse 30 to verse 40, but I haven't time to go through them all.
4: A Lukács 6-ban a 30. verstől számos törvényt olvashattok, de most nincsen időm ezekben mindbe belemenni.
3: And that's the law of what in verse 38 you get the law of giving.
4: A 38. versben van az adakozás törvénye.
3: The measure in which you give,
4: amilyen mértékben adsz,
3: it will be given back to you,
4: olyan mértékben adatik vissza neked,
3: pressed down and shaken together.
4: Megnyomottan és összerázottan.
3: Will God cause men to pour into your lap?
4: Ráveszi Isten az embereket, hogy öntsék ezeket a dolgokat vissza a te öletbe.
3: Some years ago my wife was flying home from South Korea. She'd been there for 6 weeks.
4: Néhány évvel ezelőtt a feleségem Dél-Koreából repült hazafelé, ott 6 hetet töltött el.
3: And we were very involved and very familiar with what God was doing in South Korea in the 70s.
4: Nagyon részt vettünk abban, és nagyon jól ismertük azt, amit Isten a 70-es években cselekedett Dél-Koreában.
3: And I know that church of Dr. David Yonggicho very well.
4: Nagyon jól ismerem Dr. David Yonggicho gyülekezetét.
3: In fact, he tried to get us to come and join him on the staff there, but we felt it wasn't God's will.
4: Igazából ő megkért minket arra, hogy csatlakozzunk a munkatársaihoz, költözzünk oda, de nem úgy éreztük, hogy ez Isten akarata lenne.
3: But Eileen was flying home.
4: De Eileen repült hazafelé.
3: From Seoul in South Korea to France.
4: Dél-Koreából, Szöulból, Franciaországba.
3: And a South Korean airline.
4: Egy dél-koreai repülőn.
3: She was sitting between two men who she was in the middle between these two quite large men.
4: Két elég nagy darab férfi között kapott helyet.
3: And they turned out to be businessmen on their way to Europe to do business.
4: És kiderült, hogy mind a ketten üzletemberek, akik Európába üzleti célokkal mennek.
3: They were both Buddhists.
4: Mind a ketten buddhisták voltak.
3: Both their wives had been powerfully converted to Jesus Christ.
4: De mindegyiküknek a felesége erőteljes megtérést élt át Jézus Krisztushoz.
3: And their wives started asking their husbands for money to give to God because they were learning the principles of
4: és a feleségek elkezdték kérni a férjüket, hogy adjanak pénzt és segítsenek adakozni Krisztus céljaira, mert ők megtanulták az adakozás törvényét.
3: So these men started giving gifts to their wives to give to the church and their businesses began to prosper.
4: És ezek a férjek elkezdtek, a pogány férjek a feleségüknek pénzt adni, hogy az odaadakozhassa a gyülekezetnek, és az üzletük elkezdett virágozni.
3: And they told Eileen that they both become multimillionaires because through their wives they've been given giving to the God of our Lord Jesus Christ, and the law was working for them.
4: És elmondták a feleségemnek, Eileennek, hogy mind a ketten milliómosok lettek azáltal, hogy a mi Istenünknek, az Úr Jézusnak adakoztak a pénzükből.
3: But for them, the price of becoming a Christian was too high, so they would not openly become a Christian, but they were tapping into the law of the kingdom, and it was working for them.
4: Túl magasnak találták annak az árát, hogy keresztényekké váljanak, ezért nem tértek meg, de azért a királyságnak ezt a törvényét kihasználták a saját javukra, ami az adakozásról szólt.
3: Another law is, if you don't forgive,
4: egy másik törvény az, hogyha nem bocsátasz meg,
3: your prayers will not be heard. That's,
4: akkor Isten nem hallgatja meg az imáidat.
3: That's a law.
4: Ez egy törvény.
3: And you cannot get God to hear your prayers while you have unforgiveness in your heart.
4: Nem tudod elérni, hogy Isten meghallgassa az imáidat, amíg meg nem bocsátás van a szívedben.
3: Now all these laws are well worth studying in, and even more important, they must well worth practicing. Amen?
4: Nagyon is érdemes mindezeket a törvényeket tanulmányozni, de még érdemesebb megélni őket.
3: The one I want to talk about is the law of heredity.
4: Most az öröklődés törvényéről szeretnék nektek beszélni.
3: Say, what on earth is that? What does it mean?
4: Megkérdezhetitek, ez meg mi a csuda?
3: Well, it means that God's let me come to Hebrews chapter 7.
4: Szakkor lapozzunk a zsidó levél 7. részéhez.
3: And I want to show you the principle, then we'll talk about it afterwards.
4: És ott megmutatom nektek ezt az alapelvet, és majd utána beszélünk
3: now,
4: róla.
3: You won't understand it with your intellect, but you can receive it is your spirit.
4: Lehet, hogy az értelmetekkel nem tudjátok majd felfogni, de a szellemetek meg tudja érteni.
3: To the writers of script, to the writers of the Bible and to God, it's a perfectly logical law, and we've got to learn to understand it.
4: Az Biblia írói számára, Isten embereinek a számára ez egy teljesen logikus törvény, és nekünk meg kell tanulnunk megérteni.
3: Now we're introduced in chapter 7 to Melchizedek, the great high priest, the eternal priest of the new covenant.
4: A hetedik részben, a zsidó hétben bemutatják nekünk Melkisédeket, aki az új szövetségnek az örökkévaló főpapja.
3: And Hebrews makes it very clear that this is none other than the Lord Jesus Christ in his eternal life. He has been, is and always will be Melchizedek, the great high priest.
4: A zsidó levél teljesen bizonyosan állítja, kiderül belőle, hogy az mi Urunk Jézus Krisztus, ez a Melkisédek nevű főpap, az örökkévaló mi voltában ő volt, és ő van, és ő lesz Melkisédek, ez a főpap.
3: The first time we meet him in scripture is when he appears to Melchizedek, when he appears to as Melchizedek Abraham in Genesis 14.
4: Az első ízben, amikor Melkisédekkel találkozunk, akkor az 1 Mózes 14-ben megjelenik Ábrahámnak.
3: Now the writer to the Hebrews, he wants to prove something.
4: A zsidó levél írója be akar bizonyítani valamit.
3: And this is how he proves it.
4: A következő módon teszi ezt.
3: In verse 4, he tells us how great this man was, that is Melchizedek, to whom even the patriarch Abraham gave a tenth of the spoil.
4: A negyedik versben bebizonyítja, hogy milyen nagy ember volt ez a Melkisédek, hiszen még a pátriárka Ábrahám is tizedet adott neki mindenéből.
3: He says now verse 5, the sons of Levi received tithes, though they have come from the loins of Abraham.
4: A ötödik versben megtudjuk, hogy Lévi fiai kapnak tizedet azért, mert ők is Ábrahám ágyékából származnak.
3: Now he said now, listen to this, he's saying that this Melchizedek, his genealogy, verse 6, is not derived from them, that is from Abraham.
4: Azt írja Melkisédekről, hogy az ő nemzetsége nem azok közül való, hanem nem Ábrahámtól való.
3: I suggest you listen to what I'm saying, and then you can study the Bible afterwards. I think it'll be much better, okay?
4: Tehát javaslom, hogy hallgassátok meg, amit mondok, és majd utána tanulmányozzátok a Bibliát.
3: I'll just give you the summary of it, otherwise we could take all evening on this, and I don't want to do that now.
4: Most össze akarom foglalni nektek ezeket a dolgokat, különben részleteiben az egész estét ezzel tölthetnénk.
3: But the writer is out to prove that the priesthood of Melchizedek is superior to the priesthood of Levi.
4: Azt akarja bizonyítani az író itt, hogy a Melkisédeki papság magasabb rendű a lévita papságnál.
3: And he does it by applying the law of heredity.
4: És azáltal teszi, hogy alkalmazza az öröklődés törvényét.
3: Because he tells us this.
4: Mert azt mondja nekünk.
3: When Melchizedek met Abraham,
4: amikor Melkisédek találkozott Ábrahámmal,
3: two things happened.
4: Két dolog történt.
3: Abraham gave tithes to Melchizedek.
4: Ábrahám tizedet fizetett Melkisédeknek.
3: And Melchizedek blessed Abraham.
4: És Melkisédek megáldotta Ábrahámot.
3: He says, now each of these things, those two actions proved that Abraham recognized he was inferior to Melchizedek.
4: Mind a két cselekedet azt bizonyította, hogy Ábrahám elismerte, hogy ő Melchizedek alatt áll.
3: Because the one who receives the tithes is superior to the one that gives them.
4: Mert aki kapja a tizedet, az nagyobb, mint aki adja a tizedet.
3: And the one who blesses is superior to the one that receives the blessing.
4: És aki áld, az a nagyobb, mint az, aki kapja az áldást.
3: Okay, with me so far.
4: Ez idáig tudtok követni, ugye?
3: Therefore, it is without any doubt at all.
4: Ezért nincsen semmi kétség a felől.
3: Abraham recognized Melchizedek to be superior to him.
4: Hogy Ábrahám elismerte, hogy Melchizedek ő fölötte áll.
3: Because he bowed down to him.
4: Mert leborult előtte.
3: Gave him a tithe.
4: Tizedet adott neki.
3: And then received a blessing from Melchizedek.
4: És utána elfogadta Melchizedek áldását.
3: So he said, we've no doubt at all that Melchizedek is someone much greater than Abraham.
4: Tehát semmi kétség a felől, hogy Melchizedek sokkal nagyobb Ábrahámnál.
3: These two things prove it.
4: Ez a két dolog bizonyítja ezt.
3: Then he starts to apply the logic of the law of heredity.
4: És utána az öröklődés törvényének a logikáját kezdi alkalmazni.
3: Coming at verse 7.
4: Hetedik vers.
3: Beyond all contradiction, the lesser is blessed by the better.
4: Pedig minden ellentmondás nélkül való, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet.
3: Now here comes the leap of hereditary logic now. Come to verse 9.
4: Most jön a 9. versnél az öröklődési logikának az ugrása.
3: Even Levi, who receives tithes, paid tithes through Abraham, so to speak.
4: Ábrahámnál fogva tized vétetett Lévitől is, a tizedszedőtől.
3: For he was still in the loins of his father when Melchizedek met him.
4: Mert ő még az atya ágyékában volt, amikor annak elébe ment Melchizedek.
3: Now Levi was the great grandson of Abraham.
4: Lévi Ábrahámnak a dédunokája volt.
3: Three unborn generations had to come before Levi was born.
4: Még három nemzedéknek kellett élnie, mielőtt Lévi megszületett.
3: But what the Bible says is that in the loins, in the innermost being of Abraham, all these generations were within him and participating with him in that act of submission to Melchizedek.
4: Azt mondja a Biblia, hogy Ábrahám ágyékában, a testében ott voltak ezek a még meg nem született nemzedékek, és így vele együtt részt vettek a Melchizedeknek adott tized adásban.
3: So when Abraham bowed to Melchizedek,
4: tehát amikor Ábrahám leborult Melchizedek előtt,
3: then Isaac,
4: akkor Izsák,
3: Jacob and Levi,
4: Jákob és Lévi,
3: all unborn,
4: aki még szintén nem született meg egyik sem,
3: inside him and so bowing to him in what bowing to Melchizedek in what Abraham did.
4: Ott voltak Ábrahámban, és ő vele együtt meghajoltak, leborultak Melchizedek előtt.
3: They were involved with him in the act, although they were not yet born.
4: Tehát részt vettek Ábrahám cselekedetében, noha még meg se születtek.
3: Now that's the law of heredity.
4: Ez az öröklődés törvénye. Ittől is a tizedszedőtől.
3: For he was still in the loins of his father when Melchizedek met him.
4: Mert ő még az atya ágyékában volt, amikor annak elébe ment Melchizedek.
3: Now Levi was the great grandson of Abraham.
4: Lévi Ábrahámnak a dédunokája volt.
3: Three unborn generations had to come before Levi was born.
4: Még három nemzedéknek kellett élnie, mielőtt Lévi megszületett.
3: But what the Bible says is that in the loins, in the innermost being of Abraham, all these generations were within him and participating with him in that act of submission to Melchizedek.
4: Azt mondja a Biblia, hogy Ábrahám ágyékában, a testében ott voltak ezek a még meg nem született nemzedékek, és így vele együtt részt vettek a Melchizedeknek adott tized adásban.
3: So when Abraham bowed to Melchizedek,
4: tehát amikor Ábrahám leborult Melchizedek előtt,
3: then Isaac,
4: akkor Izsák,
3: Jacob and Levi,
4: Jákob és Lévi,
3: all unborn,
4: aki még szintén nem született meg egyik sem,
3: inside him and so bowing to him in what bowing to Melchizedek in what Abraham did.
4: Ott voltak Ábrahámban, és ő vele együtt meghajoltak, leborultak Melchizedek előtt.
3: They were involved with him in the act, although they were not yet born.
4: Tehát részt vettek Ábrahám cselekedetében, noha még meg se születtek.
3: Now that's the law of heredity.
4: Ez az öröklődés törvénye.
3: It'll take you a little

0: generations were within him and participating with him in that act of submission to Melchizedek.
1: Azt mondja a Biblia, hogy Ábrahám ágyékával a testében ott voltak ezek a még meg nem született nemzedékek, és így vele együtt részt vettek a Melchizedeknek adott tized adásban.
0: So when Abraham bowed to Melchizedek,
1: tehát amikor Ábrahám leborult Melchizedek előtt,
0: then Isaac,
1: akkor Izsák,
0: Jacob and Levi,
1: Jákob és Lévi,
0: all unborn,
1: aki még szintén nem született, meg egyik sem,
0: inside him and so bowing to him in what, bowing to Melchizedek in what Abraham did.
1: Ott voltak Ábrahámban, és ő vele együtt meghajoltak, leborultak Melchizedek előtt.
0: They were involved with him in the act, although they were not yet born.
1: Tehát részt vettek Ábrahám cselekedetében, noha még meg se születtek.
0: Now that's the law of heredity.
1: Ez az öröklődés törvénye.
0: It'll take you a little while to get hold of it, but it's essential that you do.
1: Kell egy kis idő, hogy felfogja az ember, de létfontosságú, hogy felfogja.
0: Because that's a principle that works through scripture, works through nature as a genealogical transmission. That's too complicated, isn't it?
1: Tehát ez működik a Bibliában is, mindvégig a generációkban, illetve működik a természetben is, ahogy ezt a genetikának a törvénye is bizonyítja.
0: Amen.
1: Genealógia.
0: Have you got the picture?
1: Tehát értitek a képet, ugye?
0: Let me try and illustrate this.
1: Megpróbálok még példát mondani.
0: The state of Texas has not been in existence for very long.
1: Texas állam nem túl régen létezik.
0: It was officially born in 1836 when 100 European families were established there under the leadership of a man called Stephen Austin.
1: 1826-ban jött létre, amikor körülbelül 100 európai család egy Austin nevű embernek a vezetésével oda költözött.
0: He negotiated with the Mexican ruler Santa Anna to bring over 100 families and establish them in this piece of ground just west of Houston today.
1: Ez az Austin nevű ember az akkori Santa Anna nevű mexikói kormányzóval tárgyalt arról, hogy a jelenleg Houstontól nyugatra levő területre oda költözik 100 családdal.
0: And every family that was recruited was shipped free of charge to Texas.
1: Minden családot, aki jelentkezett erre az útra, ingyen elvittek Texasba.
0: They were given a fertile land of about 2000 hectares of fertile land was given to them as a free gift.
1: Körülbelül 2000 hektárnyi nagyon jó termőterületet kapott mindegyik család ajándékba.
0: The only condition was that within 2 years 20 hectares had to be farmed and were now beginning to produce crops. Then they became the permanent legal owner of the 2000 hectares of beautiful fertile land.
1: Az volt a feltétel, hogy 2 éven belül ebből a területből 20 hektárnyit úgy műveljenek meg, hogy már termés teremjen rajta valamiből, és ennek fejében megtarthatják az egész 2000 hektárnyi területet.
0: Later on they discovered that there were vast oil deposits underneath the land.
1: Később felfedezésre került, hogy ez alatt a terület alatt óriási olajmezők vannak.
0: So they not only became rich farmers, but they then became rich multi-millionaire Texan oilmen.
1: Tehát nem csak gazdag farmerek lettek ezek a családok, hanem multimilliómos gazdag olajmágnások, olajtulajdonosok is.
0: Now I did a few calculations.
1: Számolgattam egy kicsit.
0: My great-grandfather was just the right age.
1: Az én dédnagyapám pont a megfelelő korban volt ahhoz, hogy oda kimenjen.
0: He lived in Bristol, England.
1: Ő Bristolban lakott, Angliában.
0: And he was a laborer in the docks.
1: És a dokkokban dolgozott.
0: Now just supposing he heard this invitation and he decided, say, I want to go.
1: Tegyük fel, hogyha ő hallotta volna ezt a felhívást, és úgy döntött volna, hogy kimegy Texasba.
0: So he sailed to Texas in 1836.
1: És akkor 1836-ban megérkezett volna Texasba.
0: Was given his 2000 hectares of land.
1: Megkapta volna a 2000 hektárját.
0: Later discovered the rich oil deposits and now became, well, he and his descendants became multimillionaires.
1: És aztán felfedezték volna ezeket az olajmezőket, és akkor ő és az utódai multimilliómos olajtulajdonosok lettek volna.
0: Now what would that have made me?
1: Ez mivé tett volna engem?
0: I would have been born.
1: Még nem voltam akkor megszületve.
0: A rich Texan multimillionaire.
1: De amikor megszülettem, akkor egy gazdag texasi multimilliómos lettem volna rögtön.
0: See, I suffered the consequences of my ancestors' decision. Now that's the law of heredity.
1: Tehát én megszenvedtem az őseim döntéseinek a következményeit. Ez az öröklődés törvénye.
0: He decided to stay in Bristol and work as a docker, and so I'm not a multimillionaire.
1: Mivel a dédapám úgy döntött, hogy Bristolban marad és a dokkokban fog továbbra is dolgozni, ezért én nem vagyok multimilliómos.
0: And I'm not Texan, I can't even talk Texan properly.
1: Nem is vagyok texasi, nem is tudok ma texasi tájszólás megfelelően beszélni.
0: If he decided to go, I was in his loins, and I would be affected by that decision. Hello.
1: Hogyha

0: ő elment volna oda, akkor én az ő ágyékában lettem volna már, és akkor engem rám is hatottak volna az ő döntései.
1: But I decided not to go. He decided not to go. I'm sorry.
0: De ő úgy döntött, hogy nem megy.
1: So I was as a result, I was just a poor Brit, not a rich Texan.
0: És ezért egy szegény britnek születtem, nem egy gazdag texasinak.
1: Now that's the law of heredity.
0: Ez az öröklődés törvénye.
1: Now I want us to come to Romans.
0: Na akkor menjünk a római levélhez.
1: And see how it works both for us and against us in the Roman letter.
0: Nézzük, hogy a római levél szerint ez hogyan működik a javunkra, illetve ellenünkre.
1: Now the letter to the Romans has a powerful, powerful message regarding sanctification.
0: A római levélnek nagyon erőteljes az üzenete a megszentelődésről.
1: And if we were to study it, we could take a whole week, and it would be every bit of it would be rich treasure.
0: És hogyha lenne időnk rá, akkor egy hétig tanulmányozhatnánk, és minden darabkája nagyon értékes kincs lenne.
1: All I can do is just to scratch the surface and give you a taste of the riches that there are in the Word when we learn to receive them.
0: Most csak a felszínt tudom kapirgálni, és csak meg tudom egy ízelítőt adni nektek abból, hogy mit kaphatunk a Isten szavából, hogyha igazán belemélyedünk.
1: We've already looked at the first few verses of Romans 5.
0: Már a Róma 5-nek az első néhány versét megnéztük.
1: Romans 6. I'm sorry.
0: Illetve a Róma 6-nak.
1: In connection with the dealing of the old man. Do you remember that?
0: Az óemberrel való leszámolás témájában emlékeztek rá?
1: If we have been united with him in a death like his,
0: hogyha egyesültünk Krisztussal az olyan halálban, ami hasonló az övéhez,
1: if we fulfill the condition of being united with his death,
0: hogyha betöltjük azt a feltételt, hogy azonosulunk a halálával,
1: then we receive immediately the reward of being his resurrection.
0: Akkor azonnal megkapjuk jutalomként azt, hogy mi az ő feltámadása leszünk.
1: Now come back in Romans 5.
0: Na akkor menjünk vissza a Róma 5-höz.
1: And we'll come in at verse 10.
0: Tizedik versnél lépünk idebe.
1: For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of his son, much more having been reconciled, we shall be saved by his life.
0: Mert amikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, minek utána megbékéltünk vele.
1: And it says in verse 1 of chapter 5, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Just note that I have not time to develop it.
0: Azt mondta ugye itt az első versben, hogy békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, csak most nincs időm ezt kifejteni.
1: He says in verse 5 of Romans 5 that the love of God has already been poured into our hearts by the Holy Spirit who was given to us.
0: Azt mondja az ötödik vers, hogy az Istennek szerelme már kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nékünk.
1: Now the heart and the spirit of a man are synonymous. They're the same thing, just different ways of describing it.
0: Az embernek a szelleme és a szíve ugyanazt a dolgot fedi, tehát ezek teljesen felcserélhető szavak.
1: Now come down to verse 12.
0: Akkor menjünk a 12-es vershez.
1: Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus spread to all men, because all have sinned.
0: Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a halál, a világra a bűn, és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek. Itt azt mondja nekünk,
1: the whole of Adam's race,
0: hogy az egész ádámi faj,
1: every descendant of his,
0: Ádám minden utódja,
1: was in the loins of Adam when he decided to disobey God.
0: Ott volt Ádám ágyékában, amikor ő úgy döntött, hogy nem engedelmeskedik Istennek.
1: And just as Levi was involved with Abraham in what he did, so we are involved with Adam in what he did.
0: És ahogyan Lévi részt vett Ábrahám cselekedetében, mert az ágyékában volt, ugyanígy mi is részt vettünk Ádám cselekedetében, mert az ágyékában voltunk.
1: We're all in his loins.
0: Mindannyian ott voltunk az ágyékában.
1: And we participated in the act of rebellion and disobedience to God, and we have the consequences in our lives.
0: És részt vettünk vele abban, hogy engedetlen volt Istennel szemben, és fellázadt Isten ellen, és ennek a következményeit éljük meg az életünkben.
1: And so we've been corrupted by Satan because we are of the lineage, we're of the hereditary line of Adam.
0: Azért tudott megrontani minket a sátán, mert Ádám vérvonalában, öröklődési láncában vagyunk benne.
1: Now, I didn't have my mother teach me. Look, I want to teach you how to tell good lies.
0: Nem úgy volt, hogy az anyukám elkezdett tanítani arra, hogy hogyan éljek egy jó életet.
1: I was a good liar by the time I was 3, just after I could talk.
0: Három éves koromra már nagyon jó hazudozó voltam, azonnal, hogy megtanultam beszélni, már tudtam hazudni.
1: I learned how to tell lies to get out of trouble.
0: És megtanultam, hogyan hazudjak azért, hogy kikerüljek a bajból.
1: Amen. And I was a good liar and quite convincing. I could tell you some of the stories, but I don't want to embarrass myself.
0: Tehát el tudhatnék mondani néhány történetet arról, hogy hazugságokkal hogy kerültem ki problémákból, de nem akarom önmagam a zavarba hozni, és az anyukám nem tanított meghazudni.
1: If my mother caught me, she gave me some pretty strong punishment, but it was in me and I couldn't stop it working in me.
0: Az anyukám, ha rajta kapott a hazugságod, akkor elég keményen megbüntetett érte, de nem tudtam mit tenni, a hazugság egyszerűen ott volt bennem, a lényemben.
1: My mother never said to me, look, I want to give you a lesson on how to lose your temper.
0: Az anyukám sosem mondta, hogy nézd, meg akarom neked tanítani, hogy hogyan fortyanj fel.
1: How to throw a temper tantrum. I just want to show you how to do it.
0: Meg akarom mutatni neked, hogyan kell hisztizni.
1: I never needed that. I was good at it without her training me.
0: Nem volt erre szükség, mert anélkül, hogy ő megtanított volna erre, nekem nagyon jól ment mindez.
1: It was in me.
0: Mert bennem volt.
1: And you've all held little baby, darling little baby, little babies of maybe, you know, just about say 3 months old, all these sweet little darling things. And you think, where did that come from?
0: És mindannyian tartottatok már a kezetekben nagyon édes és elbűvölő 3 hónapos csöpségeket, és teljesen oda voltatok érdek, és elkezdett ordítani az illető, és azt sem tudjátok, honnan jön belőle ez a hang, és miért.
1: Long before they can walk, they can throw a tantrum and show you their displeasure when you're not doing what they want you to do. Amen?
0: A gyerekek mielőtt már megtanulnának beszélni, nagyon jól tudnak hisztizni, és nagyon jól ki tudják mutatni, hogyha olyat csinálsz, ami neki nem tetszik.
1: I mean, I won't go on, it's so obvious that this is a truth.
0: Nem folytatom a példákat, hiszen annyira nyilvánvaló, hogy ez az igazság.
1: So in Adam it works, the law of heredity works against us.
0: Tehát Ádámban az öröklődés törvénye ellenünkre dolgozik.
1: And I was in him, and in therefore I was involved with him in the acts of sin and disobedience which he consciously did.
0: Tehát én ott voltam Ádámban, és ezért részt vettem vele együtt abban a bűnös cselekedetben, azzal mondta a lázadásban, amit ő megtett.
1: But the book of Romans,
0: a római levél,
1: chapter 6,
0: 6. része,
1: has got some glorious but buts in it.
0: Tartalmaz néhány csodálatos de szócskát.
1: When I'm in America, I've got to be very careful.
0: Majd nagyon vigyázni fogok, amikor Amerikában itt.
1: In America, a but is, you know, a very large backside.
0: Mert Amerikában, ha azt mondod, hogy but, akkor nem csak azt jelenti, hogy de, hanem a nagyon nagy popsit is jelenti.
1: And I said to a group of Americans,
0: és mondtam egy nagy csoport amerikainak,
1: I said there are some tremendous buts in the Bible.
0: Elmondtam neki, hogy van néhány fantasztikus ilyen but a Bibliában.
1: And I was talking about the word but.
0: És én ugye arról szóról beszéltem, ami azt jelenti, hogy de azonban.
1: A backside.
0: Ők meg erre gondoltak.
1: And the whole conference dissolved in laughter, and I had no idea what they were laughing.
0: És a konferencia minden részevője kacagásban tört ki, és nekem fogalmam sem volt, hogy mi történt velük.
1: And in Romans chapter 5, you see the law of heredity working against us in Christ.
0: For us.
1: Romans chapter
0: against us in Adam.
1: In Romans chapter 5, you see it working against us in Adam. I'm sorry.
0: Tehát a Róma 5-ben azt látjuk, hogy az öröklődés törvénye Ádámban ellenünk dolgozik.
1: Because we then are introduced to the Lord Jesus Christ.
0: De utána következik az Úr Jézus Krisztusról szóló dolog.
1: And so we suddenly realize that the law of heredity can work powerfully for us, because we're also told this.
0: Tehát megtudjuk azt is, hogy az öröklődés törvénye erőteljesen működhet a javunkra is, mert azt írja itt ez a rész.
1: That all of us were in the loins of Christ and had already been chosen by God and were involved with him in all the acts which undid the power of sin.
0: Ott voltunk Krisztus ágyékában, és Isten már kiválasztott minket, és részt vettünk Krisztussal együtt mindazokban a cselekedetekben, amelyek a bűnnek az erejét megtörték.
1: And it's a powerful argument right through Romans 5.
0: A Róma 5-ben erről egy nagyon erőteljes érvelés van.
1: I'll just read the end part in verse 18.
0: A 18. verset olvasom.
1: Therefore, through one man's offense, judgment came to all men, resulting in condemnation. Verse 18.
0: Yeah. Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat.
1: Even so, through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification in life.
0: Azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása ingyenes ajándékképpen.
1: So in Adam we're condemned.
0: Tehát amikor Ádám kárhoztatást kapott,
1: we're justified.
0: Ádámban kárhoztatást kapunk, de Krisztusban megigazultunk.
1: I suggest you read this and study it for yourself.
0: Javaslom, hogy majd magatok is olvassátok el és tanulmányozzátok.
1: Verse 19.
0: 19. vers.
1: By one man's disobedience many were made sinners.
0: Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek.
1: But by one man's obedience, many will be made righteous.
0: Azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lettek.
1: The law entered that offense might abound, but where sin abounds, grace did much more abound.
0: A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék, de ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik.
1: So as sin reigned in death, even so grace might reign through the righteousness to eternal life through Christ Jesus.
0: Hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Now what you have to do is you've got to choose, you've got the choice of choosing your heredity.
0: Az a dolgunk itt, hogy megválasszuk a saját örökségünket, megtehetjük ezt.
1: And you can choose.
0: Választhatunk.
1: And if you say, oh, well, I'm a child of Adam, then you can suffer the consequences of Adam's disobedience.
0: Hogyha azt mondod, hogy Ádám gyermeke vagy, akkor Ádám engedetlenségének a gyümölcseit fogod aratni.
1: But if that guy's put to death,
0: de hogyha megölöd, halálba adod azt a figurát,
1: and then you claim your new hereditary, it flows through Jesus Christ.
0: És igényled az új örökségedet, akkor az Jézus Krisztuson át árad az életedbe.
1: Let me try and illustrate this.
0: Megpróbálok példát
1: mondani. You're still looking a bit puzzled, but you've got to get this.
0: Látom, hogy még mindig kicsit ámultan néztek rám, de meg fogjátok érteni.
1: I'd lived in America for a number of years, and then in the year 2000, God told my wife and I we were to become American citizens.
0: Néhány éve már Amerikában éltünk, amikor 2000-ben azt mondta nekünk az Úr, Eileennek és nekem, hogy legyünk amerikai állampolgárok.
1: I won't go into the process, I won't go into the reasons, it'll take too long.
0: Nem megyek bele ennek a procedúrájába, meg az okaiba, mert túl hosszú lenne.
1: So we started the process.
0: De elkezdtük azt az eljárást, hogy állampolgárok legyünk Amerikában.
1: And at that time, to become an American citizen, if you were accepted, you had to renounce your former citizenship.
0: Akkoriban, hogyha valaki amerikai állampolgár akart lenni, akkor ehhez meg kellett tagadnia a korábbi állampolgárságát.
1: So finally in 2001 the process took about 12 months.
0: Tehát végül 2001-ben, mert ez az egész folyamat körülbelül egy évig tartott.
1: I stood before a federal court judge and took a solemn oath before the judge.
0: Ott álltam egy szövetségi bíró előtt és egy ünnepélyes fogadalmat tettem előtte.
1: There were three parts to it.
0: Ennek három része volt.
1: First part was I renounced my British citizenship.
0: Az első része az volt, hogy megtagadtam a brit állampolgárságomat.
1: And embraced my new citizenship. I was now a citizen of the United States.
0: És elfogadtam az új állampolgárságomat, tehát most már az Egyesült Államok állampolgára lettem.
1: The second part of the oath was this.
0: A fogadalom második része az volt.
1: That as an American,
0: hogy mint amerikai,
1: I would take up arms and fight for my nation against any enemy which attacked it. I had to give an oath. They didn't want any American pacifists.
0: Tehát fogadalmat kellett tennem, hogy mint amerikai, fegyvert fogok ragadni és harcolni fogok Amerikáért, bármilyen ellenségével szemben, amelyik megtámadja. Now, tehát pacifistákat nem fogadtak el új állampolgárnak.
1: Somehow I was seeing all this spiritually and it became had a profound effect upon me when I saw the spiritual truth that it represented.
0: Valahogyan én szellemi módon mondom el mindezeket a dolgokat, és nagyon erőteljesen hatottak rám, amikor megértettem ennek a szellemi igazságait.
1: The third part of my oath was this.
0: A fogadalom harmadik része az volt.
1: If the enemy which attacked the United States was my former nationality, my former country of citizenship.
0: Hogyha az ellenség, aki megtámadja az Egyesült Államokat, az én korábbi országom, ahol korábban állampolgár voltam.
1: I would still fight loyally for my nation America against my former citizenship.
0: Akkor is hűségesen fogok Amerika oldalán harcolni a korábbi hazám ellen.
1: And I took my oath and was went through the ceremony and I received my certificate of citizenship.
0: Tehát elmondtam a fogadalmakat, elvégződött az egész ünnepség, és végül megkaptam a papírt arról, hogy amerikai állampolgár vagyok.
1: Now this was 2001.
0: Ez 2001-ben volt.
1: I went to India in 1962, so it was almost 40 years later.
0: 1962-ben mentem először Indiába, tehát ez körülbelül 40 évvel később történt.
1: And all that time I lived as a British citizen in India.
0: És amikor Indiában éltem, akkor brit állampolgárként éltem Indiában.
1: And I had to keep getting visas to stay there.
0: És mindig meg kellett újítanom a vízumomat, hogy ott maradhassak.
1: I lived there for 14 years.
0: 14 évig éltem Indiában.
1: And then I continued to visit every year, at that time 3, maybe 4 times a year.
0: És azután is évente még visszalátogattam Indiába, akkoriban évente olyan 3-4-szer.
1: And as I began to apply to visas, it got more and more difficult to get the visa.
0: És ahogy mindig folyamodtam a vízumért, egyre nehezebben adták meg.
1: Because there was pages and pages on their computers of all the terrible things I'd done in getting thousands and thousands of Hindus converted and planting many churches.
0: Mert a számítógépük képernyőjén a hivatalnokoknak egyre hosszabb listák jelentek meg arról, hogy milyen borzasztó dolgokat cselekedtem Indiában, például, hogy emberek ezreit megtérítettem a kereszténységre, a hinduizmusból is gyülekezeteket alapítottam.
1: And finally,
0: s végül,
1: they would give me just maximum 3 month visa.
0: Csak maximálisan 3 hónapos vízumot adtak.
1: And I had to report all the time to the police so they knew what I was doing.
0: És állandóan jelentkeznem kellett a rendőrségen, hogy tudják, hogy mit csinálok.
1: And every time I apply for visa, I used to pray hard and I'd get the visa 3 months maximum.
0: És mindig nagyon keményen imádkoztam, amikor vízumot kérelmeztem, és maximum 3 hónapra kaptam meg.
1: Report to the police.
0: És akkor jelentettem a rendőrségnek.
1: And then I'd get to the immigration and I'd give him my passport and visa.
0: És aztán amikor ott értem ugye a határőrökhöz, és odaadtam nekik a vízumot, meg a útlevelemet, begépelték a nevemet.
1: Pages and pages of stuff would come up.
0: És akkor megjelent több oldalnyi szöveg az orruk előtt rólam. Csak úgy pörögtek.
1: There was so much written against me.
0: Ilyen sok mindent írtak ellenem.
1: And he would frown.
0: Teljesen, és akkor grimaszkodtak rám.
1: Then he'd go and see a senior officer.
0: Aztán elmentek a magasabb rangú tiszthez.
1: And I would pray hard.
0: És nagyon imádkoztam.
1: And then he would come back.
0: Aztán visszajöttek.
1: And he'd reluctantly stamp my passport.
0: És hát vonakodva azért lepecsételték az útlevelemet.
1: 3 months only.
0: Csak 3 hónap.
1: Report to the police.
0: És jelentkezzen a rendőrségen.
1: Yes, sir. Okay.
0: Igen, uram.
1: Then 2001.
0: Aztán 2001-ben.
1: 4 days after I became an American citizen.
0: 4 nappal azután, hogy amerikai állampolgár lettem.
1: I applied for my first American passport.
0: Megkérelmeztem az első amerikai útlevelemet.
1: Got my passport.
0: Megkaptam.
1: Then I sent it off to the Indian embassy to get my first visa as an American.
0: És utána azt elküldtem az indiai nagykövetségre, hogy amerikaiként először kérelmezzek vízumot oda.
1: And I've got it in my bag, I can show it to you.
0: Itt van a táskámban, meg tudom mutatni
1: thought,
0: nektek.
1: Let me try and get 6 months, see what they say.
0: Na, akkor megpróbálom 6 hónapra megszerezni a vízumot, meglátjuk, mit mondanak rá.
1: I sent it off.
0: Elküldtem nekik.
1: In the first early days of 2002.
0: 2002-nek az első napjaiban volt.
1: And it came back.
0: Visszajött az útlevél.
1: To my surprise.
0: És meglepetésemre.
1: There was a 10-year visa.
0: 10 éves vízum volt benne.
1: Unlimited number of entries.
0: Korlátlan számú belépéssel.
1: I could stay for 6 months and never needed to report to the police.
0: Egyszerre 6 hónapig maradhattam ott, és meg se kellett jelennem a rendőrségen.
1: Now, this is only normally given to Indian citizens that have become Americans.
0: Ezt általában csak olyanoknak adják, akik indiai állampolgárok voltak, és utána lettek amerikaiak.
1: So I went on my first trip to India.
0: Úgyhogy mentem az első utamra Indiába.
1: As an American.
0: Amerikaiként.
1: I handed in my American passport.
0: Odaadtam a határőrnek az amerikai útlevelemet, begépelték a nevemet.
1: An absolute blank screen.
0: És egy teljesen üres képernyő volt, előtte semmi nem volt rajta.
1: And he stamped my passport.
0: Lebélyegezte az útlevelemet.
1: Smiled.
0: Mosolygott.
1: He said, "Welcome to India."
0: Azt mondta, Isten hozta Indiában.
1: I said, "Thank you."
0: Azt mondtam, köszönöm.
1: Hello. You see, I changed my citizenship.
0: Mert megváltoztattam az állampolgárságomat.
1: Now, it tells us in 1 Corinthians that in Colossians, I meant to say, sorry.
0: A Kolossé levélben.
1: Come to Colossians just for a moment.
0: Akkor egy percre lapozzunk oda.
1: Colossians.
0: Kolossé levél.
1: Chapter 1.
0: Első rész.
1: And come with me to verse. Come to verse 14. Well, let's go to verse 13.
0: 13.
1: Colossians chapter 2, verse 13. I'm sorry.
0: Igen, Kolossé 1:13.
1: And you, being dead in your trespasses and sins, and the uncircumcision of your flesh, he has made alive together with him, having forgiven you all trespasses.
0: Oh, it's not in 13.
1: Colossians chapter 2, verse 13.
0: Colossians 1.
1: Colossians chapter 2.
0: 2:13. Oh, sorry.
1: Okay.
0: Sorry.
1: Chapter 2.
0: 13. Yeah.
1: I've got it?
0: Yeah. És titeket, kik holtak voltatok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt ővele megbocsátva minden bűnötöket.
1: Now come to verse 14.
0: Akkor 14. vers.
1: having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us, he has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Hallelujah.
0: Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból odaszegezén azt a keresztfára.
1: You see, Alan Vincent the Brit is dead.
0: Látjátok, a brit Alan Vincent halott.
1: And as far as India is concerned, this Alan Vincent, the American, has done nothing wrong. There's nothing against me.
0: És India szempontjából az amerikai Alan Vincent nem tett semmi rosszat ellenük.
1: Hello. Now the interesting thing is that when I became an American, the British government said to me, look, you were born here, you belong here. Anytime you want, we'll give you back your citizenship.
0: Amikor amerikai állampolgár lettem, akkor azt mondta nekem Nagy-Britannia, hogy nézd, hát te itt születtél, itt éltél, bármikor, amikor akarod, visszaadjuk a brit állampolgárságodat.
1: We'll never let you go. As far as we're concerned, you're still one of us.
0: Nem engedünk el téged, a mi szempontunkból te még mindig közénk tartozol.
1: See, that's what the devil says. You're mine. I mean,
0: az ördög ezt mondja, hogy az enyém vagy.
1: I mean, you're born of Adam and you're Adam's sins. You remember all the sins you committed, all the things that you did.
0: Te Ádámtól születtél, Ádám bűnei vannak az életedben, nézd meg, mi minden bűnöket követtél el.
1: I can hold that against you always.
0: És én mindig megtartom ellened ezeket a dolgokat.
1: You just say, oh, that guy's dead.
0: De hát én azt mondhatom, az a fickó halott már.
1: I've got a new passport.
0: Új útlevelem van.
1: Citizen of the kingdom of heaven.
0: A mennyi királyságának az állampolgára vagyok.
1: I'm a direct descendant of Jesus Christ.
0: Jézus Krisztus közvetlen utódja vagyok.
1: I've got his genes in my spiritual veins and I'm part of his family now.
0: A szellememben Krisztusnak a génjei vannak, és most már az ő családjához tartozom.
1: And you've not got a thing against us.
0: És neked semmi kifogásod nem lehet ellenünk.
1: You've got nothing against me.
0: Ördögnek, hogy neked semmi bajod nem lehet velem.
1: Can you see that?
0: Értitek ezt?
1: Now, I know it'll take a while to soak in, but when it does, you'll suddenly see this.
0: Tudom, hogy nagyon eltart egy darabig, mire igazán ez leülepszik, de hogyha egyszer igazán megértitek, akkor kirobban bennetek a hatása.
1: It's a wonderful story that I've told several times, but it's a beautiful story.
0: Van egy csodálatos és nagyon szép történet, amit már számos esetben elmondtam.
1: When I was working with a church in a tough part of New York.
0: Amikor New Yorknak egy elég bocsék részén dolgoztam egy gyülekezetben.
1: In the Bronx.
0: Bronxban, egy elég kemény terület.
1: This girl who'd been a gang member got gloriously saved.
0: Egy lány, aki egy bandában volt, dicsőségesen megtért.
1: She was born by the immorality in the gang.
0: A bandának az erkőstelenségében született meg.
1: And she was abused with every kind of thing.
0: Mindenféle módon bántalmazták őt.
1: And then she got gloriously saved.
0: Aztán dicsőségesen üdvösséget nyert.
1: A prostitute for years to earn the money for her heroin addiction.
0: Éveken át prostituált volt, hogy pénzt keressen arra, hogy a heroin injekcióját megszerezze.
1: Now she was gloriously saved.
0: Aztán dicsőségesen üdvösséget
1: nyert. She's living a beautiful new life in Jesus.
0: Gyönyörű új életet ért Jézusban.
1: But her past haunted her.
0: De kísértette őt a múltja.
1: And there was a young man in the church who was born of many generations of Christian family.
0: Volt a gyülekezetünkben egy fiatal ember, akinek már több generációra visszamenőleg keresztény volt a családja.
1: Clean, upright, never done anything really significant. And gave his life to Jesus at an early age, and he glowed with the purity of his background.
0: Egy tiszta, fethetetlen, nagy bűnöket soha nem követett el, Jézusban élte az életét, és a múltjából semmilyen piszok és sötétség nem ragadt rá.
1: As soon as he could, he was going to go out and evangelize and plant a church. He was committed to ministry.
0: És a fiatal ember elkötelezte magát a szolgálatra, úgy döntött, hogy kilép és evangélista lesz, és új gyülekezetet fog alapítani.
1: And he fell in love with this girl, he wanted to marry her.
0: És beleszeretett ebbe a lányba, és feleségül akarta venni.
1: And she longed to respond.
0: És ez a lány nagyon akart igent mondani neki.
1: She was still condemned by her terrible past.
0: De még mindig kárhoztatta őt a borzasztó múltja.
1: So how can I be a pastor's wife? How can I be married to a man of God like this man? I still feel so filthy from my past.
0: És azt mondta, hogy hát hogyan mehetnék hozzá egy pásztorhoz? Hogyan lehetnék a feleség egy ilyen nagyszerű Isten emberének, hiszen még mindig úgy érzem, hogy szennyes vagyok a múltam miatt.
1: And she was struggling with this.
0: És ezzel küzdött ez a lány.
1: And I preached there on sanctification.
0: És a megszentelődésről prédikáltam ott.
1: And the power of it to totally make you a new creature with a total new genealogy.
0: És beszéltem ennek az erejéről, hogy ez egy teljesen új teremtésé tud minket tenni, és egészen új genealógiánk.
1: I even used the words of the Apostle Paul in 2 Corinthians 11, chapter 2, where he says, He says, I have presented you as a chaste virgin in Christ. I use that phrase.
0: Pál apostol,
1: you're a chaste virgin in Christ.
0: Pál apostolnak ezt a 2. Korintusi levélben levő mondatát is íréztem ebben a tanításomban, hogy titeket Krisztus elé, mint tiszta szüzeket állítottalak.
1: I said, whatever your background in Adam, in Christ, you're a pure virgin.
0: Azt mondtam, hogy bármilyen múltad van a földi családod szerint, te tiszta szűz vagy Krisztus szerint.
1: And that went into her heart, and she never spoke to me, but that went into her heart, and she was... And she walked out an absolute transformed person because she received it.
0: Ez a lány nem beszélt velem soha, de ő megértette a szellemében ezt az igazságot, és egészen más emberként ment ki az összejövetelről.
1: Then some years later I got a letter from her.
0: És néhány évvel később kaptam tőle egy levelet.
1: She told me what happened in that meeting.
0: Elmondta nekem, mi történt vele ezen az alkalmon.
1: She received the word.
0: Befogadta Isten szavát.
1: And received by the law of heredity that she was now a total new creation, and what she'd been before was dead and buried with Adam. Hello, can you hear me?
0: Elfogadta az öröklődés törvényének az értelmében, hogy ő most már egy teljesen új teremtés, és mindaz, mi az ő múltjában volt, szenny és bűn és mindenféle, az meghalt és eltemettetett.
1: And in an instant, she received the truth and became a chaste virgin in Christ.
0: És egy pillanat alatt elfogadta ezt az igazságot, és Krisztusban ártatlan szűz lett belőle.
1: And she accepted this young man's proposal, and they finally got married.
0: És amikor ez a fiatalember megkérte, igent mondott, végül összeházasodtak.
1: And she wrote to me just after her wedding day.
0: És a mennyegzőjük utáni napon írt nekem.
1: And she told me in this letter the whole story.
0: Elmondta a levelében az egész történetét.
1: And then she said, just a little while before I was due to get married.
0: És azt mondta az levélben, hogy mielőtt a házasságunkra sor került volna.
1: Because of the way that I lived.
0: Amiatt, ahogyan éltem.
1: I was fearful that there might be some sexually transmitted disease in me that I was not aware of.
0: Féltem, hogy lehet bennem valami szexuális úton terjedő betegség, amiről nem is tudok.
1: So I went and had a thorough examination.
0: Tehát elmentem egy alapos kivizsgálásra.
1: Just to check that there was no such thing to in any way foul up this relationship.
0: Hogy hogy ellenőrizzem egyszerűen, hogy semmi olyan dolog nincs, ami akadályozhatná ezt a házasságomat.
1: She said, when the doctor examined me.
0: És azt mondta, hogy amikor az orvos megvizsgált.
1: She said, I'd grown a new hymen.
0: Azt mondta, hogy új szűzhártyám volt.
1: And I was physically a virgin.
0: Tehát fizikailag szűz voltam.
1: She said, I went down the aisle in this beautiful white wedding dress.
0: És azt mondta, hogy ahogy végigmentem a templomba, a padsorok között a fehér menyasszonyi ruhámban.
1: Like an incredible sign to her.
0: Ez egy fantasztikus jel volt az ő számára.
1: She said, body, soul and spirit, I'm now a pure virgin in Christ.
0: Hogy most már Krisztusban, szellememben, lelkemben és testemben is egy tiszta szűz vagyok.
1: And I thought, what a God we serve.
0: És arra gondoltam, micsoda Isten szolgálunk mi.
1: Fancy God giving her that sign to just seal the reality of what she now knew to be true. Amen?
0: Hogy Isten ezt a jelet adta neki azért, hogy tudhassa, hogy amiről most már tudja, hogy igaz, az tényleg igaz.
1: She said, I wore a white wedding dress with complete, confidence.
0: Azt mondta, hogy teljes magabiztossággal viseltem a fehér menyasszonyi ruhát.
1: And I walked down the aisle. The pastor gave me away. I didn't even know who my father was.
0: És a pásztor az, aki előre vezetett, hiszen az apa szokta mennyasszonyt előre vezetni, de én azt sem tudtam, hogy ki az apám.
1: She said, I just wanted you to know.
0: És azt írta, hogy csak akartam, hogy tudjad.
1: When I received that word.
0: Hogy amikor elfogadtam ezt az üzenetet.
1: It totally transformed my life.
0: Teljesen megváltoztatta az életemet.
1: And we're going off into ministry together.
0: És együtt fogunk szolgálatra menni a férjemmel.
1: And I can stand beside him.
0: És ott állhatok mellette.
1: In all the purity of my new genealogy in Jesus Christ.
0: A Jézus Krisztusban kapott új genealógiámnak a teljes tisztaságában.
1: Amen.
0: Amen.
1: Now that could apply to amen. That could apply to some of you here.
0: Lehet, hogy ez vonatkozik valakire itt is.
1: And you can just grab it in an instant and say, I'm not going to be a prisoner to my past because the law of heredity has set me free from the law and I'm free from that law.
0: Megragadhatod te most itt ebben a teremben ezt az igazságot, és azt mondhatod, hogy nem kell már a múltamnak a rabjának lennem, mert az öröklődés törvénye megszabadított engem attól.
1: Now let me move on to something else.
0: Akkor most tovább lépünk valami másra.
1: To the end of Romans 7.
0: Menjünk a Róma 7 végére.
1: We could spend weeks in just Romans. It's so fantastic.
0: Több hetet tölthetünk a római levéllel, ez annyira fantasztikus.
1: Come to Romans 7.
0: Tehát Róma 7.
1: From verse 15 to 24.
0: A 15-től a 24. versig
1: Paul describes the struggle that he once had trying to improve himself.
0: Pál leírja, hogy milyen küzdelmet élt át, amikor megpróbálta önmagát megjavítani.
1: So, whatever I tried to do,
0: azt mondja, bármit próbáltam tenni,
1: I ended up by not doing what I wanted to do.
0: Végül is nem azt csináltam, amit akartam.
1: And whatever I didn't want to do, I ended up by doing it.
0: És bármit is nem akartam tenni, végül ezt csináltam.
1: And I said, what's the matter with me?
0: És azt kérdeztem, mi a baj velem?
1: And how can I get delivered from this?
0: És hogyan szabadulhatok meg ettől?
1: Now, he's speaking as a believer, and it was obviously a phase in his own life that he went through at some time.
0: Ezt hívőként írta, és nyilvánvalóan volt az életében olyan szakasz, amikor ő ezt átélte.
1: And so he said, verse 22, for I delight in the law of God according to the inward man.
0: Azt mondja a 22. versben, mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint.
1: But I see another law in my members warring against the law of my mind and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members.
0: De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul áld a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban.
1: And he says, oh, wretched man that I am, who's going to be deliver me from this?
0: És azt mondja utána, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből.
1: Now that was exactly the state that Eileen was in. She said, I've reckoned myself dead to sin until I'm blue in the face, and it still doesn't work.
0: Eileen pont ebben az állapotban volt, azt mondta, hogy én úgy nyilvánítom magamat, hogy halott vagyok a bűnnek, egész addig, amíg újra el nem rontom, és akkor előről kezdődik az egész.
1: And then she learned to exploit the law.
0: És megtanulta utána felhasználni
1: and
0: ezt a
1: törvényt. At the end of Romans 7 and in the beginning of Romans 8, Paul is speaking about these laws like the scientific laws that I've just been speaking about.
0: És a 7. rész végén és a 8. rész elején Pál úgy beszél ezekről a törvényekről, mint a tudományos értelemben vett törvényekről, amikről már említettem.
1: One is called the law of sin and death.
0: Van egy olyan törvény, ami a bűn és halál törvényének hivatik.
1: And the other is called the law of the spirit in Christ Jesus.
0: A másikat pedig úgy hívják, hogy a Krisztus Jézusban való élet szellemének a törvénye.
1: And basically the principle is this.
0: És alapvetően az alapelv a következő.
1: If you step out of God dependence,
0: hogyha kilépsz az Istentől való függésből,
1: to try and do a good thing in your own strength,
0: hogy megpróbálj valami jót tenni a saját erőddel,
1: then you make yourself open again to the devil, and he can bring the power of sin upon you, because your flesh can never resist sin. It's a law.
0: Akkor újra megnyitod magad a sátán előtt, aki a bűnnek az erejével rád rohanhat, mert a saját erődből nem tudod magad a bűntől megszabadítani, ez egy törvény.
1: Adam and Eve had no intention of becoming sinners, but they found they couldn't resist the power of sin once they stepped into their own life of self-sufficiency.
0: Adam és Éva egyáltalán nem akartak bűnösök lenni, de úgy találták, hogy a bűnnek az ereje működik az életükbe, amikor kiléptek az önállóságba és az önmagukban való elégségességbe.
1: And if you sincerely try to make yourself holy by your own discipline and effort, you will end up in the same trap that Paul is describing here.
0: És hogyha megpróbálod a saját erőfeszítéseiddel magadat tisztává és szenté és büntelenné tenni, akkor ugyanabban a csapdában végzed, amit Pál is átélt.
1: It's a law.
0: Ez egy törvény.
1: And it's like the law of gravity.
0: És ez olyan, mint a tömegvonzás törvény.
1: If you step into independence, then it'll pull you down.
0: Hogyha belépsz a függetlenségbe, Istentől a függetlenségbe, az lehúz téged.
1: It works anywhere.
0: Ez működik bárhol.
1: For anyone.
0: Bárkinek.
1: Anytime.
0: Bármikor.
1: It doesn't matter what your nationality or your education is, it makes no difference.
0: Teljesen mindegy, milyen nemzetiségű vagy, vagy milyen képzettségű vagy, teljesen mindegy.
1: You can be male or female, you can be clever or you can be stupid, it doesn't make any difference.
0: Lehetsz férfi vagy nő, okos és ostoba, teljesen mindegy.
1: You can even, if you jump off a building anywhere in the world, the law of gravity will pull you down.
0: Hogyha a világon bárhol leugrasz egy magas épület tetejéről, akkor a tömegvonzás törvénye lehúz téged a földre.
1: And you'll accelerate to the ground at a predictable speed.
0: Mégpedig egy megjövendülhető, tehát egy előre megmondható sebességgel fogsz gyorsulni a föld felé.
1: American, it's 32 feet per second per second.
0: Amerikában elmondja, hogy hány láb per másodperc, de magyarul.
1: Because of wind resistance.
0: És akkor van ugye a légellenállás.
1: It normally levels out at about 350 kilometers per hour. That's quite a speed to hit the ground.
0: Több mint 300 kilométeres sebességgel érjük el a földet, és az egy elég komoly sebesség.
1: You can jump off a bridge in Hungary, or you can jump off a bridge in New York. Doesn't make any difference.
0: Teljesen mindegy, hogy Magyarországon vagy New Yorkban ugrasz le egy hídról, ugyanaz történik.
1: You can even jump off the bridge saying, I don't believe in gravity. I don't believe in gravity.
0: És lehet, hogy miközben leugrasz, azt ordibálod, hogy nem hiszek a gravitációban, nem hiszek a gravitációban, de akkor is ugyanaz fog történni.
1: Whatever we try to do, we'll be pulled down into sin.
0: Bármit próbálunk tenni, a bűn lehúz minket.
1: Now, for a long time, men watched birds fly and longed to be like them.
0: Nagyon sokáig nézték az emberek, hogy repülnek a madarak, és nagyon szerették volna követni őket ebben.
1: And in the early part of the 19th century, they started making, trying to make flying machines.
0: És a 19. század elején elkezdtek az emberek ilyen repülő eszközöket gyártani.
1: It was particularly a French craze. The Frenchmen were crazy about this.
0: Különösen a franciák voltak teljesen oda ezért a dologért.
1: If you read the history of aviation, it's all French guys trying to fly.
0: Hogyha az repülés történetét elolvasod, akkor azt látod, hogy rengeteg francia volt, aki repülni akar.
1: And they built these sort of bird machines, but everyone had the weakness. It relied on the strength of their arms to flap strongly enough to defy the law of gravity.
0: És mindegyikük csinált ilyen madárgépeket, csak mindegyiknek az volt a hátránya, hogy a karuk mozgásának az ereje volt az egyetlen, amit támaszkodni tudtak, és úgy kellett ott csapkodniuk a karukkal, hogy a gravitációt legyőzzék vele.
1: One guy was so sure that he jumped off the Eiffel Tower and crashed to the ground and killed himself.
0: Az egyik fickó annyira biztos volt a dolgában, hogy az Eiffel torony tetejéről ugrott le, és meg is halt.
1: Whatever men tried to do, they failed because the pull of gravity was too strong for them.
0: Bármit is próbáltak meg az emberek, mindig kudarcokat vallottak, mert a gravitáció túl erős volt ellenükben.
1: Then one day,
0: aztán egy napon,
1: they discovered what is now called the first law of aerodynamics.
0: Rájöttek arra, amit az aerodinamika első törvényének neveznek.
1: Now watch me.
0: Figyeljétek.
1: I'm going to blow on top of the paper.
0: A papír tetején fogok átfújni.
1: Not underneath it, but watch
0: nem
1: what
0: alatta,
1: happens.
0: Hanem fölötte. Figyeljétek, mi történik.
1: I'm blowing on the top, but something's making it lift.
0: Tehát nem, tehát tetejére fújok, és mégis valamitől fölemelkedik a papír.
1: Nothing's going, you see, because what happens is it develops a partial vacuum underneath the curved surface, which is what we call lift.
0: Mert egy részleges vákum alakul ki a görbe felület alatt, amit felhajtó erőnek nevezünk.
1: Once man discovered to learn to use the wind, then he could soon learn to fly.
0: Miután az ember megtanulta, hogy a szelet hogy kell használni, hamarosan megtanult repülni is.
1: Now we have planes taking off every moment of the day, hundreds of tons, they go up into the air and they totally defy the law of gravity because they've learned to exploit the wind.
0: Ma napjainkban naponta több száz repülőgép emelkedik a levegőbe, és fittyet hány a gravitáció törvényére, mert megtanulták kihasználni a szelet.
1: Now there's another law which is mentioned in Romans 8.
0: A Róma 8 egy másik törvényt is
1: említ. It's called the law of the spirit of life in Christ Jesus.
0: Ez pedig a Krisztus Jézusban való élet szellemének a törvénye.
1: Now it's in Christ Jesus.
0: Tehát ez Krisztus Jézusban van.
1: And if you get into a plane,
0: hogyha beszállsz egy repülőbe,
1: which is an absolute faith exercise, you don't even go to the pilot and say, can you fly this thing?
0: Ami teljesen egy hitbeli gyakorlat, hiszen nem mész oda a pilótához és nem kérdezed meg, hogy tud egyáltalán repülőt vezetni.
1: You relax,
0: hanem beszállsz a repülőbe, lazítasz. A felszáll a repülő.
1: And it comes to a certain speed, usually about just over 250 kilometers per hour. Then it's got enough lift to take off, and suddenly it's flying like a bird.
0: Felszáll a repülő, egyre magasabbra száll, elér egy bizonyos sebességet, ez általában ilyen 250 kilométeres sebesség. Áll le, és akkor ez elég felhajtó erőt ad ahhoz, hogy madárként repüljön a repülő, tényleg ott ülsz a repülőbe.
1: And you're sitting in your seat.
0: Ülsz a székeden.
1: You look out the window.
0: Kinézel az ablakon.
1: Just as if gravity wasn't there anymore.
0: És úgy érzed, mintha már gravitáció nem is lenne.
1: But if you open the door and step out.
0: De hogyha kinyitod az ajtót és kilépsz.
1: You'll find it's still there.
0: Akkor azonnal rájössz, hogy még mindig van gravitáció.
1: It's just a superior law has negated the power of the inferior law.
0: Csak van egy magasabb rendű törvény, ami semlegesítette az alacsonyabb rendű törvénynek az erejét.
1: Now that's a constant tension that we will live in all our lives.
0: Ez egy állandó feszültség, amiben az egész életünkön keresztül élnünk kell.
1: If we live at all and step into our self life again, we'll be pulled down by the law of sin and death.
0: Hogyha kilépünk az Istentől való függésből, és önállóvá tesszük magunkat, akkor megint a bűn és a halál törvénye lehúz minket.
1: But if we stay in Christ Jesus,
0: de hogyha Krisztus Jézusban maradunk,
1: and let the spirit of life in Christ Jesus,
0: és engedjük, hogy a Krisztus Jézusban való élet szelleme,
1: a törvénye
0: hordozzon minket,
1: then the pull of sin is broken,
0: akkor megtörik a bűnnek a húzó ereje,
1: and we live above that law.
0: És e fölött, a törvény fölött élünk.
1: Now that's the great message of the book of Romans.
0: Ez a római levél nagy üzenete.
1: Which is brought out so beautifully. I hope this makes
0: sense. Ami olyan gyönyörűen kijön. Remélem, hogy érthető ez a számotokra.
1: And we've got to learn to live in that law.
0: Be kell tanulnunk ebben a törvényben élni.
1: You see, if you've been flying planes for 50 years.
0: Tudjátok, hogyha valaki már 50 éve repül repülőkön.
1: You've only got to step out once, say, I'm just not going to bother with a plane this time. Down you go.
0: És utána egyszer csak úgy dönt, hogy mégis inkább kilép a repülő ajtajának, mert az levegőben van, akkor ugyanúgy lezuhan.
1: It's always waiting for you if you make the foolish mistake of stepping out of Christ dependence into self-sufficiency.
0: A bűn és a halál törvénye folyamatosan vár ránk, hogy eljöjjön a pillanat, amikor kilépünk Krisztusból és az ő benne való élet szellemének a törvényéből.
1: And what we have to learn is how to do that.
0: Azt kell megtanulnunk, hogy hogyan maradjunk Krisztusban.
1: Just read these verses in Romans 8.
0: Ebben a Róma 8-ban akkor olvassuk tovább a verseket.
1: First thing is you've got to learn this.
0: Az első, amit meg kell tanulnunk, az az.
1: There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus.
0: Nincsen azért semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak.
1: That's the first thing you've got to get rid of all condemnation.
0: Ez az első dolog, hogy nincsen kárhoztatás.
1: And you've got to really, really, really believe that He really, really loves you.
0: És valóban is igazán el kell hinned, hogy Isten valóban is igazán szeret téged.
1: And I'll show you tomorrow morning that this is the principle of love, which makes everything else work.
0: Holnap reggel majd kimutatom nektek, hogy a szeretet törvénye az, ami minden más működtet.
1: Condemnation has to go.
0: Tehát távoznia kell a kárhoztatásnak.
1: It's finished because it's all dealt with.
0: Ennek vége van már, mert minden problémával Krisztus leszámolt.
1: The second thing is, you do not walk according to the flesh, but according to the Spirit.
0: A másik dolog, hogy ne test szerint járj, hanem szellem szerint.
1: You can only walk where you live. Hello.
0: Csak ott járhatsz, ahol élsz.
1: I was just talking to my wife just a few hours ago, and she's in San Antonio, Texas.
0: Néhány órával ezelőtt beszéltem a feleségemmel, aki Texasban van, San Antonióban.
1: That's my home.
0: Ott lakom, ott az otthonom.
1: But I can only walk there when I live there.
0: De csak akkor járhatok ott, amikor ott lakom, ott vagyok.
1: I can imagine she's all the, it's beautiful. She said it's just perfect weather. I'm sitting out here, you know, in the garden, and the deer are talking to me, and I'm talking to them. I think, oh, I love to be home.
0: Elképzelhetem, hogy otthon vagyok, gyönyörű idő van, kint ülök a kertben, beszélgetünk egymással, nagyon szeretek otthon lenni.
1: So I've just put some new plants in, and it's all gorgeous. You must quickly come home and say, oh, I'd love to.
0: Feleségem mostanában ültetett új virágokat. Nagyon szépek, és mondta, hogy meg kell nézned, haza kell jönnöd, mondtam, jaj, nagyon szeretnék ott lenni.
1: I'm in Székesfehérvár at the moment.
0: De jelenleg Székesfehérváron vagyok.
1: And I can't be in this city and walk in that city. Hello.
0: És az lehetetlen, hogy ebben a városban vagyok, és közben abban a városban járkálok.
1: That's a principle you've got to learn.
0: Ez egy olyan alapelve, amit meg kell tanulnunk.
1: You've got to decide where you're going to live before you can determine where you're going to walk.
0: El kell döntened, hogy hol fogsz élni, mielőtt eldönthetnéd, hogy hol fogsz járni.
1: If you live in the flesh,
0: hogyha testben élsz,
1: where are you going to walk?
0: Akkor hol fogsz járni?
1: Or how are you going to walk?
0: Vagy hogyan fogsz járni?
1: In the flesh.
0: Testben,
1: amen?
0: Test szerint. Így van.
1: But if you live in the spirit,
0: de hogyha szellemben élsz,
1: then you can walk in the spirit.
0: Akkor járhatsz a szellemben.
1: Amen? Amen. So you've got to develop a life which is in the spirit in order to have a walk that is in the spirit.
0: Tehát ki kell alakítanod magadban a szellemben való élést ahhoz, hogy szellemben járhass.
1: Have I made that point clear?
0: Világos a számotokra ez?
1: You cannot walk where you do not live.
0: Nem járhatsz ott, ahol nem tartózkodsz.
1: But you can walk where you live.
0: De ott járhatsz, ahol élsz.
1: So if you live in the spirit,
0: tehát a szellemben élsz,
1: then you can walk there.
0: Akkor járhatsz szellemben.
1: And if you walk in the spirit, then you do not fulfill the lusts of the flesh.
0: És hogyha szellemben jársz, akkor nem elégíted ki a test kívánságait.
1: Now you may make spiritual noises, but if you walk in the flesh, then that's where you'll be, and that's where your actions will be.
0: Adhatsz ki szellemi zajokat, hangokat magadból, de hogyha testben élsz, akkor ott is fogsz járni, úgy fogsz élni.
1: And the law of sin and death can get you.
0: És akkor azt mondja a törvény, hogy az bűn elkaphat téged.
1: There's a verse in 1 Peter.
0: Az 1 Péterben van egy vers.
1: I think it's chapter 4, verse 6.
0: A negyedik rész, hatodik
1: Now,
0: vers.
1: This is Peter talking.
0: Itt Péter beszél.
1: From his own experience.
0: Saját tapasztalatából.
1: He says this.
0: És azt mondja.
1: For this reason the gospel was preached also to those who are dead. 1 Peter 4, 6.
0: Mert azért hirdetetett az evangélium a holtaknak is.
1: Now I want my literal translation, not what it says in the Hungarian Bible.
0: Igen, tehát a szó szerinti fordítás.
1: Although judged in the flesh like men,
0: noha megítélve testben, mint ember,
1: we can live in the spirit like God.
0: Élhetünk szellemben úgy, ahogy Isten.
1: Hello, did you hear that?
0: Hallottátok ezt?
1: If you live in the flesh, you'll live just as mere men, and you'll be a prisoner to sin and all the other stuff.
0: Hogyha testben élsz, akkor egyszerű emberként élsz, és akkor rabszolgája leszel a bűnnek, meg minden egyéb dolognak.
1: So you put that to death by by embracing the judgment of God upon it.
0: Tehát ezt üldököld meg, ezt ha ebből lépjél ki és fogad el, hogy Isten elítélte ezt.
1: And then you live in the spirit like God.
0: És utána élj szellemben, mint Isten.
1: Amen.
0: Amen.
1: Okay.
0: Rendben.
1: Let me just come back to Romans chapter 8.
0: Most akkor a Róma 8-hoz megyünk vissza.
1: We just about run out of time, I'm going to close.
0: Hamarosan elfogy az időnk, úgyhogy abba fogom hagyni.
1: Come to verse 4.
0: Róma 8:4.
1: It says in verse 3 that God sent his own son in the likeness of sinful flesh on account of sin that he might condemn sin in the flesh.
0: Romans 8.
1: Romans chapter 8, verse latter part of verse 3.
0: Yes. Isten az ő fiát elbocsátva a bűntestének hasonlatosságában és a bűnért kárhoztatta a bűntestet.
1: Now here's the purpose in verse 4.
0: Tehát az a cél a negyedik versben.
1: That the righteous requirements of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh but according to the spirit.
0: Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem szellem szerint.
1: For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh.
0: Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak.
1: But those who live according to the spirit, the things of the spirit.
0: De akik a szellem szerint élnek, azok a szellem dolgaira gondolnak.
1: For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace.
0: Mert a test szerinti gondolkodás halál, a szellem szerinti gondolkodás pedig élet és békesség.
1: So you can't live a life of fleshy carnal thoughts and expect somehow to become holy. Amen.
0: Tehát nem élhetsz testies gondolkodással úgy, hogy közben számítasz arra, hogy szent leszel.
1: It starts in the spirit and it starts with the mind.
0: A dolog szellemben kezdődik el, és az elmével kezdődik el.
1: And I could go on. It's a fantastic chapter.
0: És folytathatnám, mert egy fantasztikus rész.
1: Okay. I think I'm going to close here.
0: Azt gondolom, hogy befejezem itt.
1: But I want you to. I mean, I've spent probably 50 years soaking myself in these scriptures.
0: Valószínűleg már 50 éve áztatom bele magam ezekbe a versekbe.
1: And it's become life to me.
0: És ezek életté váltak a számomra.
1: Have you got a taste of this?
0: Megéreztétek az ízét ennek?
1: So we're going to have one more session tomorrow morning when I'm going to apply all this and we'll come to a practical appropriation of it.
0: Holnap még elmondom ennek a gyakorlati alkalmazását, és utána magunkévá fogjuk tenni ennek az igazságát.
1: And then the last session is going to be a time of ministry and impartation. Anybody who's got any physical sickness will certainly see that gets healed.
0: Az utolsó alkalom az pedig szolgálat és szellemmel való átadás lesz, hogyha valakinek betegsége van.
1: But if there are bondages and you need deliverance, then we can deal with those. We want to clear this thing out so we become a holy people.
0: És hogyha megkötözöttségeitek vannak, abból is ki kell, hogy tisztuljatok, egyszerűen szent népnek kell lennünk.
1: But remember that this was written for you.
0: De ne felejtsétek el, hogy ez nektek írott meg mind.
1: You would never expect to walk out of this meeting and find, oh, gravity is not working for me, I'm floating.
0: Soha nem lesz úgy, hogy kimentek az összejövetelről, és akkor számítotok arra, hogy most már lebeghettek a levegőben, mert a gravitáció nem működik nektek.
1: The law of gravity works for anyone, anywhere, anytime.
0: A gravitáció működik mindenkinek, mindenhol és mindig.
1: And spiritual laws are the same.
0: Szellemi törvények ugyanígy vannak.
1: If you fulfill the conditions, then you receive the blessing or the benefit from it.
0: Hogyha eleget teszel a feltételeknek, akkor megkapod ebből az áldást és ennek az előnyeit.
1: If we put to death the flesh,
0: hogyha megüldököljük a testet,
1: then we can live in the spirit like God.
0: Akkor úgy élhetünk szellemben, ahogy Isten.
1: If we set our minds on the things of the spirit,
0: hogyha szellem dolgaira gondolunk állandóan,
1: then we can walk in the spirit.
0: Akkor járhatunk szellemben.
1: But I've got to watch my mind.
0: De figyelnem kell az elmémre.
1: Now, just after I was converted,
0: miután megtértem,
1: I'm sorry, several years after I was converted,
0: illetve több évvel azután, hogy megtértem,
1: but I was just baptized in the Holy Spirit, that's what I meant to say.
0: Igen, de a Szent Szellem keresztséget éppen azelőtt kaptam, ezt akartam
1: mondani.
0: I
1: was pastoring a church,
0: egy gyülekezetet pásztoroltam,
1: struggling with unclean, lustful thoughts that I hated, but I couldn't stop thinking them.
0: És küzdködtem azzal, hogy ilyen bűnös és kívánjú gondolataim voltak, és utáltam ezeket, meg akartam szabadulni tőlük, de nem ment.
1: As I was reading the Bible,
0: és ahogy olvastam a Bibliát,
1: there's lots of verses that say this sort of thing.
0: Nagyon sok vers mondja ilyen dolgokat.
1: Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus.
0: Hogy az az elme legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban van.
1: We have the mind of Christ.
0: Krisztus értelme lakozik bennünk.
1: be renewed in the spirit of your mind in true righteousness and holiness.
0: Újuljatok meg a ti elmétek szelleme szerint igazi igazságosságban és szentségben.
1: Bring every thought into the captivity of the obedience of Christ. I could go on and on with
0: minden
1: this.
0: Gondolatot ejtsetek rabul a Krisztusnak való engedelmességre. Mert folytathatnám a listát.
1: I thought, man, I'm supposed to have a mind like Jesus. He didn't battle with dirty thoughts.
0: Arra gondoltam, hogy nekem olyan elmém kell, hogy legyen, amilyen Jézusnak volt, és ő nem küzdött szennyes gondolatokkal.
1: I never did anything physically. I hated them, but I couldn't stop them coming into my mind.
0: Fizikailag nem követtem el soha ilyennel kapcsolatos bűnöket, de gyűlöltem azt, hogy az elmémből nem tudtam ezeket kizárni.
1: And that was because of the way I lived in my teens and twenties. I was a rebel, I was a fool, and I did all kinds of horrible, stupid things.
0: Ez pedig azért volt, mert 10 éves koromban úgy éltem, ahogy lázadó voltam, és mindenféle ostoba dolgokat követtem el.
1: Now every part of me was changed, except this wretched mind wouldn't think straight.
0: Minden az életemben megváltozott, mikor megtértem, de valahogy az elmém nem akart úgy gondolkodni, ahogy kellett volna.
1: I shared it honestly with my wife, I shared it honestly with some Christian brothers, no one had a solution.
0: Elmondtam ezt őszintén a feleségemnek, elmondtam kedves keresztény testvéreknek, de senki nem tudta a megoldást erre.
1: Then I gave one morning to prayer.
0: Aztán egy reggelen elkezdtem imádkozni.
1: And I said, Lord, you've not written these things to mock me.
0: Azt mondtam, Uram, te nem azért írtad le ezeket a szavakat, hogy gúnyolj engem.
1: They're my inheritance in Christ.
0: Ezek az én örökségem Krisztusban.
1: And I'm claiming. Everybody said, well, everybody lives this way. You're bound to be struggling with unclean thoughts. But I said, well, Jesus didn't. Why should I?
0: De azt mondják az emberek nekem, hogy mindenki küzdik ezekkel a szennyes gondolatokkal, mert ilyen az emberi élet, de Krisztus nem küzdött ezekkel, tehát nekem miért kellene?
1: And God came to me that morning.
0: És Isten azon a reggelen odajött hozzám.
1: As I was praying in the church that I was now pastor of.
0: Ahogy imádkoztam a gyülekezetben, aminek épp a pásztora voltam.
1: And he said to me, he said, shall I kick that demon out of you?
0: És azt mondta nekem, hogy kirúgjam belőled ezt a démont, ami ezt csinálja.
1: I said, oh yes, Lord, please.
0: Azt mondtam, igen, Uram, légy szíves.
1: He says, the source is a demon that you fooled around with in your teens and twenties, and it's still stubbornly staying there.
0: Azt mondja, hogy mert ez egy démontól van, mondta az Úr, akivel szórakoztál a 10-es és 20-as éveidbe, és még mindig ragaszkodik hozzád, és nem akar elmenni.
1: He said, shall I kick it out?
0: Megkérdezte az Úr, kirúgjam belőle?
1: I said, yes, Lord, please.
0: Azt mondtam, Uram, igen, légy szíves.
1: And I didn't fall on the ground.
0: Nem estem a földre.
1: I didn't roll around all over the place.
0: Nem gurultam oda-vissza a padlón.
1: I didn't scream and I didn't vomit.
0: Nem kiabáltam és nem hánytam.
1: It would have been well worth it if I had.
0: Ha így lett volna, az is jó megérte volna.
1: It just quietly left.
0: De egyszer csak csendben elment ez a dolog.
1: That would be 1965.
0: Ez 1965-ben volt.
1: And I'm not lying to you, I've lived without any problem like this now for 45 years.
0: És nem hazudok nektek, most már körülbelül 45 éve úgy élek, hogy semmilyen ilyen problémám nincs.
1: I have a pure mind like Christ.
0: Tiszta az elmém, mint Krisztusé.
1: And I'm not bothered with these thoughts anymore.
0: És most már nem zavarnak ilyen gondolatok.
1: But I'm very careful what I allow my eyes to see. I'm very strict about myself. I don't watch television. I certainly not the adverts, because I don't want to get polluted with that stuff.
0: De nagyon vigyázok arra, hogy mit nézek. Nagyon fegyelmezett vagyok ebben, nem nézek tévét, különösen nem nézek hirdetéseket, nem akarok megszennyeződni.
1: You see, I've got to live in the spirit.
0: Tudjátok, szellemben kell élnem.
1: And not allow my mind to be polluted by the things of the world and the flesh, and if I do that, I can stay in this condition.
0: És nem engedhetem, hogy a világnak a dolgai beszennyezzék az elmémet, és hogyha ezt meg tudom tenni, akkor ilyen is maradok.
1: I'll talk about this more tomorrow, but the Spirit has disciplined me, spirit, soul and body, so that he's trained me to live this way.
0: Majd holnap beszélek erről, de a Szent Szellem fegyelmet adott nekem, megnevelt engem testileg, szellemileg és lelkileg is, és most már tudok így élni.
1: And I'm learning more and more to walk in the Spirit.
0: És egyre inkább tanulom, hogy szellemben járjak.
1: But occasionally, as I mentioned, even I've got lapsed temporarily into doing something in the flesh which I'm ashamed about.
0: De ahogy már elmondtam, időnként azért kicsúszok és teszek valamit testben, és nagyon szégyellem az ilyesmit.
1: If it happens,
0: ha ez megtörténik,
1: I immediately repent and get back into the life that I normally enjoy with the Lord.
0: Azonnal bűnbánatot tartok, és visszalépek abba az életbe, amit általában élvezek az Úrral való közösségben.
1: Amen.
0: Amen.
1: And you can do exactly the same thing.
0: És ti megtehetitek pontosan ugyanezt.
1: Well, tomorrow we'll complete this series.
0: Holnap befejezzük ezt a sorozatot.
1: And we'll move into practical impartation and practical releasing of this into your lives.
0: És gyakorlati átadás lesz, és felszabadítjuk ezeket a dolgokat az életetekben.
1: Let's pray.
0: Imádkozzunk.
1: Father, I thank you for these precious people that have listened to me so attentively all these hours.
0: Atyám, köszönöm neked ezeket a drága embereket, akik olyan figyelmesen hallgattak engem ilyen órákon keresztül.
1: And I pray every word that you've spoken through me will go deep into their hearts and spirits.
0: És imádkozom, hogy minden szó, amit te mondtál, az nagyon mélyen bemenjen a szellemükbe.
1: And it'll bring the same transformation in them that it's brought in me.
0: És ugyanazt az átalakulást hozza létre bennük, amit bennem létrehozott.
1: We thank you for the testimony of your apostles who wrote the scriptures, that they also, without exception, claim the same things.
0: Köszönöm neked a te apostolaidnak a bizonyságtételét, akik a Bibliát írták, akik elmondták, hogy ugyanilyen dolgokkal küzdöttek.
1: They came from all sorts of backgrounds.
0: Mindenféle háttérből jöttek.
1: Different levels of education.
0: Különböző szinten voltak képzettek.
1: Different levels of intellect.
0: Különböző értelmi szintjük volt.
1: But they ended up as this same glorious new man.
0: De végül mindegyikből ugyanaz a dicsőséges új ember lett.
1: In which you lived.
0: Amelyben, akikben te éltél.
1: And through whom you did your will.
0: És akiken keresztül megtetted az akaratodat.
1: And I'm praying, Lord, for this to happen to each one of us.
0: És imádkozom, Uram, hogy ugyanez megtörténjen mindegyikünkben.
1: That's in this conference tonight.
0: Akik itt vagyunk ezen a konferencián ma este.
1: If we're blind anywhere, Lord, open our eyes to see our blindness.
0: Uram, hogyha bármelyik területen vakok vagyunk, akkor nyisd meg a szemünket, hogy észrevegyük, hogy vakok voltunk.
1: And if we're struggling with our past, Lord, may we appropriate the total death of that Adamic nature and all that it ever did in our lives.
0: És hogyha küzdöttünk a múltunkkal, akkor hadd értsük meg, hogy az ádámi természetünk és mindez, amikkel a múltunkban küzdöttünk, teljesen halálba került.
1: We claim our new heredity.
0: Igényeljük az új örökségünket.
1: And we're proudly going to carry our new passport.
0: És valószínűleg új útlevelet is kapunk ezért.
1: Citizen of heaven.
0: A menny polgárai vagyunk.
1: Of the family and genealogy of Jesus Christ.
0: Jézus Krisztus családjához, az ő genealógiájához tartozunk.
1: Free from the power of the devil.
0: Szabadok vagyunk az ördög erejétől.
1: Living in the spirit like God.
0: Úgy élünk szellemben, ahogy Isten.
1: And then through us.
0: És aztán rajtunk keresztül.
1: Your wonderful works can flow.
0: Áradhatnak rajtunk keresztül a te csodálatos tetteid.
1: To the salvation of many.
0: Nagyon sok a üdvösségére.
1: In Jesus mighty name.
0: Jézus hatalmas nevében.
1: Amen.
0: Amen.
1: God bless you.
0: Isten áldjon meg titeket.
2: Elhangzott Ellen Vincent Megszentelődés című tanítássorozatának 6. része.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a Rádió Sansz.
1: Open our eyes to see our blindness.
0: Uram, hogyha bármelyik területen vakok vagyunk, akkor nyisd meg a szemünket, hogy észrevegyük, hogy vakok voltunk.
1: And if we're struggling with our past, Lord, may we appropriate the total death of that Adamic nature and all that it ever did in our lives.
0: És hogyha küzdöttünk a múltunkkal, akkor hadd értsük meg, hogy az ádámi természetünk és mindez, amikkel a múltunkban küzdöttünk, teljesen halálba került.
1: We claim our new heredity.
0: Igényeljük az új örökségünket.
1: And we're proudly going to carry our new passport.
0: És valószínűleg új útlevelet is kapunk ezért.
1: Citizen of heaven.
0: A menny polgárai vagyunk.
1: Of the family and genealogy of Jesus Christ.
0: Jézus Krisztus családjához, az ő genealógiájához tartozunk.
1: Free from the power of the devil.
0: Szabadok vagyunk az ördög erejétől.
1: Living in the spirit like God.
0: Úgy élünk szellemben, ahogy Isten.
1: And then through us.
0: És aztán rajtunk keresztül.
1: Your wonderful works can flow.
0: Áradhatnak rajtunk keresztül a te csodálatos tetteid.
1: To the salvation of many.
0: Nagyon sok a üdvösségére.
1: In Jesus mighty name.
0: Jézus hatalmas nevében.
1: Amen.
0: Amen.
1: God bless you.
0: Isten áldjon meg titeket.
2: Elhangzott Ellen Vincent Megszentelődés című tanítássorozatának 6. része.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: A menny polgárai vagyunk.
1: Of the family genealogy of Jesus Christ.
0: Jézus Krisztus családjához, az ő genealógiájához tartozunk.
1: Free from the power of the devil.
0: Szabadok vagyunk az ördög erejétől.
1: Living in the spirit like God.
0: Úgy élünk szellemben, ahogy Isten.
1: And then through us.
0: És aztán rajtunk keresztül.
1: Your wonderful works can flow.
0: Áradhatnak rajtunk keresztül a te csodálatos tetteid.
1: To the salvation of many.
0: Nagyon sok a üdvösségére.
1: In Jesus mighty name.
0: Jézus hatalmas nevében.
1: Amen.
0: Amen.
1: God bless you.
0: Isten áldja meg titeket.
2: Elhangzott Ellen Vincent Megszentelődés című tanítássorozatának 6. része.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
2: A következő percekben Ellen Vincent Megszentelődés című tanítássorozatának 6. részét hallhatják.
3: What I want to do in the first part of this session is to, I want to introduce you to certain spiritual laws, and I'm using the law in the physical sense.
4: Ennek a tanításnak az első részében néhány törvényt szeretnék bemutatni nektek, és a törvény szót itt a tudományos értelmében használom. Now,
3: our physical world has many laws. A good example is the law of gravity.
4: A fizikai, anyagi világunkban sok törvény működik, ennek egy jó példája a tömegvonzás például.
3: And the Bible has a whole number of spiritual laws which work in a similar way in the spirit realm.
4: És a Bibliában le van írva a számos szellemi törvény, amelyek a szellemi világban ugyanilyen módon működnek.
3: And basically they work for anyone, anywhere, anytime.
4: Tehát alapvetően bárkinek a számára bárhol és bármikor ugyanúgy működnek.
3: And they work in spite of you as a person.
4: Teljesen mindegy, hogy te ki vagy, működnek.
3: And if you know the law, you can work with the law, so it works for you.
4: Hogyha ismered a törvényt, akkor együtt működhetsz vele, tehát a javadra dolgozik.
3: If you don't accept the law, then it'll work against you, it'll still work.
4: És hogyha nem ismered ezt a törvényt, akkor is működik, csak akkor ellenedre működik.
3: And if we're going to come to real sanctification, I believe there are three basic laws that we have to learn about.
4: És hogyha valóban meg akarunk szentelődni, akkor szerintem elsősorban három szellemi törvényről kell tanulnunk.
3: And I know some of you heard me teach this before in other places, but I want to make sure we clearly understand this before we can move on to the next phase of sanctification.
4: Gondolom, hogy már többen hallottatok engem tanítani más helyeken, de most szeretném itt összefoglalni ezt a dolgot, mert úgy érzem, hogy fontos megértenünk ezeket, mielőtt a megszentelődés további fokozataira lépünk.
3: The first law I want to explain is what I have personally come to call the law of heredity.
4: Az első törvény, amit el akarok magyarázni, az az, amit én az öröklődés törvényének neveztem el.
3: Now you'll find a whole list of laws in Luke chapter 6 from about verse 30 to verse 40, but I haven't time to go through them all.
4: A Lukács 6-ban a 30. verstől számos törvényt olvashattok, de most nincsen időm ezekben mindbe belemenni.
3: And that's the law of what in verse 38 you get the law of giving.
4: A 38. versben van az adakozás törvénye.
3: The measure in which you give,
4: amilyen mértékben adsz,
3: it'll be given back to you.
4: Olyan mértékben adatik vissza neked.
3: Pressed down and shaken together.
4: Megnyomottan és összerázottan.
3: Will God cause men to pour into your lap?
4: Ráveszi Isten az embereket, hogy öntsék ezeket a dolgokat vissza a te öletbe.
3: Some years ago, my wife was flying home from South Korea. She'd been there for 6 weeks.
4: Néhány évvel ezelőtt a feleségem Dél-Koreából repült hazafelé, ott 6 hetet töltött el.
3: And we were very involved and very familiar with what God was doing in South Korea in the 70s.
4: Nagyon részt vettünk abban, és nagyon jól ismertük azt, amit Isten a 70-es években cselekedett Dél-Koreában.
3: And I know that church of Dr. David Yonggicho very well.
4: Nagyon jól ismerem Dr. David Yonggicho gyülekezetét.
3: In fact, he tried to get us to come and join him on the staff there, but we felt it wasn't God's will.
4: Igazából ő megkért minket arra, hogy csatlakozzunk a munkatársaihoz, költözzünk oda, de nem úgy éreztük, hogy ez Isten akarata lenne.
3: But Eileen was flying home.
4: De Eileen repült hazafelé.
3: From Seoul in South Korea to France.
4: Dél-Koreából, Szöulból, Franciaországba.
3: And a South Korean airline.
4: Egy dél-koreai repülőn.
3: She was sitting between two men who, she was in the middle between these two quite large men.
4: Két elég nagy darab férfi között kapott helyet.
3: And they turned out to be businessmen on their way to Europe to do business.
4: És kiderült, hogy mind a ketten üzletemberek, akik Európába üzleti célokkal mennek.
3: They were both Buddhists.
4: Mind a ketten buddhisták voltak.
3: Both their wives had been powerfully converted to Jesus Christ.
4: De mindegyiküknek a felesége erőteljes megtérést élt át Jézus Krisztushoz.
3: And their wives started asking their husbands for money to give to God because they were learning the principles of
4: és a feleségek elkezdték kérni a férjüket, hogy adjanak pénzt és segítsenek adakozni Krisztus céljaira, mert ők megtanulták az adakozás törvényét.
3: So these men started giving gifts to their wives to give to the church, and their businesses began to prosper.
4: És ezek a férjek elkezdtek, a pogány férjek a feleségüknek pénzt adni, hogy az odaadakozhassa a gyülekezetnek, és az üzletük elkezdett virágozni.
3: And they told Eileen that they both become multimillionaires because through their wives they've been giving to the God of our Lord Jesus Christ, and the law was working for them.
4: És elmondták a feleségemnek, Eileennak, hogy mind a ketten milliómosok lettek azáltal, hogy a mi Istenünknek, az Úr Jézusnak adakoztak a pénzükből.
3: But for them, the price of becoming a Christian was too high, so they would not openly become a Christian, but they were tapping into the law of the kingdom, and it was working for them.
4: Túl magasnak találták annak az árát, hogy keresztényekké váljanak, ezért nem tértek meg, de azért a királyságnak ezt a törvényét kihasználták a saját javukra, ami az adakozásról szólt.
3: Another law is if you don't forgive,
4: egy másik törvény az, hogyha nem bocsátasz meg,
3: your prayers will not be heard. That's,
4: akkor Isten nem hallgatja meg az imáidat.
3: That's a law.
4: Ez egy törvény.
3: And you cannot get God to hear your prayers while you have unforgiveness in your heart.
4: Nem tudod elérni, hogy Isten meghallgassa az imáidat, amíg meg nem bocsátás van a szívedben.
3: Now all these laws are well worth studying in, and even more important, they must well worth practicing. Amen.
4: Nagyon is érdemes mindezeket a törvényeket tanulmányozni, de még érdemesebb megélni őket.
3: The one I want to talk about is the law of heredity.
4: Most az öröklődés törvényéről szeretnék nektek beszélni.
3: What on earth is that? What does it mean?
4: Megkérdezhetitek, ez meg mi a csuda?
3: Well, it means that God's let me come to Hebrews chapter 7.
4: Szóval lapozzunk a Zsidó levél 7. részéhez.
3: And I want to show you the principle, then we'll talk about it afterwards.
4: És ott megmutatom nektek ezt az alapelvet, és majd utána beszélünk
3: now,
4: róla.
3: You won't understand it with your intellect, but you can receive it with your spirit.
4: Lehet, hogy az értelmetekkel nem tudjátok majd felfogni, de a szellemetek meg tudja érteni.
3: To the writers of script, to the writers of the Bible and to God, it's a perfectly logical law, and we've got to learn to understand it.
4: Az Biblia írói számára, Isten embereinek a számára ez egy teljesen logikus törvény, és nekünk meg kell tanulnunk megérteni.
3: Now we're introduced in chapter 7 to Melchizedek, the great high priest, the eternal priest of the new covenant.
4: A hetedik részben, a Zsidó 7-ben bemutatják nekünk Melkisédeket, aki az új szövetségnek az örökkévaló főpapja.
3: And Hebrews makes it very clear that this is none other than the Lord Jesus Christ in his eternal life. He has been, is and always will be Melchizedek, the great high priest.
4: A Zsidó levél teljesen bizonyosan állítja, kiderül belőle, hogy az mi Urunk Jézus Krisztus, ez a Melkisédek nevű főpap, az ő örökkévaló mi voltában ő volt, és ő van, és ő lesz Melkisédek, ez a főpap.
3: The first time we meet him in scripture is when he appears to Melchizedek, when he appears to as Melchizedek Abraham in Genesis 14.
4: Az első ízben, amikor Melkisédekkel találkozunk, akkor az 1 Mózes 14-ben megjelenik Ábrahámnak.
3: Now the writer to the Hebrews, he wants to prove something.
4: A Zsidó levél írója be akar bizonyítani valamit.
3: And this is how he proves it.
4: A következő módon teszi ezt.
3: In verse 4, he tells us how great this man was, that is Melchizedek, to whom even the patriarch Abraham gave a tenth of the spoil.
4: A negyedik versben bebizonyítja, hogy milyen nagy ember volt ez a Melkisédek, hiszen még a pátriárka Ábrahám is tizedet adott neki mindenéből.
3: He says now verse 5, the sons of Levi received tithes, though they have come from the loins of Abraham.
4: A ötödik versben megtudjuk, hogy Lévi fiai kapnak tizedet azért, mert ők is Ábrahám ágyékából származnak.
3: Now he said now, listen to this. He's saying that this Melchizedek, his genealogy, verse 6, is not derived from them, that is from Abraham.
4: Azt írja Melkisédekről, hogy az ő nemzetsége nem azok közül való, hanem nem Ábrahámtól való.
3: I suggest you listen to what I'm saying, and then you can study the Bible afterwards. I think it'll be much better, okay?
4: Tehát javaslom, hogy hallgassátok meg, amit mondok, és majd utána tanulmányozzátok a Bibliát.
3: I'll just give you the summary of it, otherwise we could take all evening on this, and I don't want to do that now.
4: Most össze akarom foglalni nektek ezeket a dolgokat, különben részleteiben az egész estét ezzel tölthetnénk.
3: But the writer's out to prove that the priesthood of Melchizedek is superior to the priesthood of Levi.
4: Azt akarja bizonyítani az író itt, hogy a Melkisédeki papság magasabb rendű a Lévita papságnál.
3: And he does it by applying the law of heredity.
4: És azáltal teszi, hogy alkalmazza az öröklődés törvényét.
3: Because he tells us this.
4: Mert azt mondja nekünk.
3: When Melchizedek met Abraham,
4: amikor Melkisédek találkozott Ábrahámmal,
3: two things happened.
4: Két dolog történt.
3: Abraham gave tithes to Melchizedek.
4: Ábrahám tizedet fizetett Melkisédeknek.
3: And Melchizedek blessed Abraham.
4: És megkísérlek megáldotta Ábrahámot.
3: He says, now each of these things, those two actions proved that Abraham recognized he was inferior to Melchizedek.
4: Mind a két cselekedet az bizonyította, hogy Ábrahám elismerte, hogy ő Melchizedek alatt áll.
3: Because the one who receives the tithes is superior to the one that gives them.
4: Mert aki kapja a tizedet, az nagyobb, mint aki adja a tizedet.
3: And the one who blesses is superior to the one that receives the blessing.
4: És aki áld, az a nagyobb, mint az, aki kapja az áldást.
3: Okay, with me so far.
4: Ez idáig tudtok követni, ugye?
3: Therefore, he says, without any doubt at all,
4: ezért nincsen semmi kétség a felől,
3: Abraham recognized Melchizedek to be superior to him.
4: Hogy Ábrahám elismerte, hogy Melchizedek ő fölötte áll.
3: Because he bowed down to him.
4: Mert leborult előtte.
3: Gave him a tithe.
4: Tizedet adott neki.
3: And then received a blessing from Melchizedek.
4: És utána elfogadta Melchizedek áldását.
3: So he said, we've no doubt at all that Melchizedek is someone much greater than Abraham.
4: Tehát semmi kétség a felől, hogy Melchizedek sokkal nagyobb Ábrahámnál.
3: These two things prove it.
4: Ez a két dolog bizonyítja ezt.
3: Then he starts to apply the logic of the law of heredity.
4: És utána az öröklődés törvényének a logikáját kezdi alkalmazni.
3: Coming at verse 7.
4: Hetedik vers.
3: Beyond all contradiction, the lesser is blessed by the better.
4: Pedig minden ellentmondás nélkül való, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet.
3: Now here comes the leap of hereditary logic now. Come to verse 9.
4: Most jön a 9. versnél az öröklődési logikának az ugrása.
3: Even Levi, who receives tithes, paid tithes through Abraham, so to speak.
4: Ábrahámnál fogva tized vétetett Lévitől is, a tizedszedőtől.
3: For he was still in the loins of his father where Melchizedek met him.
4: Mert ő még az atya ágyékában volt, amikor annak elébe ment Melchizedek.
3: Now Levi was the great grandson of Abraham.
4: Lévi Ábrahámnak a dédunokája volt.
3: Three unborn generations had to come before Levi was born.
4: Még három nemzedéknek kellett élnie, mielőtt Lévi megszületett.
3: But what the Bible says is that in the loins, in the innermost being of Abraham, all these generations were within him and participating with him in that act of submission to Melchizedek.
4: Azt mondja a Biblia, hogy Ábrahám ágyékában, a testében ott voltak ezek a még meg nem született nemzedékek, és így vele együtt részt vettek a Melchizedeknek adott tizedadásban.
3: So when Abraham bowed to Melchizedek,
4: tehát amikor Ábrahám leborult Melchizedek előtt,
3: then Isaac,
4: akkor Izsák,
3: Jacob and Levi,
4: Jákob és Lévi,
3: all unborn,
4: aki még szintén nem született meg egyik sem,
3: inside him and so bowing to him in what, bowing to Melchizedek in what Abraham did.
4: Ott voltak Ábrahámban, és ő vele együtt meghajoltak, leborultak Melchizedek előtt.
3: They were involved with him in the act, although they were not yet born.
4: Tehát részt vettek Ábrahám cselekedetében, noha még meg se születtek.
3: Now that's the law of heredity.
4: Ez az öröklődés törvénye.
3: It'll take you a little while to get hold of it, but it's essential that you do.
4: Kell egy kis idő, hogy felfogja az ember, de létfontosságú, hogy felfogja.
3: Because that's a principle that works through scripture, works through nature as a genealogical transmission. That's too complicated, isn't it?
4: Tehát ez működik a Bibliában is, mindvégig a generációkban, illetve működik a természetben is, ahogy ezt a genetikának a törvénye is bizonyítja.
3: Amen.
4: Genealógia.
3: Have you got a picture?
4: Tehát értitek a képet, ugye?
3: Let me try and illustrate this.
4: Megpróbálok még példát mondani.
3: The state of Texas has not been in existence for very long.
4: Texas állam nem túl régen létezik.
3: It was officially born in 1836 when 100 European families were established there under the leadership of a man called Stephen Austin.
4: 1826-ban jött létre, amikor körülbelül 100 európai család egy Austin nevű embernek a vezetésével oda költözött.
3: He negotiated with the Mexican ruler Santa Anna to bring over 100 families and establish them in this piece of ground just west of Houston today.
4: Ez az Austin nevű ember az akkori Santa Anna nevű mexikói kormányzóval tárgyalt arról, hogy a jelenleg Houstontól nyugatra levő területre oda költözik 100 családdal.
3: And every family that was recruited was shipped free of charge to Texas.
4: Minden családot, aki jelentkezett erre az útra, ingyen elvittek Texasba.
3: They were given a fertile land of about 2,000 hectares of fertile land was given to them as a free gift.
4: Körülbelül 2000 hektárnyi nagyon jó termőterületet kapott mindegyik család ajándékba.
3: The only condition was that within 2 years, 20 hectares had to be farmed and were now beginning to produce crops. Then they became the permanent legal owner of the 2,000 hectares of beautiful, fertile land.
4: Az volt a feltétel, hogy két éven belül ebből a területből 20 hektárnyit úgy műveljenek meg, hogy már termés teremjen rajta valamiből, és ennek fejében megtarthatják az egész 2000 hektárnyi területet.
3: Later on they discovered that there were vast oil deposits underneath the land.
4: Később felfedezésre került, hogy ez alatt a terület alatt óriási olajmezők vannak.
3: So they not only became rich farmers, but they then became rich multi-millionaire Texan oil men.
4: Tehát nem csak gazdag farmerek lettek ezek a családok, hanem multimilliómos gazdag olajmágnások, olajtulajdonosok is.
3: Now I did a few calculations.
4: Számolgattam egy kicsit.
3: And my great grandfather was just the right age.
4: Az én dédnagyapám pont a megfelelő korban volt ahhoz, hogy oda kimenjen.
3: He lived in Bristol, England.
4: Ő Bristolban lakott, Angliában.
3: And he was a laborer in the docks.
4: És a dokkokban dolgozott.
3: Now just supposing he heard this invitation and he just
4: útra ingyen elvittek Texasban.
3: They were given a fertile land of about 2000 hectares of fertile land was given to them as a free gift.
4: Körülbelül 2000 hektárnyi nagyon jó termőterületet kapott mindegyik család ajándékba.
3: The only condition was that within 2 years 20 hectares had to be farmed and were now beginning to produce crops. Then they became the permanent legal owner of the 2,000 hectares of beautiful, fertile land.
4: Az volt a feltétel, hogy két éven belül ebből a területből 20 hektárnyit úgy műveljenek meg, hogy már termés teremjen rajta valamiből, és ennek fejében megtarthatják az egész 2000 hektárnyi területet.
3: Later on they discovered that there were vast oil deposits underneath the land.
4: Később felfedezésre került, hogy ez alatt a terület alatt óriási olajmezők vannak.
3: So they not only became rich farmers, but they then became rich multi-millionaire Texan oil men.
4: Tehát nem csak gazdag farmerek lettek ezek a családok, hanem multimilliómos gazdag olajmágnások, olajtulajdonosok is.
3: Now I did a few calculations.
4: Számolgattam egy kicsit.
3: And my great grandfather was just the right age.
4: Az én dédnagyapám pont a megfelelő korban volt ahhoz, hogy oda kimenjen.
3: He lived in Bristol, England.
4: Ő Bristolban lakott, Angliában.
3: And he was a laborer in the docks.
4: És a dokkokban dolgozott.
3: Now just supposing

0: Műveljenek meg, hogy már termés teremjen rajta valamiből, és ennek fejében megtarthatják az egész 2000 hektárnyi területet.
1: Later on they discovered that there were vast oil deposits underneath the land.
0: Később felfedezésre került, hogy ez alatt a terület alatt óriási olajmezők vannak.
1: So they not only became rich farmers, but they then became rich multi-millionaire Texan oil men.
0: Tehát nem csak gazdag farmerek lettek ezek a családok, hanem multimilliómos gazdag olajmágnások, olajtulajdonosok is.
1: Now I did a few calculations.
0: Számolgattam egy kicsit.
1: And my great grandfather was just the right age.
0: Az én dédnagyapám pont a megfelelő korban volt ahhoz, hogy oda kimenjen.
1: He lived in Bristol, England.
0: Ő Bristolban lakott, Angliában.
1: And he was a laborer in the docks.
0: És a dokkokban dolgozott.
1: Now just supposing he heard this invitation and he decided, say, I want to go.
0: Tegyük fel, hogyha ő hallotta volna ezt a felhívást, és úgy döntött volna, hogy kimegy Texasba.
1: So he sailed to Texas in 1836.
0: És akkor 1836-ban megérkezett volna Texasba.
1: Was given his 2000 hectares of land.
0: Megkapta volna a 2000 hektárját.
1: Later discovered the rich oil deposits and now became, he and his descendants became multimillionaires.
0: És aztán felfedezték volna ezeket az olajmezőket, és akkor ő és az utódai multimilliómos olajtulajdonosok lettek volna.
1: Now what would that have made me?
0: Ez mivé tett volna engem?
1: I would have been born.
0: Még nem voltam akkor megszületve.
1: A rich Texan multimillionaire.
0: De amikor megszülettem, akkor egy gazdag texasi multimilliómos lettem volna rögtön.
1: See, I suffered the consequences of my ancestors' decision. Now that's the law of heredity.
0: Tehát én megszenvedtem az őseim döntéseinek a következményeit. Ez az öröklődés törvénye.
1: He decided to stay in Bristol and work as a docker, and so I'm not a multimillionaire.
0: Mivel a dédapám úgy döntött, hogy Bristolban marad és a dokkokban fog továbbra is dolgozni, ezért én nem vagyok multimilliómos.
1: And I'm not Texan, I can't even talk Texan properly.
0: Nem is vagyok texasi, nem is tudok ma texasi tájszólást megfelelően beszélni.
1: If he decided to go, I was in his loins and I would be affected by that decision. Hello.
0: Hogyha ő elment volna oda, akkor én az ő ágyékában lettem volna már, és akkor engem rám is hatottak volna az ő döntései.
1: But I decided not to go. He decided not to go. I'm sorry.
0: De ő úgy döntött, hogy nem megy.
1: So I was as a result, I was just a poor Brit, not a rich Texan.
0: És azért egy szegény britnek születtem, nem egy gazdag texasinak.
1: Now that's the law of heredity.
0: Ez az öröklődés törvénye.
1: Now I want us to come to Romans.
0: Na akkor menjünk a római levélhez.
1: And see how it works. Both for us and against us in the Roman letter.
0: Nézzük, hogy a római levél szerint ez hogyan működik a javunkra, illetve ellenünkre.
1: Now the letter to the Romans has a powerful, powerful message regarding sanctification.
0: A római levélnek nagyon erőteljes az üzenete a megszentelődésről.
1: And if we were to study it, we could take a whole week, and it would be every bit of it would be rich treasure.
0: És hogyha lenne időnk rá, akkor egy hétig tanulmányozhatnánk, és minden darabkája nagyon értékes kincs lenne.
1: All I can do is just to scratch the surface and give you a taste of the riches that there are in the Word when we learn to receive them.
0: Most csak a felszínt tudom kapirgálni, és csak meg tudok egy ízelítőt adni nektek abból, hogy mit kaphatunk a Isten szavából, hogyha igazán belemélyedünk.
1: We've already looked at the first few verses of Romans 5.
0: Már a Róma 5-nek az első néhány versét megnéztük.
1: Romans 6. I'm sorry.
0: Illetve a Róma 6-nak.
1: In connection with the dealing of the old man. Do you remember that?
0: Az óemberrel való leszámolás témájában emlékeztek rá?
1: If we have been united with him in a death like his,
0: hogyha egyesültünk Krisztussal az olyan halálban, ami hasonló az övéhez,
1: if we fulfill the condition of being united with his death,
0: hogyha betöltjük azt a feltételt, hogy azonosulunk a halálával,
1: then we receive immediately the reward of being his resurrection.
0: Akkor azonnal megkapjuk jutalomként azt, hogy mi az ő feltámadása leszünk.
1: Now come back in Romans 5.
0: Na akkor menjünk vissza a Róma 5-höz.
1: And we'll come in at verse 10.
0: Tizedik versnél lépünk ide be.
1: For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of his son, much more having been reconciled, we shall be saved by his life.
0: Mert amikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, minek utána megbékéltünk vele.
1: And it says in verse 1 of chapter 5, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Just note that I have not time to develop it.
0: Azt mondta ugye itt az első versben, hogy békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, csak most nincs időm ezt kifejteni.
1: He says in verse 5 of Romans 5 that the love of God has already been poured into our hearts by the Holy Spirit who was given to us.
0: Azt mondja az ötödik vers, hogy az Istennek szerelme már kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nékünk.
1: Now the heart and the spirit of a man are synonymous. They're

0: same thing, just different ways of describing it.
1: Az embernek a szelleme és a szíve ugyanazt a dolgot fedi, tehát ezek teljesen felcserélhető szavak.
0: Now come down to verse 12.
1: Akkor menjünk a 12-es vershez.
0: Therefore, just as through one man sin entered the world and death through sin, and thus spread to all men because all have sinned.
1: Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a halál, a világra a bűn, és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek.
0: And what we're being told is this.
1: Itt azt mondja nekünk,
0: the whole of Adam's race,
1: hogy az egész ádámi faj,
0: every descendant of his,
1: Ádám minden utódja,
0: was in the loins of Adam when he decided to disobey God.
1: Ott volt Ádám ágyékában, amikor ő úgy döntött, hogy nem engedelmeskedik Istennek.
0: And just as Levi was involved with Abraham in what he did, so we are involved with Adam in what he did.
1: És ahogyan Lévi részt vett Ábrahám cselekedetében, mert az ágyékában volt, ugyanígy mi is részt vettünk Ádám cselekedetében, mert az ágyékában voltunk.
0: We're all in his loins.
1: Mindannyian ott voltunk az ágyékában.
0: And we participated in the act of rebellion and disobedience to God, and we have the consequences in our lives.
1: És részt vettünk vele abban, hogy engedetlen volt Istennel szemben, és fellázadt Isten ellen, és ennek a következményeit éljük meg az életünkben.
0: And so we've been corrupted by Satan because we are of the lineage, we're of the hereditary line of Adam.
1: Azért tudott megrontani minket a sátán, mert Ádám vérvonalában, öröklődési láncában vagyunk benne.
0: Now, I didn't have my mother teach me. Look, I want to teach you how to tell good lies.
1: Nem úgy volt, hogy az anyukám elkezdett tanítani arra, hogy hogyan éljek egy jó életet.
0: I was a good liar by the time I was three, just after I could talk.
1: Három éves koromra már nagyon jó hazudozó voltam, azonnal, hogy megtanultam beszélni, már tudtam hazudni. És megtanultam, hogyan hazudjak azért, hogy kikerüljek a bajból.
0: And I was a good liar and quite convincing. I could tell you some of the stories, but I don't want to embarrass myself.
1: Tehát el tudhatnék mondani néhány történetet arról, hogy hazugságokkal hogy kerültem ki problémákból, de nem akarom önmagam a zavarba hozni, és az anyukám nem tanított meg hazudni.
0: If my mother caught me, she gave me some pretty strong punishment, but it was in me and I couldn't stop it working in me.
1: Az anyukám, ha rajta kapott a hazugságot, akkor elég keményen megbüntetett érte, de nem tudtam mit tenni, a hazugság egyszerűen ott volt bennem, a lényemben.
0: My mother never said to me, look, I want to give you a lesson on how to lose your temper.
1: Az anyukám sosem mondta, hogy nézd, meg akarom neked tanítani, hogy hogyan fortyanj fel.
0: How to throw a temper tantrum. I just want to show you how to do it.
1: Meg akarom mutatni neked, hogyan kell hisztizni.
0: I never needed that. I was good at it without her training me.
1: Nem volt erre szükség, mert anélkül, hogy ő megtanított volna erre, nekem nagyon jól ment mindez.
0: It was in me.
1: Mert bennem volt.
0: And you've all held little baby, darling little baby, little babies of maybe, you know, just about say 3 months old, all these sweet little darling things. And you think, where did that come from?
1: És mindannyian tartottatok már a kezetekben nagyon édes és elbűvölő három hónapos csöpségeket, és teljesen oda voltatok érdek, és elkezdett ordítani az illető, és azt sem tudjátok, honnan jön belőle ez a hang, és miért.
0: Long before they can walk, they can throw a tantrum and show you their displeasure when you're not doing what they want you to do. Amen?
1: A gyerekek mielőtt már megtanulnának beszélni, nagyon jól tudnak hisztizni, és nagyon jól ki tudják mutatni, hogyha olyat csinálsz, ami neki nem tetszik.
0: I mean, I won't go on, it's so obvious that this is a truth.
1: Nem folytatom a példákat, hiszen annyira nyilvánvaló, hogy ez az igazság.
0: So in Adam it works, the law of heredity works against us.
1: Tehát Ádámban az öröklődés törvénye ellenünkre dolgozik.
0: And I was in him, and in therefore I was involved with him in the acts of sin and disobedience which he consciously did.
1: Tehát én ott voltam Ádámban, és ezért részt vettem vele együtt abban a bűnös cselekedetben, azzal mondom, a lázadásban, amit ő megtett.
0: But the book of Romans,
1: a római levél,
0: chapter 6,
1: hatodik része,
0: has got some glorious but buts in it.
1: tartalmaz néhány csodálatos de szócskát.
0: When I'm in America, I've got to be very careful.
1: Majd nagyon vigyázni fogok, amikor Amerikában.
0: In America, a but is, a very large backside.
1: Mert Amerikában, ha azt mondod, hogy but, akkor nem csak azt jelenti, hogy de, hanem a nagyon nagy popsit is jelenti.
0: And I said to a group of Americans,
1: és mondtam egy nagy csoport amerikainak,
0: I said there are some tremendous buts in the Bible.
1: Elmondtam neki, hogy van néhány fantasztikus ilyen but a Bibliában.
0: And I was talking about the word but.
1: És én ugye arról szóról beszéltem, ami azt jelenti, hogy de azonban.
0: A backside.
1: Ők meg erre gondoltak.
0: And the whole conference dissolved in laughter, and I had no idea what they were laughing.
1: És a konferencia minden résztvevője kattogásban tört ki, és nekem fogalmam sem volt, hogy mi történt velük.
0: And in Romans chapter 5, you see the law of heredity working against us in Christ.
1: For us.
0: Romans chapter
1: against us in Adam.
0: In Romans chapter 5, you see it working against us in Adam. I'm sorry. Yeah.
1: Tehát a Róma 5-ben azt látjuk, hogy az öröklődés törvénye Ádámban ellenünk dolgozik.
0: Because we then are introduced to the Lord Jesus Christ.
1: De utána következik az Úr Jézus Krisztusról szóló dolog.
0: And so we suddenly realize that the law of heredity can work powerfully for us because we're also told this.
1: Tehát megtudjuk azt is, hogy az öröklődés törvénye erőteljesen működhet a javunkra is, mert azt írja itt ez a rész.
0: That all of us were in the loins of Christ and had already been chosen by God and were involved with him in all the acts which undid the power of sin.
1: Ott voltunk Krisztus ágyékában, és Isten már kiválasztott minket, és részt vettünk Krisztussal együtt mindazokban a cselekedetekben, amelyek a bűnnek az erejét megtörték.
0: And it's a powerful argument right through Romans 5.
1: A Róma 5-ben erről egy nagyon erőteljes érvelés van.
0: I'll just read the end part in verse 18.
1: A 18. verset olvasom.
0: Therefore through one man's offense, judgment came to all men, resulting in condemnation. Verse 18.
1: Yeah. Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat.
0: Even so through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification in life.
1: Azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása ingyenes ajándékképpen.
0: So in Adam we're condemned.
1: Tehát amikor Ádám kárhoztatást kapott,
0: we're justified.
1: Ádámban kárhoztatást kapunk, de Krisztusban megigazultunk.
0: I suggest you read this and study it for yourself.
1: Javaslom, hogy majd magatok is olvassátok el és tanulmányozzátok ezt.
0: Verse 19.
1: 19. vers.
0: By one man's disobedience, many were made sinners.
1: Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek.
0: But by one man's obedience, many will be made righteous.
1: Azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lettek.
0: The law entered that offense might abound, but where sin abounds, grace did much more abound.
1: A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék, de ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik.
0: So as sin reigned in death, even so grace might reign through the righteousness to eternal life through Christ Jesus.
1: Hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre, ami Urunk Jézus Krisztus által.
0: Now what you have to do is you've got to choose, you've got the choice of choosing your heredity.
1: Az a dolgunk itt, hogy megválasszuk a saját örökségünket, megtehetjük ezt.
0: And you can choose.
1: Választhatunk.
0: And if you say, "Oh, well, I'm a child of Adam," then you can suffer the consequences of Adam's disobedience.
1: Hogyha azt mondod, hogy Ádám gyermeke vagy, akkor Ádám engedetlenségének a gyümölcseit fogod aratni.
0: But if that guy's put to death.
1: De hogyha megölöd, halálba adod azt a figurát.
0: And then you claim your new heredity, it flows through Jesus Christ.
1: És igényled az új örökségedet, akkor az Jézus Krisztuson átárad az életedbe.
0: Let me try and illustrate this.
1: Megpróbálok példát mondani.
0: You're still looking a bit puzzled, but you've got to get there.
1: Látom, hogy még mindig kicsit ámultan néztek rám, de meg fogjátok érteni.
0: I'd lived in America for a number of years, and then in the year 2000, God told my wife and I we were to become American citizens.
1: Néhány éve már Amerikában éltünk, amikor 2000-ben azt mondta nekünk az Úr, Eileen-nak és nekem, hogy legyünk amerikai állampolgárok.
0: I won't go into the process, I won't go into the reasons, it will take too long.
1: Nem megyek bele ennek a procedúrájába, meg az okaiba, mert túl hosszú lenne.
0: So we started the process.
1: De elkezdtük azt az eljárást, hogy állampolgárok legyünk Amerikában.
0: At that time to become an American citizen, if you were accepted, you had to renounce your former citizenship.
1: Akkoriban, hogyha valaki amerikai állampolgár akart lenni, akkor ehhez meg kellett tagadnia a korábbi állampolgárságát.
0: So finally in 2001 the process took about 12 months.
1: Tehát végül 2001-ben, mert ez az egész folyamat körülbelül egy évig tartott.
0: I stood before a federal court judge and took a solemn oath before the judge.
1: Ott álltam egy szövetségi bíró előtt és egy ünnepélyes fogadalmat tettem előtte.
0: There were three parts to it.
1: Ennek három része volt.
0: First part was I renounced my British citizenship.
1: Az első része az volt, hogy megtagadtam a brit állampolgárságomat.
0: And embraced my new citizenship. I was now a citizen of the United States.
1: És elfogadtam az új állampolgárságomat, tehát most már az Egyesült Államok állampolgára lettem.
0: The second part of the oath was this.
1: A fogadalom második része az volt.
0: That as an American,
1: hogy mint amerikai,
0: I would take up arms and fight for my nation against any enemy which attacked it. I had to give an oath. They didn't want any American pacifists.
1: Tehát fogadalmat kellett tennem, hogy mint amerikai fegyvert fogok ragadni és harcolni fogok Amerikáért, bármilyen ellenségével szemben, amelyik megtámadja. Now, tehát pacifistákat nem fogadtak el új állampolgárnak.
0: Somehow I was seeing all this spiritually and it became had a profound effect upon me when I saw the spiritual truth that it represented.
1: Valahogyan én szellemi módon mondom el mindezeket a dolgokat, és nagyon erőteljesen hatottak rám, amikor megértettem ennek a szellemi igazságait.
0: The third part of my oath was this.
1: A fogadalom harmadik része az volt.
0: If the enemy which attacked the United States was my former nationality, my former country of citizenship.
1: Hogyha az ellenség, aki megtámadja az Egyesült Államokat, az én korábbi országom, ahol korábban állampolgár voltam,
0: I would still fight loyally for my nation America against my former citizenship.
1: Akkor is hűségesen fogok Amerika oldalán harcolni a korábbi hazám ellen.
0: And I took my oath and went through the ceremony and I received my certificate of citizenship.
1: Tehát elmondtam a fogadalmakat, elvégződött az egész ünnepség, és végül megkaptam a papírt arról, hogy amerikai állampolgár vagyok.
0: Now this was 2001.
1: Ez 2001-ben volt.
0: I went to India in 1962, so it was almost 40 years later.
1: 1962-ben mentem először Indiába, tehát ez körülbelül 40 évvel később történt.
0: And all that time I lived as a British citizen in India.
1: És amikor Indiában éltem, akkor brit állampolgárként éltem Indiában.
0: And I had to keep getting visas to stay there.
1: És mindig meg kellett újítanom a vízumomat, hogy ott maradhassak.
0: I lived there for 14 years.
1: 14 évig éltem Indiában.
0: And then I continued to visit every year, at that time 3, maybe 4 times a year.
1: És azután is évente még visszalátogattam Indiába, akkoriban évente olyan 3-4-szer.
0: And as I began to apply to visas, it got more and more difficult to get the visa.
1: És ahogy mindig folyamodtam a vízumért, egyre nehezebben adták meg.
0: Because there was pages and pages on their computers of all the terrible things I'd done in getting thousands and thousands of Hindus converted and planting many churches.
1: Mert a számítógépük képernyőjén a hivatalnokoknak egyre hosszabb listák jelentek meg arról, hogy milyen borzasztó dolgokat cselekedtem Indiában, például, hogy emberek ezreit megtérítettem a kereszténységre, a hinduizmusból is gyülekezeteket alapítottam.
0: And finally,
1: s végül,
0: they would give me just maximum 3-month visa.
1: Csak maximálisan 3 hónapos vízumot adtak.
0: And I had to report all the time to the police so they knew what I was doing.
1: És állandóan jelentkeznem kellett a rendőrségen, hogy tudják, hogy mit csinálok.
0: And every time I applied for visa, I used to pray hard and I'd get the visa 3 months maximum.
1: És mindig nagyon keményen imádkoztam, amikor vízumot kérelmeztem, és maximum 3 hónapra kaptam meg.
0: Report to the police.
1: És akkor jelentettem a rendőrségnek.
0: And then I'd get to the immigration and I'd give him my passport and visa.
1: És aztán amikor ott értem ugye a határőrökhöz, és odaadtam nekik a vízumot, meg a útlevelemet, begépelték a nevemet.
0: Pages and pages of stuff would come up.
1: És akkor megjelent több oldalnyi szöveg az orruk előtt rólam.
0: There was so much written against me.
1: Ilyen sok mindent írtak ellenem.
0: And he would frown.
1: És akkor grimaszkodtak rám.
0: Then he'd go and see a senior officer.
1: Aztán elmentek a magasabb rangú tiszthez.
0: And I would pray hard.
1: És nagyon imádkoztam.
0: And then he would come back.
1: Aztán visszajöttek.
0: And he'd reluctantly stamp my passport.
1: És hát vonakodva azért lepecsételték az útlevelemet.
0: 3 months only.
1: Csak 3 hónap.
0: Report to the police.
1: És jelentkezzen a rendőrségen.
0: Yes, sir. Okay.
1: Igen, uram.
0: Then 2001.
1: Aztán 2001-ben.
0: 4 days after I became an American citizen.
1: 4 nappal azután, hogy amerikai állampolgár lettem.
0: I applied for my first American passport.
1: Megkérelmeztem az első amerikai útlevelemet.
0: Got my passport.
1: Megkaptam.
0: Then I sent it off to the Indian embassy to get my first visa as an American.
1: És utána azt elküldtem az indiai nagykövetségre, hogy amerikaiként először kérelmezzek vízumot oda.
0: I've got it in my bag, I can show it to you.
1: Itt van a táskámban, meg tudom mutatni
0: thought,
1: nektek.
0: Let me try and get 6 months, see what they say.
1: Na akkor megpróbálom 6 hónapra megszerezni a vízumot, meglátjuk, mit mondanak rá.
0: I sent it off.
1: Elküldtem nekik.
0: In the first early days of 2002.
1: 2002-nek az első napjaiban volt.
0: And it came back.
1: Visszajött az útlevél.
0: To my surprise.
1: És meglepetésemre.
0: There was a 10-year visa.
1: 10 éves vízum volt benne.
0: unlimited number of entries.
1: Korlátlan számú belépéssel.
0: I could stay for 6 months and never needed to report to the police.
1: Egyszerre 6 hónapig maradhattam ott, és meg se kellett jelennem a rendőrségen.
0: Now, this is only normally given to Indian citizens that have become Americans.
1: Ezt általában csak olyanoknak adják, akik indiai állampolgárok voltak, és utána lettek amerikaiak.
0: So I went on my first trip to India.
1: Úgyhogy mentem az első utamra Indiába.
0: As an American.
1: Amerikaiként.
0: I handed in my American passport.
1: Odaadtam a határőrnek az amerikai útlevelemet, begépelték a nevemet.
0: An absolute blank screen.
1: És egy teljesen üres képernyő volt előtte, semmi nem volt rajta.
0: And he stamped my passport.
1: Lebélyegezte az útlevelemet, mosolygott.
0: He said, "Welcome to India."
1: Azt mondta, Isten hozta Indiában.
0: I said, "Thank you."
1: Azt mondtam, köszönöm.
0: Hello. You see, I changed my citizenship.
1: Mert megváltoztattam az állampolgárságomat.
0: It tells us in 1 Corinthians that in Colossians, I meant to say, sorry.
1: A Kolossé levélben.
0: Come to Colossians just for a moment.
1: Akkor egy perc lapozzunk oda.
0: Colossians.
1: Kolossé levél.
0: Chapter 1.
1: Első rész.
0: And come with me to verse 14. Well, let's go to verse 13.
1: 13.
0: Colossians chapter 2, verse 13. I'm sorry.
1: Igen, Kolossi 1:13.
0: And you, being dead in your trespasses and sins, and the uncircumcision of your flesh, he has made alive together with him, having forgiven you all trespasses.
1: Oh, it's not in 13.
0: Colossians chapter 2, verse 13.
1: Colossians 1?
0: Colossians chapter 2.
1: 2:13. Oh, sorry.
0: Chapter 2.
1: 13, yeah.
0: I've got it?
1: Yeah. És titeket, kik holtak voltatok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt ővele, megbocsátva minden bűnötöket.
0: Now come to verse 14.
1: Akkor 14. vers.
0: Having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us, he has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Hallelujah.
1: Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezén azt a keresztfára.
0: You see, Alan Vincent, the Brit, is dead.
1: Látjátok, a brit Alan Vincent halott.
0: And as far as India is concerned, this Alan Vincent, the American, has done nothing wrong. There's nothing against me.
1: És India szempontjából az amerikai Alan Vincent nem tett semmi rosszat ellenük.
0: Hello. Now the interesting thing is that when I became an American, the British government said to me, "Look, you were born here, you belong here. Any time you want, we'll give you back your citizenship."
1: Amikor amerikai állampolgár lettem, akkor azt mondta nekem Nagy-Britannia, hogy nézd, hát te itt születtél, itt éltél, bármikor, amikor akarod, visszaadjuk a brit állampolgárságodat.
0: We'll never let you go. As far as we're concerned, you're still one of us.
1: Nem engedünk el téged, a mi szempontunkból te még mindig közénk tartozol.
0: See, that's what the devil says. You're mine. I mean,
1: az ördöves ezt mondja, hogy az enyém vagy.
0: I mean, you're born of Adam and you're Adam's sins. Yeah, you remember all the sins you committed, all the things that you did.
1: Te Ádámtól születtél, Ádám bűnei vannak az életedben, nézd meg, mi minden bűnöket követtél el.
0: I can hold that against you always.
1: És én mindig megtartom ellened ezeket a dolgokat.
0: You just say, oh, that guy's dead.
1: De hát én azt mondhatom, az a fickó halott már.
0: I've got a new passport.
1: Új útlevelem van.
0: Citizen of the kingdom of heaven.
1: A mennyi királyságának az állampolgára vagyok.
0: I'm a direct descendant of Jesus Christ.
1: Jézus Krisztus közvetlen utódja vagyok.
0: I've got his genes in my spiritual veins and I'm part of his family now.
1: A szellememben Krisztusnak a génjei vannak, és most már az ő családjához tartozom.
0: And you've not got a thing against us.
1: És neked semmi kifogásod nem lehet ellenünk.
0: You've got nothing against me.
1: Ördögnek, hogy neked semmi bajod nem lehet velem.
0: Can you see that?
1: Értitek ezt?
0: Now, I know it'll take a while to soak in, but when it does, you'll suddenly see this. You'll say, wow.
1: Tudom, hogy nagyon eltart egy darabig, mire igazán ez leülepszik, de hogyha egyszer igazán megértitek, akkor kirobban bennetek a hatása.
0: It's a wonderful story that I've told several times, but it's a beautiful story.
1: Van egy csodálatos és nagyon szép történet, amit már számos esetben elmondtam.
0: When I was working with a church in a tough part of New York.
1: Amikor New Yorknak egy elég bocsék részén dolgoztam egy gyülekezetben.
0: In the Bronx.
1: Bronxban, egy elég kemény terület.
0: This girl who'd been a gang member got gloriously saved.
1: Egy lány, aki egy bandában volt, dicsőségesen megtért.
0: She was born by the immorality in the gang.
1: A bandának az erkőstelenségében született meg.
0: And she was abused with every kind of thing.
1: Mindenféle módon bántalmazták őt.
0: And then she got gloriously saved.
1: Aztán dicsőségesen üdvösséget nyert.
0: a prostitute for years to earn the money for her heroin
1: addiction.
0: Now she was gloriously saved.
1: Aztán dicsőségesen üdvösséget
0: nyert. Living a beautiful new life in Jesus.
1: És gyönyörű új életet élt Jézusban.
0: But her past haunted her.
1: De kísértette őt a múltja.
0: And there was a young man in the church who was born of many generations of Christian family.
1: Volt egy gyülekezetünkben egy fiatal ember, akinek már több generációra visszamenőleg keresztény volt a családja.
0: Clean, upright, never done anything really significant, and gave his life to Jesus at an early age, and he glowed with the purity of his background.
1: Egy tiszta, fedhetetlen, nagy bűnöket soha nem követett el, Jézusban élte az életét, és a múltjából semmilyen piszok és sötétség nem ragadt rá.
0: As soon as he could, he was going to go out and evangelize and plant a church. He was committed to ministry.
1: És a fiatalember elkötelezte magát a szolgálatra, úgy döntött, hogy kilép és evangélista lesz, és úgy gyülekezetet fog alapítani.
0: And he fell in love with this girl, he wanted to marry her.
1: És beleszeretett ebbe a lányba, és feleségül akarta venni.
0: And she longed to respond.
1: És ez a lány nagyon akart igent mondani neki.
0: She was still condemned by her terrible past.
1: De még mindig kárhoztatta őt a borzasztó múltja.
0: So how can I be a pastor's wife? How can I be married to a man of God like this man? I still feel so filthy from my past.
1: És azt mondta, hogy hát hogyan mehetnék hozzá egy pásztorhoz? Hogyan lehetnék a feleség egy ilyen nagyszerű Isten emberének, hiszen még mindig úgy érzem, hogy szennyes vagyok a múltam miatt.
0: And she was struggling with this.
1: És ezzel küzdött ez a lány.
0: And I preached there on sanctification.
1: És a megszentelődésről prédikáltam ott.
0: And the power of it to totally make you a new creature with a total new genealogy.
1: És beszéltem ennek az erejéről, hogy ez egy teljesen új teremtésé tud minket tenni, és egészen új genealógiánk.
0: I even use the words of the Apostle Paul in 2 Corinthians 11, chapter 2, where he says, I have presented you as a chaste virgin in Christ. I use that phrase. Chaste virgin in Christ.
1: Pál apostolnak ezt a 2. Korintusi levélben levő mondatát is íréztem ebben a tanításomban, hogy titeket Krisztus elé, mint tiszta szüzeket állítottalak.
0: I said, whatever your background in Adam, in Christ, you're a pure virgin.
1: Azt mondtam, hogy bármilyen múltad van a földi családod szerint, te tiszta szűz vagy Krisztus szerint.
0: And that went into her heart, and she never spoke to me, but that went into her heart, and she walked out an absolute transformed person because she received it.
1: Ez a lány nem beszélt velem soha, de ő megértette a szellemében ezt az igazságot, és egészen más emberként ment ki az összejövetelről.
0: Then some years later I got a letter from her.
1: És néhány évvel később kaptam tőle egy levelet.
0: She told me what had happened in that meeting.
1: Elmondta nekem, mi történt vele ezen az alkalmon.
0: She received the word.
1: Befogadta Isten szavát.
0: And received by the law of heredity that she was now a total new creation, and what she'd been before was dead and buried with Adam. Hello, can you hear me?
1: Elfogadta az öröklődés törvényének az értelmében, hogy ő most már egy teljesen új teremtés, és mindaz, ami az ő múltjában volt, szenny és bűn és mindenféle, az meghalt és eltemettetett.
0: And in an instant, she received the truth and became a chaste virgin in Christ.
1: És egy pillanat alatt elfogadta ezt az igazságot, és Krisztusban ártatlan szűz lett belőle.
0: And she accepted this young man's proposal, and they finally got married.
1: És amikor ez a fiatalember megkérte, igent mondott, végül összeházasodtak.
0: And she wrote to me just after her wedding day.
1: És a menyegzőjük utáni napon írt nekem.
0: And she told me in this letter the whole story.
1: Elmondta a levelében az egész történetét.
0: And then she said, just a little while before I was due to get married.
1: És azt mondta az levélben, hogy mielőtt a házasságunkra sor került volna.
0: Because of the way that I lived.
1: Amiatt, ahogyan éltem.
0: I was fearful that there might be some sexually transmitted disease in me that I was not aware of.
1: Féltem, hogy lehet bennem valami szexuális úton terjedő betegség, amiről nem is tudok.
0: So I went and had a thorough examination.
1: Tehát elmentem egy alapos kivizsgálásra.
0: Just to check that there was no such thing to in any way foul up this relationship.
1: Hogy hogy ellenőrizzem egyszerűen, hogy semmi olyan dolog nincs, ami akadályozhatná ezt a házasságomat.
0: She said, when the doctor examined me.
1: És azt mondta, hogy amikor az orvos megvizsgált.
0: She said, I'd grown a new hymen.
1: Azt mondta, hogy új szűzhártyám volt.
0: And I was physically a virgin.
1: Tehát fizikailag szűz voltam.
0: She said, I went down the aisle in this beautiful white wedding dress.
1: És azt mondta, hogy ahogy végigmentem a templomba a padsorok között a fehér menyasszony ruhámban.
0: Like an incredible sign to her.
1: Ez egy fantasztikus jel volt az ő számára.
0: She said, body, soul and spirit, I'm now a pure virgin in Christ.
1: Hogy most már Krisztusban, szellememben, lelkemben és testemben is egy tiszta szűz vagyok.
0: And I thought, what a God we serve.
1: És arra gondoltam, micsoda Isten szolgálunk mi.
0: Fancy God giving her that sign to just seal the reality of what she now knew to be true. Amen.
1: Hogy Isten ezt a jelet adta neki azért, hogy tudhassa, hogy amiről most már tudja, hogy igaz, az tényleg igaz.
0: She said, I wore a white wedding dress with complete, confidence.
1: Azt mondta, hogy teljes magabiztossággal viseltem a fehér mennyasszonyi ruhát.
0: And I walked down the aisle. The pastor gave me away. I didn't even know who my father was.
1: És a pásztor az, aki előrevezetett, hiszen az apa szokta a mennyasszonyt előrevezetni, de én azt sem tudtam, hogy ki az apám.
0: She said, I just wanted you to know.
1: És azt írta, hogy csak akartam, hogy tudjad.
0: When I received that word,
1: hogy amikor elfogadtam ezt az üzenetet,
0: it totally transformed my life.
1: Teljesen megváltoztatta az életemet.
0: And we're going off into ministry together.
1: És együtt fogunk szolgálatra menni a férjemmel.
0: And I can stand beside him.
1: És ott állhatok mellette.
0: In all the purity of my new genealogy in Jesus Christ.
1: A Jézus Krisztusban kapott új genealógiámnak a teljes tisztaságában.
0: Amen.
1: Amen.
0: Now that could apply to Amen. That could apply to some of you here.
1: Lehet, hogy ez vonatkozik valakire itt is.
0: And you can just grab it in an instant and say, I'm not going to be a prisoner to my past because the law of hereditary has set me free from the law and I'm free from that law.
1: Megragadhatod te most itt ebben a teremben ezt az igazságot, és azt mondhatod, hogy nem kell már a múltamnak a rabjának lennem, mert az öröklődés törvénye megszabadított engem attól.
0: Now let me move on to something else.
1: Akkor most tovább lépünk valami másra.
0: To the end of Romans 7.
1: Menjünk a Róma 7 végére.
0: We could spend weeks in just Romans, it's so fantastic.
1: Több hetet tölthetünk a római levéllel, ez annyira fantasztikus.
0: Come to Romans 7.
1: Tehát Róma 7.
0: From verse 15 to 24.
1: A 15-től a 24. versig.
0: Paul describes the struggle that he once had trying to improve himself.
1: Pál leírja, hogy milyen küzdelmet élt át, amikor megpróbálta önmagát megjavítani.
0: So, whatever I tried to do.
1: Azt mondja, bármit próbáltam tenni.
0: I ended up by not doing what I wanted to do.
1: Végül is nem azt csináltam, amit akartam.
0: And whatever I didn't want to do, I ended up by doing it.
1: És bármit is nem akartam tenni, végül azt csináltam.
0: And I said, what's the matter with me?
1: És azt kérdeztem, mi a baj velem?
0: And how can I get delivered from this?
1: És hogyan szabadulhatok meg ettől?
0: Now, he's speaking as a believer, and it was obviously a phase in his own life that he went through at some time.
1: Ezt hívőként írta, és nyilvánvalóan volt az életében olyan szakasz, amikor ő ezt átélte.
0: And so he said, verse 22, for I delight in the law of God according to the inward man.
1: Azt mondja a 22. versben, mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint.
0: But I see another law in my members warring against the law of my mind and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members.
1: De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul áld a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban.
0: Then he says, oh, wretched man that I am, who's going to deliver me from this?
1: És azt mondja utána, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből.
0: Now that was exactly the state that Eileen was in. I've reckoned myself dead to sin until I'm blue in the face and it still doesn't work.
1: Eileen pont ebben az állapotban volt, azt mondta, hogy én úgy nyilvánítom magamat, hogy halott vagyok a bűnnek, egész addig, amíg újra el nem rontom, és akkor előről kezdődik az egész.
0: And then she learned to exploit the law.
1: És megtanulta utána felhasználni ezt a törvényt.
0: At the end of Romans 7 and in the beginning of Romans 8, Paul is speaking about these laws like the scientific laws that I've just been speaking about.
1: És a 7. rész végén és a 8. rész elején Pál úgy beszél ezekről a törvényekről, mint a tudományos értelemben vett törvényekről, amikről már említettem.
0: One is called the law of sin and death.
1: Van egy olyan törvény, ami a bűn és halál törvényének hivatik.
0: And the other is called the law of the spirit in Christ Jesus.
1: A másikat pedig úgy hívják, hogy a Krisztus Jézusban való élet szellemének a törvénye.
0: And basically the principle is this.
1: És alapvetően az alapelve következő.
0: If you step out of God dependence,
1: hogyha kilépsz az Istentől való függésből,
0: to try and do a good thing in your own strength,
1: hogy megpróbálj valami jót tenni a saját erőddel,
0: then you make yourself open again to the devil and he can bring the power of sin upon you because flesh can never resist sin. It's a law.
1: akkor újra megnyitod magad a sátán előtt, aki a bűnnek az erejével rád rohanhat, mert a saját erődből nem tudod magad a bűntől megszabadítani, ez egy törvény.
0: Adam and Eve had no intention of becoming sinners, but they found they couldn't resist the power of sin once they stepped into their own life of self-sufficiency.
1: Adam és Éva egyáltalán nem akartak bűnösök lenni, de úgy találták, hogy a bűnnek az ereje működik az életükbe, amikor kiléptek az önállóságba és az önmagukban való elégségességbe.
0: And if you sincerely try to make yourself holy by your own discipline and effort, you will end up in the same trap that Paul is describing here.
1: És hogyha megpróbálod a saját erőfeszítéseiddel magadat tisztává és szenté és bűntelenné tenni, akkor ugyanabban a csapdában végzed, amit Pál is átélt.
0: It's a law.
1: Ez egy törvény.
0: And it's like the law of gravity.
1: És ez olyan, mint a tömegvonzás törvény.
0: If you step into independence, then it'll pull you down.
1: Hogyha belépsz a függetlenségbe, Istentől a függetlenségbe, az lehúz téged.
0: It works anywhere.
1: Ez működik bárhol,
0: for anyone,
1: bárkinek,
0: anytime.
1: Bármikor.
0: It doesn't matter what your nationality or your education is, it makes no difference.
1: Teljesen mindegy, milyen nemzetiségű vagy milyen képzettségű vagy, teljesen mindegy.
0: You can be male or female, you can be clever or you can be stupid, it doesn't make any difference.
1: Lehetsz férfi vagy nő, okos és ostoba, teljesen mindegy.
0: You can even, if you jump off a building anywhere in the world, the law of gravity will pull you down.
1: Hogyha a világon bárhol leugrasz egy magas épület tetejéről, akkor a tömegvonzás törvénye lehúz téged a földre.
0: And you'll accelerate to the ground at a predictable speed.
1: Mégpedig egy megjövendülhető, tehát egy előre megmondható sebességgel fogsz gyorsulni a föld felé.
0: American, it's 32 feet per second per second.
1: Amerikában elmondja, hogy hány láb per másodperc, de magyarul.
0: But because of wind resistance.
1: És akkor van ugye a légellenállás.
0: Normally levels out at about 350 kilometers per hour. That's quite a speed to hit the ground.
1: Több mint 300 kilométeres sebességgel érjük el a földet, és az egy elég komoly sebesség.
0: You can jump off a bridge in Hungary or you can jump off a bridge in New York. Doesn't make any difference.
1: Teljesen mindegy, hogy Magyarországon vagy New Yorkban ugrasz le egy hídról, ugyanaz történik.
0: You can even jump off the bridge saying, I don't believe in gravity. I don't believe in gravity.
1: És lehet, hogy miközben leugrasz, azt ordibálod, hogy nem hiszek a gravitációban, nem hiszek a gravitációban, de akkor is ugyanaz fog történni.
0: Whatever we try to do, we'll be pulled down into sin.
1: Bármit próbálunk tenni, a bűn lehúz minket.
0: Now, for a long time, men watched birds fly and longed to be like them.
1: Nagyon sokáig nézték az emberek, hogy repülnek a madarak, és nagyon szerették volna követni őket ebben.
0: And in the early part of the 19th century, they started trying to make flying machines.
1: És a 19. század elején elkezdtek az emberek ilyen repülő eszközöket gyártani.
0: It was particularly a French craze. The Frenchmen were crazy about this.
1: Különösen a franciák voltak teljesen oda ezért a dologért.
0: If you read the history of aviation, it's all French guys trying to fly.
1: Hogyha az repülés történetét elolvasod, akkor azt látod, hogy rengeteg francia volt, aki repülni akar.
0: And they build these sort of bird machines, but everyone had the weakness. It relied on the strength of their arms to flap strongly enough to defy the law of gravity.
1: És mindegyikük csinált ilyen madárgépeket, csak mindegyiknek az volt a hátránya, hogy a karuk mozgásának az ereje volt az egyetlen, amit támaszkodni tudtak, és úgy kellett volna csapkodniuk a karukkal, hogy a gravitációt legyőzzék vele.
0: One guy was so sure that he jumped off the Eiffel Tower and crashed to the ground and killed himself.
1: Az egyik fickó annyira biztos volt a dolgában, hogy az Eiffel-torony tetejéről ugrott le, és meg is halt.
0: Whatever men tried to do, they failed because the pull of gravity was too strong for them.
1: Bármit is próbáltak meg az emberek, mindig kudarcokat vallottak, mert a gravitáció túl erős volt ellenükben.
0: Then one day,
1: aztán egy napon,
0: they discovered what is now called the first law of aerodynamics.
1: Rájöttek arra, amit az aerodinamika első törvényének neveznek.
0: Now watch me.
1: Figyeljétek.
0: I'm going to blow on top of the paper.
1: A papír tetején fogok átfújni.
0: Not underneath it, but watch
1: nem
0: what
1: alatta,
0: happens.
1: Hanem fölötte. Figyeljétek, mi történik.
0: I'm blowing on the top, but something's making it lift.
1: Tehát nem, tehát tetejére fújok, és mégis valamitől fölemelkedik a papír.
0: Nothing's going, you see, because what happens is it develops a partial vacuum underneath the curved surface, which is what we call lift.
1: Mert egy részleges vákum alakul ki a görbe felület alatt, amit felhajtó erőnek nevezünk.
0: Once man discovered to learn to use the wind, then he could soon learn to fly.
1: Miután az ember megtanulta, hogy a szelet hogy kell használni, hamarosan megtanult repülni is.
0: Now we have planes taking off every moment of the day, hundreds of tons, they go up into the air and they totally defy the law of gravity because they've learned to exploit the wind.
1: Ma napjainkban naponta több száz repülőgép emelkedik a levegőbe, és fittyet hány a gravitáció törvényére, mert megtanulták kihasználni a szelet.
0: Now there's another law which is mentioned in Romans 8.
1: A Róma 8 egy másik törvényt is említ.
0: It's called the law of the spirit of life in Christ Jesus.
1: Ez pedig a Krisztus Jézusban való élet szellemének a törvénye.
0: Now it's in Christ Jesus.
1: Tehát ez Krisztus Jézusban van.
0: And if you get into a plane,
1: hogyha beszállsz egy repülőbe,
0: which is an absolute faith exercise, you don't even go to the pilot and say, can you fly this thing?
1: Ami teljesen egy hitbeli gyakorlat, hiszen nem mész oda a pilótához, és nem kérdezed meg, hogy tud egyáltalán repülőt vezetni.
0: You relax.
1: Hanem beszállsz a repülőbe, lazítan.
0: Takes off.
1: A felszáll a repülő.
0: And then it comes to a certain speed, usually about just over 250 kilometers per hour. Then it's got enough lift to take off, and suddenly it's flying like a bird.
1: Felszáll a repülő, egyre magasabbra száll, elér egy bizonyos sebességet, ez általában ilyen 250 kilométeres sebességnél áll le, és akkor ez elég felhajtó erőt ad ahhoz, hogy valárként repüljön a repülő, tényleg ott ülsz a repülőbe.
0: And you're sitting in your seat.
1: Ülsz a székeden.
0: You look out the window.
1: Kinézel az ablakon.
0: Just as if gravity wasn't there anymore.
1: És úgy érzed, mintha már gravitáció nem is lenne.
0: But if you open the door and step out.
1: De hogyha kinyitod az ajtót és kilépsz.
0: You'll find it's still there.
1: Akkor azonnal rájössz, hogy még mindig van gravitáció.
0: It's just a superior law has negated the power of the inferior law.
1: Csak van egy magasabb rendű törvény, ami semlegesítette az alacsonyabb rendű törvénynek az erejét.
0: Now that's a constant tension that we will live in all our lives.
1: Ez egy állandó feszültség, amiben az egész életünkön keresztül élnünk kell.
0: If we live at all and step into our self life again, we'll be pulled down by the law of sin and death.
1: Hogyha kilépünk az Istentől való függésből, és önállóvá tesszük magunkat, akkor megint a bűn és a halál törvénye lehúz minket.
0: But if we stay in Christ Jesus,
1: de hogyha Krisztus Jézusban maradunk,
0: and let the spirit of life in Christ Jesus,
1: és engedjük, hogy a Krisztus Jézusban való élet szelleme,
0: a törvénye
1: hordozzon minket,
0: then the pull of sin is broken,
1: akkor megtörik a bűnnek a húzó ereje.
0: And we live above that law.
1: És e fölött, a törvény fölött élünk.
0: Now that's the great message of the book of Romans.
1: Ez a római levél nagy üzenete.
0: Which is brought out so beautifully. I hope this makes sense.
1: Ami olyan gyönyörűen kijön. Remélem, hogy érthető ez a számotokra.
0: And we've got to learn to live in that law.
1: Meg kell tanulnunk ebben a törvényben élni.
0: You see, if you've been flying planes for 50 years.
1: Tudjátok, hogyha valaki már 50 éve repül repülőkön.
0: You've only got to step out once and say, I'm just not going to bother with a plane this time. Down you'll go.
1: És utána egyszer csak úgy dönt, hogy mégis inkább kilép a repülő ajtajának, mert az levegőben van, akkor ugyanúgy lezuhan.
0: It's always waiting for you if you make the foolish mistake of stepping out of Christ dependence into self-sufficiency.
1: A bűn és a halál törvénye folyamatosan vár ránk, hogy eljön a pillanat, amikor kilépünk Krisztusból és az ő benne való élet szellemének a törvényéből.
0: And what we have to learn is how to do that.
1: Azt kell megtanulnunk, hogy hogy maradjunk Krisztusban.
0: Just read these verses in Romans 8.
1: Ebben a Róma 8-ban akkor olvassuk tovább a verseket.
0: The first thing is you've got to learn this.
1: Az első, amit meg kell tanulnunk, az az.
0: There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus.
1: Nincsen azért semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak.
0: That's the first thing you've got to get rid of all condemnation.
1: Ez az első dolog, hogy nincsen kárhoztatás.
0: And you've got to really, really, really believe that He really, really loves you.
1: És valóban is igazán el kell hinned, hogy Isten valóban is igazán szeret téged.
0: And I'll show you tomorrow morning that this is the principle of love, which makes everything else work.
1: Holnap reggel majd kimutatom nektek, hogy a szeretet törvénye az, ami minden más működtet.
0: Condemnation has to go.
1: Tehát távoznia kell a kárhoztatásnak.
0: It's finished because it's all dealt with.
1: Ennek vége van már, mert minden problémával Krisztus leszámolt.
0: The second thing is, you do not walk according to the flesh, but according to the spirit.
1: A másik dolog, hogy ne test szerint járj, hanem szellem szerint.
0: You can only walk where you live. Hello.
1: Csak ott járhatsz, ahol élsz.
0: I was just talking to my wife just a few hours ago, and she's in San Antonio, Texas.
1: Néhány órával ezelőtt beszéltem a feleségemmel, aki Texasban van, San Antonioban.
0: That's my home.
1: Ott lakom, ott az otthonom.
0: But I can only walk there when I live there.
1: De csak akkor járhatok ott, amikor ott lakom, ott vagyok.
0: I can imagine she's all the it's beautiful. She said it's just perfect weather. I'm sitting out here, you know, in the garden, and the deer are talking to me, and I'm talking to them. I think, oh, I love to be home.
1: Elképzelhetem, hogy otthon vagyok, gyönyörű idő van, kint ülök a kertben, beszélgetünk egymással, nagyon szeretek otthon lenni.
0: So I've just put some new plants in, and it's all gorgeous. You must quickly come home and say, oh, I'd love to.
1: Feleségem mostanában ültetett új virágokat. virágokat, nagyon szépek, és mondta, hogy meg kell nézned, haza kell jönnöd, mondtam, jaj, nagyon szeretnék ott lenni.
0: I'm in Székesfehérvár at the moment.
1: De jelenleg Székesfehérváron vagyok.
0: And I can't be in this city and walk in that city. Hello.
1: És az lehetetlen, hogy ebben a városban vagyok, és közben abban a városban járkálok.
0: That's a principle you got to learn.
1: Ez egy olyan alapelve, amit meg kell tanulnunk.
0: You got to decide where you're going to live before you can determine where you're going to walk.
1: El kell döntened, hogy hol fogsz élni, mielőtt eldönthetnéd, hogy hol fogsz járni.
0: If you live in the flesh,
1: hogyha testben élsz,
0: where are you going to walk?
1: Akkor hol fogsz járni?
0: Or how are you going to walk?
1: Vagy hogyan fogsz járni?
0: In the flesh.
1: Testben, test szerint, így van.
0: But if you live in the spirit,
1: de hogyha szellemben élsz,
0: then you can walk in the spirit.
1: Akkor járhatsz a szellemben.
0: Amen. So you've got to develop a life which is in the spirit in order to have a walk that is in the spirit.
1: Tehát ki kell alakítanod magadban a szellemben való élést ahhoz, hogy szellemben járhass.
0: Have I made that point clear?
1: Világos a számotokra ez?
0: You cannot walk where you do not live.
1: Nem járhatsz ott, ahol nem tartózkodsz.
0: But you can walk where you live.
1: De ott járhatsz, ahol élsz.
0: So if you live in the spirit,
1: tehát a szellemben élsz,
0: then you can walk there.
1: Akkor járhatsz szellemben.
0: And if you walk in the spirit, then you do not fulfill the lusts of the flesh.
1: És hogyha szellemben jársz, akkor nem elégíted ki a test kívánságait.
0: Now you may make spiritual noises, but if you walk in the flesh, then that's where you'll be, and that's where your actions will be.
1: Adhatsz ki szellemi zajokat, hangokat magadból, de hogyha testben élsz, akkor ott is fogsz járni, úgy fogsz élni.
0: And the law of sin and death can get you.
1: És akkor azt mondja a törvény, hogy a bűn elkaphat téged.
0: There's a verse in 1 Peter.
1: Az 1 Péterben van egy vers.
0: I think it's chapter 4, verse 6.
1: A negyedik rész, hatodik
0: Now,
1: vers.
0: This is Peter talking.
1: Itt Péter beszél.
0: From his own experience.
1: Saját tapasztalatából.
0: He says this.
1: És azt mondja.
0: For this reason the gospel was preached also to those who are dead.
1: 4:6.
0: 1 Peter 4:6.
1: Mert azért hirdetetett az evangélium a holtaknak is.
0: Now I want my literal translation, not what it says in the Hungarian Bible.
1: Igen, tehát a szó szerinti fordítás.
0: Although judged in the flesh like men,
1: noha megítélve testben, mint ember,
0: we can live in the spirit like God.
1: Élhetünk szellemben úgy, ahogy Isten.
0: Hello, did you hear that?
1: Hallottátok ezt?
0: If you live in the flesh, you'll live just as mere men, and you'll be a prisoner to sin and all the other stuff.
1: Hogyha testben élsz, akkor egyszerű emberként élsz, és akkor rabszolgája leszel a bűnnek, meg minden egyéb dolognak.
0: So you put that to death by embracing the judgment of God upon it.
1: Tehát ezt öldököld meg, ezt ha ebből lépjél ki, és fogad el, hogy Isten elítélte ezt.
0: And then you live in the spirit like God.
1: És utána élj szellemben, mint Isten.
0: Amen.
1: Amen.
0: Okay.
1: Rendben.
0: Let me just come back to Romans chapter 8.
1: Most akkor a Róma 8-hoz megyünk vissza.
0: We just about run out of time, I'm going to close.
1: Hamarosan elfogy az időnk, úgyhogy abba fogom hagyni.
0: Come to verse 4.
1: Róma 8:4.
0: It says in verse 3 that God sent his own son in the likeness of sinful flesh on account of sin that he might condemn sin in the flesh.
1: Romans 8.
0: Romans chapter 8, verse latter part of verse 3.
1: Yes. Isten az ő fiát elbocsátva a bűntestének hasonlatosságában és a bűnért kárhoztatta a bűntestet.
0: Now here's the purpose in verse 4.
1: Tehát az a cél a negyedik versben.
0: That the righteous requirements of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh but according to the spirit.
1: Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem szellem szerint.
0: For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh.
1: Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak.
0: But those who live according to the spirit, the things of the spirit.
1: De akik a szellem szerint élnek, azok a szellem dolgaira gondolnak.
0: For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace.
1: Mert a test szerinti gondolkodás halál, a szellem szerinti gondolkodás pedig élet és békesség.
0: So you can't live a life of fleshy carnal thoughts and expect somehow to become holy. Amen.
1: Tehát nem élhetsz testies gondolkodással úgy, hogy közben számítasz arra, hogy szent leszel.
0: It starts in the spirit and it starts with the mind.
1: A dolog szellemben kezdődik el, és az elmével kezdődik el.
0: And I could go on, it's a fantastic chapter.
1: És folytathatnám, mert egy fantasztikus rész.
0: Okay. I think I'm going to close here.
1: Azt gondolom, hogy befejezem itt.
0: I've spent probably 50 years soaking myself in these scriptures.
1: Valószínűleg már 50 éve áztatom bele magam ezekbe a versekbe.
0: and it's become life to me.
1: És ezek életté váltak a számomra.
0: Have you got a taste of this?
1: Megéreztétek az ízét ennek?
0: Amen. So we're going to have one more session tomorrow morning when I'm going to apply all this and we'll come to a practical appropriation of it.
1: Holnap még elmondom ennek a gyakorlati alkalmazását, és utána magunkével fogjuk tenni ennek az igazságát.
0: And then the last session is going to be a time of ministry and impartation. Anybody who's got any physical sickness will certainly see that gets healed.
1: Az utolsó alkalom az pedig szolgálat és szellemmel való átadás lesz, hogyha valakinek betegsége van.
0: But if there are bondages and you need deliverance, then we can deal with those. We want to clear this thing out so we become a holy people.
1: És hogyha megkötözöttségeitek vannak, abból is ki kell, hogy tisztuljatok, egyszerűen szent népnek kell lennünk.
0: But remember that this was written for you.
1: De ne felejtsétek el, hogy ez nektek íratott meg mind.
0: You would never expect to walk out of this meeting and find, oh, gravity is not working for me, I'm floating.
1: Soha nem lesz úgy, hogy kimentek az összejövetelről, és akkor számítotok arra, hogy most már lebeghettek a levegőben, mert a gravitáció nem működik nektek.
0: The law of gravity works for anyone, anywhere, anytime.
1: A gravitáció működik mindenkinek, mindenhol és mindig.
0: And spiritual laws are the same.
1: Szellemi törvények ugyanígy vannak.
0: If you fulfill the conditions, then you receive the blessing or the benefit from it.
1: Hogyha eleget teszel a feltételeknek, akkor megkapod ebből az áldást és ennek az előnyeit.
0: If we put to death the flesh,
1: hogyha megüldököljük a testet,
0: then we can live in the spirit like God.
1: Akkor úgy élhetünk szellemben, ahogy Isten.
0: If we set our minds on the things of the spirit,
1: hogyha szellem dolgaira gondolunk állandóan,
0: then we can walk in the spirit.
1: Akkor járhatunk szellemben.
0: But I've got to watch my mind.
1: De figyelnem kell az elmémre.
0: Now, just after I was converted,
1: miután megtértem,
0: I'm sorry, several years after I was converted,
1: illetve több évvel azután, hogy megtértem,
0: but I was just baptized in the Holy Spirit, that's what I meant to say.
1: Igen, de a Szent Szellem keresztséget éppen azelőtt kaptam, ezt akartam mondani.
0: I was pastoring a church,
1: egy gyülekezetet pásztoroltam,
0: struggling with unclean, lustful thoughts that I hated, but I couldn't stop thinking them.
1: És küzdködtem azzal, hogy ilyen bűnös és kívánjuk gondolataim voltak, és utáltam ezeket, meg akartam szabadulni tőlük, de nem ment.
0: As I was reading the Bible,
1: és ahogy olvastam a Bibliát,
0: there's lots of verses that say this sort of thing.
1: Nagyon sok vers mondja ilyen dolgokat.
0: Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus.
1: Hogy az az elme legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban van.
0: We have the mind of Christ.
1: Krisztus értelme lakozik bennünk.
0: Be renewed in the spirit of your mind in true righteousness and holiness.
1: Újuljatok meg a ti elmétek szelleme szerint igazi igazságosságban és szentségben.
0: Bring every thought into the captivity of the obedience of Christ. I could go on and on with this.
1: Minden gondolatot ejtsetek rabul a Krisztusnak való engedelmességre. Mert folytathatnám a listát.
0: I thought, man, I'm supposed to have a mind like Jesus. He didn't battle with dirty thoughts.
1: Arra gondoltam, hogy nekem olyan elmém kell, hogy legyen, amilyen Jézusnak volt, és ő nem küzdött szennyes gondolatokkal.
0: I never did anything physically. I hated them, but I couldn't stop them coming into my mind.
1: Fizikailag nem követtem el soha ilyennel kapcsolatos bűnöket, de gyűlöltem azt, hogy az elmémből nem tudtam ezeket kizárni.
0: And that was because of the way I lived in my teens and twenties. I was a rebel, I was a fool, and I did all kinds of horrible, stupid things.
1: Ez pedig azért volt, mert tizenéves koromban úgy éltem, ahogy lázadó voltam, és mindenféle ostoba dolgokat követtem el.
0: Now every part of me was changed, except this wretched mind wouldn't think straight.
1: Minden az életemben megváltozott, mikor megtértem, de valahogy az elmém nem akart úgy gondolkodni, ahogy kellett volna.
0: I shared it honestly with my wife, I shared it honestly with some Christian brothers, no one had a solution.
1: Elmondtam ezt őszintén a feleségemnek, elmondtam kedves keresztény testvéreknek, de senki nem tudta a megoldást erre.
0: Then I gave one morning to prayer.
1: Aztán egy reggelen elkezdtem imádkozni.
0: And I said, Lord, you've not written these things to mock me.
1: Azt mondtam, Uram, te nem azért írtad le ezeket a szavakat, hogy gúnyolj engem.
0: They're my inheritance in Christ.
1: Ezek az én örökségem Krisztusban.
0: And I'm claiming. Everybody said, well, everybody lives this way. You're bound to be struggling with unclean thoughts. But I said, well, Jesus didn't. Why should I?
1: De azt mondják az emberek nekem, hogy mindenki küzdködik ezekkel a szennyes gondolatokkal, mert ilyen az emberi élet, de Krisztus nem küzdködött ezekkel, tehát nekem miért kellene?
0: And God came to me that morning.
1: És Isten azon a reggelen odajött hozzám.
0: As I was praying in the church that I was now pastor of.
1: Ahogy imádkoztam a gyülekezetben, aminek épp a pásztora voltam.
0: And he said to me, he said, shall I kick that demon out of you?
1: És azt mondta nekem, hogy kirúgjam belőled ezt a démont, ami ezt csinálja.
0: I said, oh yes, Lord, please.
1: Azt mondtam, igen, Uram, légy szíves.
0: He says, the source is a demon that you fooled around with in your teens and twenties, and it's still stubbornly staying there.
1: Azt mondja, hogy mert ez egy démontól van, mondta az Úr, akivel szórakoztál a tízes és húszas éveidbe, és még mindig ragaszkodik hozzád, és nem akar elmenni.
0: He said, shall I kick it out?
1: Megkérdezte az Úr, kirúgjam belőled?
0: I said, yes, Lord, please.
1: Azt mondtam, Uram, igen, légy szíves.
0: And I didn't fall on the ground.
1: Nem estem a földre.
0: I didn't roll around all over the place.
1: Nem gurultam oda-vissza a padlón.
0: I didn't scream and I didn't vomit.
1: Nem kiabáltam és nem hánytam.
0: It would have been well worth it if I had.
1: Ha így lett volna, az is jó megérte volna.
0: It just quietly left.
1: De egyszer csak csendben elment ez a dolog.
0: That would be 1965.
1: Ez 1965-ben volt.
0: And I'm not lying to you, I've lived without any problem like this now for 45 years.
1: És nem hazudok nektek, most már körülbelül 45 éve úgy élek, hogy semmilyen ilyen problémám nincs.
0: I have a pure mind like Christ.
1: Tiszta az elmém, mint Krisztusé.
0: And I'm not bothered with these thoughts anymore.
1: És most már nem zavarnak ilyen gondolatok.
0: But I'm very careful what I allow my eyes to see. I'm very strict about myself. I don't watch television. I certainly not the adverts, because I don't want to get polluted with that stuff.
1: De nagyon vigyázok arra, hogy mit nézek. Nagyon fegyelmezett vagyok ebben. Nem nézek tévét, különösen nem nézek hirdetéseket. Nem akarok megszennyeződni.
0: You see, I've got to live in the spirit.
1: Tudjátok, szellemben kell élnem.
0: And not allow my mind to be polluted by the things of the world and the flesh. And if I do that, I can stay in this condition.
1: És nem engedhetem, hogy a világnak a dolgai beszennyezzék az elmémet, és hogyha ezt meg tudom tenni, akkor ilyen is maradok.
0: Well, I'll talk about this more tomorrow, but the Spirit has disciplined me, spirit, soul and body, so that he's trained me to live this way.
1: Majd holnap beszélek erről, de a Szent Szellem fegyelmet adott nekem, megnevelt engem testileg, szellemileg és lelkileg is, és most már tudok így élni.
0: And I'm learning more and more to walk in the Spirit.
1: És egyre inkább tanulom, hogy szellemben járjak.
0: But occasionally, as I mentioned, even I've got lapsed temporarily into doing something in the flesh which I'm ashamed about.
1: De ahogy már elmondtam, időnként azért kicsúszok és teszek valamit testben, és nagyon szégyellem az ilyesmit.
0: If it happens,
1: ha ez megtörténik,
0: I immediately repent and get back into the life that I normally enjoy with the Lord.
1: Azonnal bűnbánatot tartok és visszalépek abba az életbe, amit általában élvezek az Úrral való közösségben.
0: Amen.
1: Amen.
0: And you can do exactly the same thing.
1: És ti megtehetitek pontosan ugyanezt.
0: Well, tomorrow we'll complete this series.
1: Holnap befejezzük ezt a sorozatot.
0: And we'll move into practical impartation and practical releasing of this into your lives.
1: És gyakorlati átadás lesz, és felszabadítjuk ezeket a dolgokat az életetekben.
0: Let's pray.
1: Imádkozzunk.
0: Father, I thank you for these precious people that have listened to me so attentively all these hours.
1: Atyám, köszönöm neked ezeket a drága embereket, akik olyan figyelmesen hallgattak engem ilyen órákon keresztül.
0: And I pray every word that you've spoken through me will go deep, deep, deep into their hearts and spirits.
1: És imádkozom, hogy minden szó, amit te mondtál, az nagyon mélyen bemenjen a szellemükbe.
0: And it'll bring the same transformation in them that it's brought in me.
1: És ugyanazt az átalakulást hozza létre bennük, amit bennem létrehozott.
0: We thank you for the testimony of your apostles who wrote the scriptures, that they also, without exception, claim the same things.
1: Köszönöm neked a te apostolaidnak a bizonyságtételét, akik a Bibliát írták, akik elmondták, hogy ugyanilyen dolgokkal küzdöttek.
0: They came from all sorts of backgrounds.
1: Mindenféle háttérből jöttek.
0: Different levels of education.
1: Különböző szinten voltak képzettek.
0: Different levels of intellect.
1: Különböző értelmi szintjük volt.
0: But they ended up as this same glorious new man.
1: De végül mindegyikből ugyanaz a dicsőséges új ember lett.
0: In which you lived.
1: Akikben te éltél.
0: And through whom you did your will.
1: És akiken keresztül megtetted az akaratodat.
0: And I'm praying, Lord, for this to happen to each one of us.
1: És imádkozom, Uram, hogy ugyanez megtörténjen mindegyikünkben.
0: That's in this conference tonight.
1: Akik itt vagyunk ezen a konferencián ma este.
0: If we're blind anywhere, Lord, open our eyes to see our blindness.
1: Uram, hogyha bármelyik területen vakok vagyunk, akkor nyisd meg a szemünket, hogy észrevegyük, hogy vakok voltunk.
0: And if we're struggling with our past, Lord, may we appropriate the total death of that Adamic nature and all that it ever did in our lives.
1: És hogyha küzdöttünk a múltunkkal, akkor hadd értsük meg, hogy az ádámi természetünk és mindaz, amikkel a múltunkban küzdöttünk, teljesen halálba került.
0: We claim our new heredity.
1: Igényeljük az új örökségünket.
0: And we're proudly going to carry our new passport.
1: És valószínűleg új útlevelet is kapunk ezért.
0: Citizen of heaven.
1: A menny polgárai vagyunk.
0: Of the family and genealogy of Jesus Christ.
1: Jézus Krisztus családjához, az ő genealógiájához tartozunk.
0: Free from the power of the devil.
1: Szabadok vagyunk az ördög erejétől.
0: Living in the spirit like God.
1: Úgy élünk szellemben, ahogy Isten.
0: And then through us.
1: És aztán rajtunk keresztül.
0: Your wonderful works can flow.
1: Áradhatnak rajtunk keresztül a te csodálatos tetteid.
0: To the salvation of many.
1: Nagyon sok a üdvösségére.
0: In Jesus mighty name.
1: Jézus hatalmas nevében.
0: Amen.
1: Amen.
0: God bless you.
1: Isten áldja meg titeket.
2: Elhangzott Ellen Vincent Megszentelődés című tanítássorozatának 6. része.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

0: értünk, válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Szia Feri, köszöntelek itt a stúdióban.
2: Köszönöm én is a kedves hallgatókat, szervusz Andrea.
1: Egy vadonatúj szakértői rovatot indítunk, 25 éve tartasz előadásokat gyermekek, fiatalok felé. Alapvetően ez lesz a témánk. Tinédzser Országban fogunk barangolni a következő hetekben, hónapokban, legalább hetente egyszer veled. Hadd kezdjem azzal a kérdéssel, mert hogy 25 éve járod az országot is. Mi az az alapvető probléma, vagy alapprobléma, amivel mindenhol találkozol, vagy a legtöbbször találkozol a fiatalok és a gyermekek kapcsán?
2: A kedves rádióhallgatók nem látnak engem, de beismerem, hogy nem vagyok már tinédzser, de mégis gyakorta járom Tinédzser Országot. Az a gyökér probléma, amivel találkozok, az az önbecsülésnek a hiánya, az önértékelésnek a hiánya, és a önmagamban való bizalomnak a hiánya, ami egyben összekapcsolódik egy általános bizalmatlansággal a társadalom felé is, mert az, aki önmagát sem becsüli, az nem fog másokat sem becsülni.
1: De az önértékelés hiányát hogyan látod a gyerekeknél? Főleg, amikor mondjuk előadást tartasz és te beszélsz, vagy próbálsz velük kommunikálni?
2: Én próbálok velük kommunikálni, akár ilyen drámai eszközökön keresztül is, hogy bemutatok bizonyos karaktertípusokat, vagy bemutatok önértékelési problémákat. Az önértékelésben, ha nem találom magamat értékesnek, akkor Buda Béla azt mondta, hogy akkor identitás protéziseket fogok használni. Valami olyat, ami úgy néz ki, mintha.
1: Tehát mint egy mankó.
2: Mint egy mankó, vagy mint egy protézis, ami egy valami diszfunkciót próbál helyrehozni, és ilyen beépített protézis lehet a hatalomvágy. Tehát aki nem tud a hatalommal mit kezdeni, az nagyon sokszor önértékelési problémából fakad, ezt láthatjuk akár a történelem során is. A másik dolog, amit láthatunk, az a teljesítménykényszer. Hogy azzal akarom megmutatni, hogy értékes vagyok, hogy mit tudok letenni az asztalra, mi a teljesítményem. A harmadik pozer az meg a pozíció. Hogy mennyire vagyok fontos egy társaságban, mennyire adnak a véleményemre. És hogyha ezek a hamis protézisek, ezek nagyon hamar megjelennek abba, hogy mindig nekem kell, hogy igazam legyen. Mindig nekem kell, hogy a csapatvezető legyek. Mindig nekem kell, hogy a többiek behódoljanak. Nem vagyok alkuképes, nem vagyok kompromisszumra képes, hanem azért vagyok, hogy a többiek engem kiszolgáljanak. És azt szoktam mondani, hogy az önértékelésnél az olyan, mint a mennyit érek, kihatározza meg, hogy mennyit érsz, és írtam egy cikket is, Kamaszpanaszon is lehet ezt olvasni, hogy valaki mondja meg, hogy mennyit érek. És mit mond erre egy edző? Azt mondja, hogy fiam, addig vagy értékes, míg hozod a teljesítményt. A tanár azt mondja, fiam, addig vagy értékes, ameddig te vagy az osztály legjobb tanulója, és küldhetlek a versenyekre. Média szakember azt mondja, hogy akkor vagy értékes, ha hozod a lájkokat, hozod a hirdetőket, és hozod az arcoddal el lehet adni a terméket. Kémikus, a vegyész az azt mondja, hogy hát az ember értéke a benne lévő szénvegyület és mindenféle dolog, és kijön, hogy 20 000 forintot érünk, mert a bennünk lévő szénmennyiség, meg foszfor, meg egyéb, az, hogy mennyit ér az ember. Szóval Isten egészen másképp gondolkodik. Ezt szoktam mondani a 10 éveseknek, hogy te annyit érsz, amennyit fizetnek érted. És Isten igéje pedig azt mondja, hogy ti nem aranyon és ezüstön lettetek megváltva az atyátoktól örökölt hiába való életviteletekből, hanem a hibátlan báránynak a vérét. Azt szoktam elmondani a 10 éveseknek, te Isten számára mindent érsz.
1: De bármilyen iskolába is mész, ezt elmondod? Mit szólnak ehhez a fiatalok?
2: Nem biztos, hogy minden iskolában van olyan fogadóközeg, de általában vannak olyan helyzetek, ahol már évek óta visszajárok, és én nem szoktam azt titkolni, hogy én amúgy lelkész vagyok. A szakértői rovatban, amikor a családi neten vagy bárhol nyilatkozok, oda van írva, hogy lelkész, illetve egy pásztorál pszichológiai szemlélet módot képviselek, hogy nekem ez hozzátartozik a keléktáramhoz, hogy nem csak pszichológiai dolgokra, vagy megfigyelésekre, vagy egyébre támaszkodok, hanem az Isten igéjére. És olyan helyzetekben, ahol meg egyházi iskola, ahol amúgy is erősítik a gyerekeknek a hitrendszerét, ott el szoktam mondani, hogy azt, amiről az iskola lelkészet beszélt, az szájdaton, azt, amit a hittantanárod mond, arról ezt mondja a Biblia, és te ezért vagy értékes, különleges.
1: Ennek a rovatunknak az is lesz a célja, hogy hogyan tudunk hidat építeni, és hogyan tudsz te utat mutatni a fiatalokhoz, tinédzser országba, a szülőknek és a pedagógusoknak. Tehát amikor van egy önismereti problémával küzdő gyerek, hát lassan ott tartunk, hogy melyik gyerek nem küzd önismereti problémával, mit javasolsz a szülőknek és a pedagógusoknak? Mi az első lépés feléjük?
2: Tisztázz, hogy ki vagy. Tehát szoktam azt mondani, hogy írd fel egy lapra, hogy ki vagyok én. És minél több meghatározást próbálj, legalább 20-at összeírni. Kedves rádióhallgató, vegyen elő egy papírt, és írja le, hogy ki vagyok én, és a szerepünket, a főbb szerepeinket írjuk össze. Más vagyok a családomban, más vagyok a szakemberként, más vagyok a baráti körömben, de írjuk össze, hogy kik vagyunk. Írjuk össze azt is egy másik lapra, hogy ki szeretnék lenni.
1: Ezt a gyerek írja össze?
2: Gyerekeknek szoktam azt, hogy írd össze. Vagy gyerekeket egyszerűen csak azt kérem, hogy írj össze 10 jó tulajdonságot magadról. És azt mondja, nekem nincsen. Nem tud 10 jó tulajdonságot mondani magáról, mert nem hallja a felnőttektől, hogy őt megerősítenék, hogy te annyira jó vagy, te annyira szépen rajzolsz. Volt olyan gyerek, akivel találkoztam, és mondta, hogy szépen rajzol, és kérdeztem, hogy beadtad már egy pályázaton a rajzodat? Szóval nem mertem, mert mi van, ha nem sikerül? Mi van, ha nem leszek elég jó? És ez a mi van, ha nem leszek elég jó, ez abból a pedálos szeretetből táplálkozik, hogy ha szereted, hogy addig szeretlek, hogyha te megfelelsz nekem, ha csinálsz valamit, ami nekem kell, és ez a feltételes szeretet, ez előhozza az önértékelési problémákat, és előhozza a média azt, hogy állandóan összehasonlítgat, és azt mondja, hogy nem vagy elég jó. Másik szeretet, az a mert szeretet, szeretlek mert, ez az érdek szeretet. Van valamit, amire nekem szükségem van, és míg ezt te adod, addig én szeretlek. A vállaló munkáltató, amíg te hozod azt a potenciált, ami benned van, addig én alkalmazlak. Ha nem, akkor eldoblak. És a harmadik szeretet, az pedig, amit a Biblia is beszél, ez a feltétel nélküli csak pont szeretet. Szeretlek csak pont. És nem azért, mert megváltoztál, nem a teljesítményed miatt, hanem azért, aki vagy. És hogyha minél több helyen ezt a szeretetet kapnák a gyerekeink, ezt a feltétel nélküli elfogadást, akkor elindulna az önértékelésükbe egy változás.
1: Akkor tulajdonképpen, amikor egy gyermeknél, egy fiatalnál az önbecsülését helyre szeretnénk tenni, akkor nekünk is lehet, hogy változnunk kell, és nekünk is el kell kezdeni ezt a dolgot magunkban. Egyébként önértékelés és önbecsülés, mi a kettő között a különbség szerinted?
2: Az önértékelés, azt látom, hogy ahogy én értékelem magamat, és az önértékelésembe belekapcsolódik az, hogy engem hogyan látnak mások, tehát ez két szemüveggel jön, hogy nekem van egy belső képen magamról, ez az én képem, és van a környezettől egy szociális tükör, amit kapok, hogy valamit megerősítenek bennem. Az önbecsülés, az meg egyben már abban benne van, hogy az értékeléstől tisztelem magamat. Nem engedem meg magamnak azt, hogy jogom van kifejezni az érzelmeimet. De ez mind abból indul ki, hogy van-e önismeretem. Tehát mennyire ismerem meg magamat, és szoktunk használni egy Johari ablak nevű eszközt, ami bemutatja azt, hogy ez, amit mindenki tud rólam, ez, amit én tudok magamról, de másoknak nem akarom megmutatni, az azért rejtett énem. Van olyan, amit mások ismernek, de én nem ismerem. Itt kapom a szociális tükörből a segítséget, hogy néha elveszíted a türelmedet, ideges leszel, csapkodsz és egyéb. És van egy olyan rész, amit még én sem ismerek, és mások sem ismernek, ami a jövőben, vagy azt tudom mondani, hogy ami az Isten területe, amit még a jövőben az Isten kibont bennem.
1: És milyen érdekes lehet, hogy az, amit mondjuk a gyerek gondol magáról, illetve tudja, hogy mások mit gondolnak róla, a kettőnek vajon van-e közös halmaza. Igen. Nagyon-nagyon köszönöm a mai gondolatokat, izgalmas lesz ez az új rovatunk, hétről hétre fogunk találkozni és beszélgetni, minden héten más-más témával fogunk érkezni. Köszönöm szépen!
2: Én is köszönöm, és ne felejtsük el, hogy annyit érünk, amennyit fizettek értünk.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból, Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

That's exactly how we do it in the chocolate church.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Ellen Vincent, Melkisédek és a mi dicsőséges papságunk című tanítássorozatának 9. részét hallhatjuk.
3: Please turn in your notes to page 29.
4: Alapozzatok a jegyzetben a 29. oldalra.
3: And turn in your Bible.
4: A Bibliában pedig.
3: Hebrews.
4: A zsidók.
3: And to chapter 3.
4: Levélnek a harmadik fejezetéhez.
3: And the last thing we saw was that the seven tremendous things that Jesus pioneered
4: az utolsó
3: that we might also be there with him.
4: Dolog az volt, hogy megnéztük, hogy Jézus mely hét dologban volt úttörő azért, hogy vele lehessünk ezekben a dolgokban.
3: You've really got to let that sink deeply into your spirit.
4: Engednetek kell, hogy ezek a dolgok mélyen bemenjenek a szellemetekbe.
3: As he already is the fullness of God, none of this he did for himself.
4: Mivel Jézus már Istennek a teljessége, ezért semmit sem önmagáért tett.
3: It's totally self-giving.
4: Teljesen odaadta magát.
3: And he did all these things in his humanity, not to stand alone, but to bring us to the same participation with him.
4: És ezeket a dolgokat emberként nem az ön maga érdekében tette meg, hanem azért, hogy ne csak egyedül legyen ezekben az eredményekben, hanem mindannyian is.
3: If we therefore he's paid such a tremendous price.
4: Ott lehessünk vele. Ő ezért óriási árat fizetett.
3: And if we are not eager to grasp hold of what he's made available, we're insulting the price that he paid.
4: És nagy sértést gyakorlunk az iránt, az ár iránt, amit kifizetett, akkor, hogyha nem ragadjuk meg mindazokat a dolgokat, amikért ő fizetett. Érthető ez?
3: Because God's ambition for us is far greater than the ambition we have for ourselves.
4: Mert Isten sokkal többet akar a számunkra, mint amennyit mi akarunk a saját magunk számára.
3: He wants in every sense to bring us to where he is.
4: Minden szempontból el akar minket oda vinni, ahol ő van.
3: This is the heart of Jesus.
4: Ez van Jézus szívében.
3: He said it so many times to his disciples.
4: Nagyon sokszor elmondta ezt a tanítványainak.
3: He said this is my plan.
4: Azt elmondta, hogy a következő a tervem.
3: I'm going to die.
4: Meg fogok halni.
3: And I'm going to rise again from the dead.
4: Aztán újra feltámadok.
3: And I'm preparing a place for you.
4: És készítek nektek egy helyet.
3: So that where I am, there you may be also.
4: Hogy ti is ott lehessetek, ahol én vagyok.
3: And how many times did he say that?
4: Hányszor mondta ezt el?
3: So many times.
4: Nagyon sokszor.
3: And John grasped this, because he says, as he is, so are we in this world.
4: És János megértette ezt, mert azt mondta, hogy ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban.
3: I said this yesterday and I want to repeat it, that one of the devil's strategies is to postpone for the future what we ought to be now.
4: Elmondtam már tegnap és ma is elmondom, hogy az ördög egyik fő terve az, hogy a jövőre halassza el az elménkben azt, amit ma kéne, hogy birtokoljunk.
3: If he cannot stop you believing at all, then he'll get you to believe that it cannot happen now.
4: Hogyha nem tudja teljesen elvenni a hiteteket, akkor azt akarja elérni, hogy azt gondoljátok, hogy nem ma érhetitek el azt a célt, hanem majd a jövőben valamikor.
3: From God's side, there's nothing stopping us leaving this conference as those powerful nation taking people that he wants us to be.
4: Isten szempontjából semmi sem akadályozza meg azt, hogy ezt a konferenciát úgy hagyjuk el, hogy azok az erőteljes, nemzeteket elfoglaló emberek legyünk, akiknek Isten akar minket látni.
3: God has already completed everything.
4: Isten már mindent elvégzett.
3: Amen.
4: Így van.
3: It's all there waiting for us to step into.
4: Minden ott van ránk, hogy mi belelépjünk ezekbe az áldásokba.
3: So if you come to chapter 3.
4: Tehát akkor a harmadik rész jön a zsidó levélben.
3: You come to one of these important therefores.
4: Ez az egyik fontos annak okáért.
3: Therefore, holy brethren,
4: annak okáért, szentekje fiat,
3: because of these seven great purposes for which Jesus became a man,
4: amiatt a hét fő cél miatt, ami miatt Jézus emberré vált,
3: and the purpose was to bring us all into that place ourselves.
4: És ugye az volt a célja ezzel, hogy mindannyiunkat bevigyen ugyanarra a helyre, ahova ő bejutott ezáltal a hét.
3: Feel the full power of his death,
4: dolog által, az ő halálának a teljes ereje miatt,
3: become his glorious sons,
4: és mivel Isten dicsőséges fiai lehetünk,
3: his holiness,
4: és részesülhetünk az ő szentségéből,
3: become radiant worshiping leaders in his church.
4: És sugárzó, imádó vezetők lehetünk az ő egyházában.
3: Live by the very faith of God.
4: És Isten hite által élhetünk.
3: Do miracles just like Jesus did.
4: Ugyanúgy tehetünk csodákat, ahogy Jézus is tett.
3: Trample all over the devil so he's totally destroyed. Now,
4: és az ördög minden elején rajta taposhatunk, hogy ő teljesen a végén megsemmisüljön.
3: If you had a church where every member was living that way.
4: Képzeljétek el, hogy ha olyan gyülekezetetek lenne, ahol minden tag szabad.
3: What power and force there would be let loose in our society.
4: Micsoda erő szabadulna fel a társadalmunkban.
3: So that's what this therefore is there for.
4: Tehát ez az, ami miatt, ez az annak okáért, aminek az okáért, ez az annak okáért.
3: The purpose is to practically get us into that, not just know it as a beautiful theory.
4: Tehát az a cél, hogy ne csak gyönyörű elméletként kezeljük ezeket a dolgokat, hanem belépjünk ezeknek a valóságába.
3: So let's go to chapter 3, verse 1.
4: Tehát akkor a harmadik rész első vers.
3: Therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling.
4: Annak okáért, szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei.
3: Now, what a wonderful way to describe you.
4: Milyen csodálatos módja ez annak, hogy titeket leírjanak.
3: A holy brother.
4: Tehát te szent atyafi vagy.
3: And a partaker of this heavenly calling.
4: Mennyei elhívásnak vagy a részese.
3: The Ephesian letter says, he has already blessed us with every spiritual blessing in heavenly places.
4: Az Efézusi levél azt mondja, hogy Isten már megáldott minket minden szellemi áldással a magasságban.
3: There's a vast treasure of stored up resources made available to us in the bank of heaven.
4: A mennyei bankban óriási erőforrások állnak rendelkezésünkre azokból a kincsekből, amik ott vannak.
3: God has already opened an account in your name.
4: Isten már megnyitott a számunkra ezt a lehetőséget.
3: I use this illustration many times because I can't think of a better one.
4: Nagyon sokszor használom ezt az illusztrációt, más még nem jutott
3: eszembe. Imagine that France goes home tonight and there's a letter waiting for him.
4: Képzeljétek el, hogy France hazamegy ma este és egy levél várja őt.
3: Addressed to the Reverend France Lippi.
4: Hogy France Lippi tiszteletes úrnak.
3: And it's come from Switzerland and it's come from Bank Swiss.
4: A svájci banktól jönne ez a levél.
3: And it says, Dear Reverend Lippi, we've had some difficulty tracing you.
4: És azt mondanák neki, hogy kedves Lippi úr, nagyon nehezen találtuk meg.
3: We're now completely satisfied that you are the person that we've been trying to trace.
4: De most már teljesen biztosak vagyunk abban, hogy ön az az ember, akit kerestünk.
3: Unknown to you, a relative of yours had a very large account in his bank.
4: Ő nem tudta ezt, de van önnek egy rokona, akinek nagyon nagy számlája volt a mi bankunkban.
3: He was a very successful businessman and left a vast fortune in this account.
4: És egy nagyon sikeres üzletember volt, és óriási összeget helyezett el erre a számlára.
3: He recently died, and in his will, he made this whole fortune totally available to his nearest surviving relative.
4: Az a végrendeletében kifejezte, hogy a teljes vagyonát a legközelebbi rokonának, aki él, kell, hogy odaadjuk, örökli.
3: And we're now totally satisfied that you are that surviving relative.
4: És most már biztosak vagyunk abban, hogy ön ez a legközelebbi élő hozzátartozó.
3: And we're happy to inform you that in this Swiss bank account there are $850 million.
4: És örömmel tájékoztatjuk önt, hogy ezen a svájci bankszámlán 850 millió USA dollár van.
3: We are awaiting your instructions.
4: És akkor várjuk az ön utasításait ezzel kapcsolatban.
3: France gets this letter.
4: Tehát tegyük fel, hogy France megkapja ezt a levelet.
3: At first he thinks it's just Gerhard having a joke on him.
4: Először azt gondolja, hogy Gerhardnak a vicce ez.
3: At first he thinks it's just Gerhard having a joke on him.
5: Zunächst denkt er, Gerhard schickt ihm da einen Aprilscherz.
3: But no, it's absolutely genuine.
4: Nem, de teljesen eredeti a levél.
3: So he shows it to Gerlinde.
4: És azt mondja Gerlindének.
3: Look at this letter.
4: Nézd ezt a levelet.
3: It looks like I've become a multi-millionaire.
4: Úgy néz ki, hogy nagyon sokszoros milliómos lettem volna.
3: But I have a problem.
4: De van egy gondom.
3: I have no idea how to access this Swiss bank account.
4: Fogalmam nincs arról, hogy hogyan férjek hozzá ehhez a bankszámához.
3: So he takes the letter.
4: Tehát fogja a levelet.
3: Drops it in the trash.
4: Bedobja a szemétkosárba.
3: and says, we're just going to have to manage on my salary.
4: És azt mondja Gerlindenek, hogy hát akkor meg kell élnünk a fizetésemből.
3: Now would you not say he would be nuts to behave like that?
4: Nem gondolnátok azt, hogy teljesen őrült lenne, ha így viselkedne?
3: Amen. I can assure you he will be motivated to quickly find out how to access that.
4: Biztos vagyok benne, hogy nagyon motiválva lenne arra, hogy gyorsan rájöjjön, hogy lehet hozzáférni ehhez a bankszámlához.
3: He may not have the knowledge when the letter arrived, but he would be motivated to quickly find out how do I get at that account.
4: Lehet, hogy akkor még nem tudná, amikor megkapja a levelet, de nagyon motiválva lenne arra, hogy gyorsan megtudja, hogy hogyan férhet hozzá.
3: Now, the vast majority of Christians have behaved just as foolish.
4: A keresztények többsége ilyen bolondul viselkedett, mint
3: the
4: amit elmondtam az előbb.
3: God has made available to us in Christ are lying unaccessed in our heavenly bank account because we don't know how to access.
4: Nagyon sok dolog, amit Isten ránk hagyott Krisztusban, nem a miénk, mert ott van a bennyei bankszámlán, de nem férünk hozzá, és nem tudjuk, hogyan kell a magunkévá tenni azokat a kincseket.
3: To have my sins forgiven is 0.0005% of the total value of the bank account.
4: A 5 milliomot százaléka az egész bankszámlának az, hogy a bűneimre bocsátott kapható.
3: That's what most people live on.
4: De sokan...
3: And through ignorance they never access the vast treasure that's waiting.
4: Csak ennyiben hisznek, és soha nem férnek hozzához az óriási vagyonhoz, ami elérhető lenne.
3: If they believe it's there, they don't believe it's available now.
4: Azt hiszik, hogy ott van, csak nem hiszik, hogy most a rendelkezésükre állhat.
3: But the tense of the Greek is the what's called the past perfect tense.
4: Pedig itt befejezett múltidőben van az a görög szerkezet, ami leírja ezt a dolgot a Bibliában.
3: God has already blessed us with every spiritual blessing in heavenly places in Christ Jesus.
4: Isten már megáldott minket a mennyei helyeken minden szellemi áldással a Krisztus Jézusban.
3: So the problem is not God's supply.
4: Tehát a probléma nem az, hogy Istennek nincs elég erőforrása.
3: We're getting feedback on these mics all the time. Can someone adjust it?
4: Igazán van?
3: The problem is not God's supply.
4: Jelentettek vissza, tehát nem az a gond, hogy Isten nem tud rólunk gondoskodni, hanem az a baj, hogy mi nem tudjuk elvenni ezt, amit ő adni akar.
3: Amen?
4: Így van?
3: So what we're being really told is the same message in Hebrews.
4: Tehát a zsidó levél ugyanezt az üzenetet akarja nekünk átadni.
3: He's pioneered all these glorious riches for us.
4: Jézus utat tört nekünk mindehhez a dicsőséges kincshez.
3: Now we've got to learn how to step into that.
4: De meg kell tanulnunk, hogyan léphetünk bele.
3: So it begins with chapter 3.
4: Tehát a harmadik résszel kezdődik ennek a magyarázat.
3: Therefore, because of this,
4: annak okáért, mindezek miatt,
3: let's find a practical way to become accessors of all these resources.
4: Találjuk meg a gyakorlati útját annak, hogy hozzáférjünk mindezekhez a forrásokhoz.
3: And this is what it begins with.
4: A következővel kezdődik.
3: Consider the apostle and high priest of our confession, Jesus Christ.
4: Figyelmezzetek a mi megvallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra.
3: Now that word consider, it's got this idea of, imagine in Austria, which is a beautiful place to do this.
4: Az a figyelmezzetek, ennek a következő a jelentése. Austria, ami egy gyönyörű hely, ez következő
3: going
4: módon.
3: Going to the mountains on a cloudless night when there's no cloud at all.
4: Történne ez, hogy fölvagytok egy magas hegyen, egy felhőtlen, teljesen tiszta
3: éjszakán.
4: És távol vagytok a várostól, és ezért az eget nem homályosítja el a városi sok fény.
3: Then you sit down and you just take in the glory of God's heavenly creation.
4: És akkor ott feküdtök, hanyat fekve a hegy tetején, és nézitek, beisszátok magatokba Isten teremtett világának a szépségét. Ezt jelenti ez a szó.
3: We need to take time to stargaze.
4: Idő kell szállnunk arra, hogy szemléljük a csillagokat.
3: And to take in the glory of who Christ is.
4: És magunkba fogadjuk annak a dicsőségét, hogy kicsoda Krisztus.
3: And that's the number one requirement.
4: Ez az első követelmény.
3: Which is what we've heard again and again is that we've got to see him as he really is.
4: Ezt már nagyon sokszor hallottuk, de meg kell őt látnunk olyannak, amilyen.
3: So take time.
4: Időt kell szánni rá.
3: To consider Jesus.
4: Hogy figyelmezzünk, szemléljük Jézust.
3: Described here as the apostle.
4: Akit úgy ír le itt az ige.
3: High priest of our confession.
4: Mint a megvallásunk apostolát és főpapját.
3: And the first thing that we notice in verse 2 is that he was faithful.
4: Az első dolog, amit a második versben észreveszünk, az, hogy ő hűséges volt.
3: He was faithful to him who appointed him.
4: Hűséges ahhoz, aki őt rendelte vagy kijelölte.
3: So immediately draws our attention to the relationship which he had with the Father.
4: Tehát az ige azonnal felhívja figyelmünket a Jézus és az Atya közötti kapcsolatra.
3: How he loved that relationship.
4: Vagy hogyan, mennyire szerette Jézus ezt a kapcsolatot.
3: He gave that relationship the priority of his time.
4: És hogy az idejében elsődleges helyre tette ezt a kapcsolatot.
3: So he and his Father were in constant communion with one another.
4: Tehát az Atya és Jézus állandó közösségben voltak egymással.
3: And you get this beautiful word, he was faithful.
4: És Jézus hűséges volt ebben.
3: He totally carried out his Father's will.
4: Teljesen megvalósította az Atya akaratát.
3: He said in John chapter 4, my very food is to do my Father's will.
4: Hogy az én eledelem az, hogy az Atya akaratát cselekedje.
3: So that's like food to me.
4: Ez olyan nekem, mint az ennivaló.
3: That's what I live by.
4: Ebből élek.
3: To hear my Father's will and do it.
4: Hogy halljam az Atyától az igét és megcselekedjem.
3: And he was faithful, just as Moses was faithful in all his house.
4: Ő is hűséges volt, ugyanúgy, ahogy Mózes az ő egész házában.
3: But Jesus was counted worthy of more glory than Moses.
4: Mert Jézus nagyobb dicsőségre méltatta az ott, mint Mózes.
3: Just as he who built the house has more honor than the house.
4: Amennyiben a ház építőjének nagyobb a tisztessége, mint a háznak.
3: Every house is built by someone, but he who builds all things is God.
4: Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent elkészített, az Isten az.
3: Now we could spend some time on this, but I'm just going to make a few statements here.
4: Néhány dolgot elmondok, egy kis időt szánunk erre a témára.
3: Now, the principle here is that many men and women are, well, certain men and women, not many, are called to be delegated builders of God's house.
4: Isten elhívott sok férfit és nőt arra, hogy Isten háza építésében átruházott hatalommal rendelkezzenek.
3: Every house is built by someone.
4: Minden házat épít valaki.
3: Never by a committee. Hello.
4: Soha nem egy bizottság épít egy házat, hanem valaki.
3: It's someone that
4: valaki.
3: Singular.
4: Egyes számban.
3: But like Jesus, they're building according to everything that Father tells them to do.
4: De ezek az emberek is Jézus hasonlóan azt szerint építkeznek, ahogyan az Atya parancsolta nekik, hogy építkezzenek.
3: So Jesus is the perfect apostle.
4: Tehát Jézus a tökéletes apostol.
3: And this is the perfect apostolic ministry.
4: És ez a tökéletes apostoli szolgálat.
3: Now there are a good number of people sitting in this meeting. You are called by God to be an apostle.
4: Elég sokan ülnek itt ezen a konferencián, akiket Isten apostolnak hívott el.
3: And you're called by God to build something.
4: Arra hívott el Isten titeket, hogy építsetek valamit.
3: But what you are building is part of the whole building that God is building.
4: De amit építetek, az csak egy része annak az egész épületnek, amit Isten épít. Így van.
3: But you've got a house
4: van egy házatok
3: within the great house of God.
4: Istennek az egész nagy épületében.
3: And you've got to be just like Jesus.
4: Olyanok vagytok, mint Jézus.
3: You've got to be faithful to him who called you.
4: Hűségesnek kell lennetek ahhoz, aki elhívott titeket.
3: And you've got to be faithful like Moses.
4: Úgy, ahogy Mózes is hűséges volt.
3: Moses was faithful in his house, verse 5, as a servant.
4: Az ötödik vers szerint Mózes is hű volt ugyanaz ő egész házában, mint szolga.
3: As a testimony, those things which will be spoken afterwards.
4: A hirdetendőknek bizonyságára.
3: And so we're told that the way that Moses built was a testimony which continues and we still learn from his example.
4: Tehát azt halljuk itt, hogy Mózes építkezett, az egy bizonyságtétel volt, és még ma mi is tanulhatunk az ő engedelmességéből is, abból, ahogy ő építkezett.
3: Now I could easily digress and we could spend one or two sessions on Moses, the great builder.
4: Körülbelül egy-két tanítást elmondhatnánk arról, hogy Mózes milyen volt, mint nagy építkező. De erre nincs idő.
3: Because there's tremendous instruction here on how we are to build according to the plan.
4: Isten apostolnak hívott el.
3: And you're called by God to build something.
4: Arra hívott el Isten titeket, hogy építsetek valamit.
3: But what you are building is part of the whole building that God is building.
4: De amit építetek, az csak egy része annak az egész épületnek, amit Isten épít. Így van.
3: But you've got a house
4: van egy házatok
3: within the great house of God.
4: Istennek az egész nagy épületében.
3: And you've got to be just like Jesus.
4: Olyanok vagytok, mint Jézus.
3: You've got to be faithful
6: to him who called you.
4: Hűségesnek kell lennetek ahhoz, aki elhívott titeket.
6: And you've got to be faithful like Moses.
4: Úgy, ahogy Mózes is hűséges volt.
6: Moses was faithful in his house, verse 5, as a servant.
4: Az ötödik vers szerint Mózes is hű volt ugyanaz ő egész házában, mint szolga.
6: As a testimony, those things which will be spoken afterwards.
4: A hirdetendőknek bizonyságára.
6: And so we're told that the way that Moses built was a testimony which continues and we still learn from his example.
4: Tehát azt halljuk itt, hogy Mózes építkezett, az egy bizonyságtétel volt, és még ma mi is tanulhatunk az ő engedelmességéből is, abból, ahogy ő építkezett.
6: Now I could easily digress and we could spend one or two sessions on Moses, the great builder.
4: Körülbelül egy-két tanítást elmondhatnánk arról, hogy Mózes milyen volt, mint nagy építkező. De erre nincs idő.
6: Because there's tremendous instruction.

0: You've got to be faithful like Moses.
1: Úgy, ahogy Mózes is hűséges volt.
0: Moses was faithful in his house, verse 5, as a servant.
1: Az ötödik vers szerint Mózes is hű volt ugyanaz ő egész házában, mint szolga.
0: As a testimony, those things which will be spoken afterwards.
1: A hirdetendőknek bizonyságára.
0: And so we're told that the way that Moses built was a testimony which continues and we still learn from his example.
1: Tehát azt halljuk itt, hogy Mózes építkezett, az egy bizonyságtétel volt, és még ma mi is tanulhatunk az ő engedelmességéből is, abból, ahogy ő építkezett.
0: Now I could easily digress and we could spend one or two sessions on Moses, the great builder.
1: Körülbelül egy-két tanítást elmondhatnánk arról, hogy Mózes milyen volt, mint nagy építkező. De erre nincs idő.
0: Because there's tremendous instruction here on how we are to build according to the plan of God.
1: Mert nagyon sokat tanulhatunk az ő példájából arról, hogy hogyan kell építkeznünk Isten terve szerint.
0: These things we're told in the Corinthian letter, they're written for our instruction.
1: Azok a dolgok, amit tanulságunkra írattak meg, ahogy a korintusi levél mondja.
0: Especially for those on whom the end.
1: Különösen azok számára, akikre elérkezett a korszak vége.
0: So you can't do it your way, or you cannot do it your denomination's way. You've got to do it His way.
1: Tehát Isten módján kell építkeznetek, nem a magatok módján, vagy nem a felekezetetek módján.
0: And I'm not time to go off into that, but you need to say I better make sure that I'm building according to God's plan and God's pattern.
1: Nincs időm arra, hogy ebben részletesen belemenjek, de nagyon biztosnak kell abban lennem, hogy Isten terve és Isten mintája szerint építkezem.
0: So God's way is to find a man.
1: Isten módszere az, hogy talál egy embert.
0: Give him a house.
1: Ad neki egy házat.
0: And give him a building plan.
1: És ad neki egy építési tervet.
0: Which is part of the great plan.
1: Ami a nagy terv egyik része.
0: And everything within that house is accountable to God to make sure that it's built properly.
1: És ebben a házban minden részletet úgy kell megépíteni, ahogyan Isten tervének megfelel.
0: And you can find many glorious building principles in the way that Moses built, which are still really part of God's eternal kingdom.
1: Sok dicsőséges építési alapelvet lehet abban találni, ahogy a Mózes építkezett, és ezek az alapelvek még mindig Isten királyságának a részei.
0: And I'm tempted to go off into it, but I'm being very disciplined.
1: Nagy kísértésem arra, hogy elhajoljak ebbe az irányba, de nagyon fegyelmezett leszek, és nem teszem.
0: But my question to you is, are you aware of God's building plans, of how they were revealed in Moses, how they were revealed in David, how they were revealed in Jesus.
1: Kérdezem tőletek, hogy tisztában
0: according to those patterns.
1: Vagytok-e azokkal az építési alapelvekkel, amik megnyilvánultak Mózes és Dávid és Jézus életében, és ti magatok is ezek szerint az alapelvek szerint építkeztek-e?
0: And it's never by committee.
1: Soha nem egy bizottság cselekszik.
0: It's someone.
1: Hanem van egy ember.
0: We're told is built by someone, singular.
1: Mert azt mondja az ige is, hogy mindent valaki épít, egy egyes számban valaki.
0: Then a team of gifted leaders gathers around that someone.
1: E körül a valaki körül összegyűlik az adottságokkal rendelkező vezetők egy csapata.
0: And then a core company work loyally under that leadership team.
1: És az egész társaság, aki építkezik, hűségesen dolgozik ez alatt a vezetői csapat alatt.
0: And that dedicated minority obtains the inheritance for the passive majority to enjoy.
1: És ez az elkötelezett kisebbség szerzi meg azt az örökséget, amit aztán élvezhet az egész tétlen sokasság.
0: What you must not do is to concentrate on all the problems in your church.
1: Az egyetlen dolog, amit nem szabad tenni, az, hogy koncentráljatok csak azokra a problémákra, amik ott vannak a gyülekezetben.
0: Concentrate on those who are passionately after God. If you build them, the problems will take care of themselves.
1: Koncentráljatok azokra az emberekre, akik szenvedélyesen követik Istent, és hogyha ővelük foglalkoztak, akkor ők kifejlődnek, és az összes többi probléma megoldódik magától.
0: Try not to go off into this.
1: Jó, most nincsen időm arra, hogy ebben erre eltérjek erre a témára.
0: But I know there's lots of teaching available and you need to say I need to know, make sure I understand these things.
1: De tudom, hogy nagyon sok tanítás elérhető ezekről a témákról, és feltétlenül meg kell értenetek ezeket az alapelveket.
0: Because if you want all that's available in glorious abundance in Christ, you're going to have to start first of all to consider Jesus, and then you've got to consider the way he and Moses built. These are very, very important considerations.
1: Nagyon fontos alapelvek azok, hogyha mindazokat a dicsőséges kincseket a magatokével akarjátok tenni, amiket Jézus megszerzett a számatokra, akkor először szemléljétek Jézus, és utána az ő építési módját.
0: Because he makes a division between the way that Moses built and the way that Christ built.

0: kettő között, ahogy Mózes épített és ahogy Jézus épített, mert van azért különbség is.
1: In verse 5, Moses built as a servant.
0: Mózes úgy épített, mint szolga.
1: But in Christ, he built as a son.
0: De Krisztus úgy épített, mint fiú.
1: And as, in other words, he was building an inheritance for himself.
0: Más szóval ő maga számára építette fel az örökséget.
1: Moses was a servant.
0: Mózes szolga volt.
1: Christ was an owner of what he was building.
0: Krisztus pedig a tulajdonosa volt annak, amit épített.
1: Moses built with materials. He built a tabernacle.
0: Mózes anyagokból épített egy szent sátrat.
1: But he also took a rabble of slaves and turned them into an obedient fighting force.
0: De vett egy nagy tömeg rabszolgát is, és hatékony hadsereggé képezte ki őket.
1: He took a rabble of about 2 million slaves, and he appointed captains of thousands and of hundreds and of fifties and tens, and got the whole thing in order.
0: Körülbelül 2 millió rabszolgát, és kinevezett fölöttük ezredeseket, századosokat, ötvenedeseket és tizedeseket, és egy nagy rendet hozott létre, és mindenki világosan tudta, hogy mi az ő felelősségi köre.
1: Things they were to do and things that they were not to do on the pain of death.
0: Mindenki tudta, hogy mi az, amit megtegyen, és mi az, amit nem tehet meg, mert különben halálos ítélet sújtja.
1: I mean, just think of the logistical exercise of 2 million something people suddenly stopping in the desert and turning that desert into a camp with the tabernacle of Moses in the middle of it.
0: Képzeljétek el, hogy milyen logisztikai feladat az, hogy 2 millió ember megáll a puszta közepén, és hirtelen felver ott egy tábort, aminek a közepén a mózesi szent sátornak kellett állnia. És oda feladat volt ez.
1: It's taken quite a bit of skill to organize this school of the word.
0: Valószínűleg nagyobb képességek kellettek hozzá, mint az ige iskolájának a megszervezéséhez.
1: And I'm sure you're appreciating the brilliant organization that's gone on here.
0: Biztos, hogy ti is nagyon értékelitek, hogy milyen remekül volt megszervezve ez az iskola.
1: But instead of 200 delegates, imagine more than 2 million.
0: De a 200 résztvevő helyett képzeljetek el 2 milliót.
1: And you're not using a building in Graz, you're just in the middle of a desert with nothing.
0: És nem egy gráci épületet használtok, hanem ott vagytok a pusztaság közepén, a semmi közepén.
1: The cloud suddenly stops moving.
0: A felhő hirtelen megáll.
1: And they all go into action.
0: És mindenki cselekedni kezd.
1: Put down all their own individual tents in proper order.
0: Hogy mindenki megfelelő rendben felállítsa saját sátrát.
1: They raise up the tabernacle, and in a few hours, it's all done by brilliant organization.
0: És felállítják a szent sátrat, és az egész pár órán belül készen van, mert csodálatosan meg van szervezve a munka.
1: And they just finished.
0: Éppen most fejezték be a táborverést. Éppen elkezdtek pihenni.
1: And suddenly the cloud moves.
0: És hirtelen megmozdul a felhő.
1: And everything goes into reverse.
0: És akkor mindent elkezdenek visszacsinálni.
1: So they can be on the move again.
0: Hogy újra tudjanak vonulni.
1: Sometimes they stayed a week, sometimes they stayed a day.
0: Néha egy napig maradtak, néha egy hétig egy helyen.
1: Now you can imagine the temptation to rebel, can't you?
0: Ugye el lehet képzelni ilyen helyzetben, hogy az emberben fennáll a kísértés, hogy lázadjon.
1: Does this Moses guy know what he's doing?
0: Mit csinál ez a Mózes fickó?
1: And there was a I mean, just sit and think about these things.
0: Egy kicsit üljetek le és gondolkodjatok.
1: That's why it says consider.
0: Ezért mondja azt, hogy szemléljétek.
1: Consider Jesus, consider Moses.
0: Tekintsetek Jézusra, tekintsetek Mózesre.
1: Consider the similarities and consider the differences.
0: Figyeljétek meg a hasonlóságokat és a különbségeket.
1: And when you've absorbed all the things that God's teaching you by these wonderful examples,
0: és ezekből a csodálatos példákból nagyon sok mindent tanulhatunk arról, amit Isten el akar tanítani.
1: That will equip you to be truly apostolic in your day and to fulfill the purpose of God.
0: És ez felkészít minket arra, hogy a saját korunkban valóban apostoliak legyünk, és el tudjuk végezni ezt a munkát, amit el kell.
1: And you will be able to bring your generation of people into the inheritance that God wants for them.
0: És akkor a saját nemzedékeket bevihetitek abba az örökségbe, amit Isten tartogat nekik.
1: It's making me think we need another whole school of the word on this day.
0: Erről a témáról is egy egész igeiskoláját kéne tartani.
1: Amen.
0: Így van.
1: Moses built with materials.
0: Mózes fizikai anyagokból épült,
1: épített. He built natural, godly order into a rabble of slaves.
0: És természetes isteni rendet épített be egy csomó rabszolga életébe.
1: Everything in the tabernacle was according to the pattern shown him on the mount.
0: A Szent Sátorban minden az szerint a minta szerint készült, amit Mózes látott a hegyen.
1: But all these things were told were a shadow, they were a type of the reality which was to come in Christ.
0: Hogy mindezek a dolgok árnyéka, jelképei voltak az eljövendő igazi dolgoknak.
1: Jesus didn't build with physical materials, he built with people.
0: Jézus nem fizikai anyagokkal épít, hanem emberekkel.
1: Wasn't a physical tabernacle, it was a spiritual tabernacle.
0: Mózes fizikai sátrat épített, Jézus szellemit.
1: But one was a picture of the other.
0: De az egyik a másiknak a jelképe volt, vagy képe.
1: The shadow was an accurate replica of the reality which was to come in Christ.
0: Az árnyék az a tökéletes másolata volt annak, ami eljövendő.
1: Now when in the natural you're going to build a building.
0: Amikor természetes szinten építeni akarunk egy házat.
1: Usually an architect will design that building.
0: Akkor általában egy építész tervezi meg ezt az épületet.
1: He'll draw some beautiful pictured plans that people could comprehend the vision.
0: Fest néhány gyönyörű képet az épületről, amilyen majd lesz, hogy az emberek felfoghassák a gondolatot.
1: And often the architect will build a scale model of the building that one day is going to become a reality.
0: Gyakran készít olyan tervezőket is ez az építész, amelyek szerint meg lehet építeni ezt a bizonyos épületet részleteiben.
1: And if a church is going to move into some whole new facilities, you'll often have the architect's model in the foyer of your old building so that you can see the reality that's coming. Amen?
0: És nagyon sokszor vannak makettek, és ezeket elhelyezik az utána elkészült épületnek az előcsarnokába, hogy látható legyen, hogy valóban megvalósult az a terv, amit egyszer valaki megszült az elméjében. Új gyülekezeti épületekben is így lehet ez.
1: And every detail of that architect's model represents the reality which is yet to come.
0: Az építés makettjének minden részlete pontosan azt mutatja, ami ennek majd a valóságnak lennie kell.
1: And everybody's excited about this architect's model until one day the real building's completed.
0: És mindenki nagyon lelkesedik a makettér egész addig a napig, amíg egy napon meg nem jelenik maga az épület, és nem nézhető meg.
1: And then you go from the architect's model into the reality which is now being built.
0: És aztán már nem a modellel foglalkozik senki, hanem a valóságos épületről, ami már elkészült és felépült.
1: The day you step into the reality,
0: azon a napon, amikor beléptek a valóságba,
1: to the architect's model.
0: Már senki nem foglalkozik az építész modelljével. Kidobják és mindenki
1: elfelejti.
0: Miért foglalkozunk a modellel, hogyha már megvan a valóság?
1: So the model's useful until the reality comes.
0: Tehát addig hasznos a modell, amíg a valóság el nem jön.
1: But once the reality comes, we have no further use for the model.
0: De miután elérkezett a valóság, már nincsen szükségünk, nincs haszna a modellnek.
1: Now we've got to learn to understand these things.
0: Meg kell tanulnunk megtanulni ezeket a dolgokat.
1: Otherwise we're going to get confused about what patterns we use in the building of the church.
0: Különben össze fogunk zavarodni abban, hogy milyen mintákat használunk az egyház építésében.
1: Right. So let's move on.
0: Akkor menjünk tovább.
1: Then as we come to verse 7, we come to another therefore.
0: Aztán, ahogy a hetedik verseshez érünk, itt van újra egy annak okáért.
1: Therefore, as the Holy Spirit says,
0: annak okáért, amint a Szent Szellem mondja,
1: today if you will hear his voice, don't harden your hearts as in the rebellion in
0: ma,
1: the days of trial in the wilderness.
0: Ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés annak napján a pusztában.
1: When your fathers tested me, tried me, saw my work for 40 years, therefore I was angry with that generation.
0: Ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértének engem, és látták az én cselekedeteimet 40 esztendeig, azért megharagudtam arra a nemzetségre.
1: And God said, they always go astray in their heart, and they have not known my ways. So I swore in my wrath, they shall not enter into my rest.
0: És mondám, mindig tévejeknek szívükben, ők pedig nem ismerték meg az én útaimat. Úgyhogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én nyugodalmamba.
1: So now we're coming to us the second warning.
0: Tehát most jön a második figyelmeztetés.
1: Because when we've been shown this pattern,
0: mert amikor megmutatta Isten ezt a mintát Mózeséknek,
1: we can respond by saying, oh, this is unreal, it's unattainable.
0: Vagy mi is meglátjuk a modellt, akkor azt mondhatjuk, hogy ez nem valóságszerű, ezt nem lehet elérni, megvalósítani.
1: Now, the purpose of considering all these things is that you should come to faith concerning them.
0: A célja annak, hogy szemléljük ezeket a dolgokat, az az, hogy hitre jussunk velük kapcsolatban.
1: It's like behaving like we said just now, like Franz taking that letter, throwing it in the trash, and saying it's unrealistic, we're just going to have to live on my salary.
0: Hogy ne legyünk olyanok, mint Franz lett volna, aki bedobta volna ezt a bizonyos svájci levelet a szemétkosárba, és azt mondta volna, hogy ez nem valósághű, ez nem valósítható meg, úgyhogy az én fizetésemből kell megélnünk.
1: Because you won't believe for the riches which are there for you to access.
0: Mert nem hiszitek el, hogy milyen nagy gazdagság van rátok. Ezt nem szabad, hogy így tegyétek.
1: Now don't harden your heart, it says.
0: Azt mondja az ige, ne keményítsétek meg a szíveteket.
1: Because what happened to this generation was,
0: mert azt történt ezzel a nemzedékkel,
1: the pattern was shown them, but they didn't believe it.
0: Hogy megmutatták nekik a mintát, de ők nem hitték el.
1: Now come to verse 12 of
0: Hebrews 3. A zsidók 3-ban.
1: Beware, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief departing from the
0: living God. Hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon.
1: But exhort one another daily, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin.
0: Hanem mintsétek egymást minden napon, míg tartama, hogy egyikőtök se keményítessék meg a bűnnek csalátsága által.
1: For we have become partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast until the end.
0: Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk.
1: Today, if you will hear his voice, don't harden your hearts.
0: Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a te szíveiteket.
1: Come down to verse 17.
0: 17. vers.
1: With whom was he angry 40 years?
0: Kikre haragudott vala pedig meg 41 esztendeig?
1: Was it not those who sinned, whose corpses fell in the wilderness?
0: Avagy nem azokra ég, akik vétkeztek, akiknek testei elhullottak a pusztában?
1: And to whom did he swear they could not enter into his rest, but to those who did not obey?
0: Kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanem ha az engedetleneknek.
1: So we see that those who enter could not enter because of unbelief.
0: Látjuk is, hogy nem mehettek be a hitetlenség miatt.
1: So let's deal with this issue of unbelief.
0: Tehát akkor foglalkozzunk a hitetlenség témájával.
1: Now, the warning in verse 12 is don't take care, brethren, unless there be in any of you an evil. The word is ponderous, pernicious heart of unbelief.
0: Azt mondja a 12. vers, hogy vigyázzatok, atyám fiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve.
1: Now, the church is brilliant at producing evil hearts of unbelief.
0: Az egyház nagyon jól csinálja azt, hogy gonosz és hitetlen szíveket termeljen ki.
1: It's its major ministry.
0: Ez a fő szolgálata az egyháznak.
1: In Western Christianity,
0: nyugati kereszténységben,
1: so you've been part of a church life and of a religious system for years, I guarantee that this is the condition of your heart.
0: Hogyha éveken keresztül a nyugati keresztény rendszerben éltél, akkor garantálom, hogy neked is ilyen szíved van.
1: Now, I got saved out of scientific atheism.
0: Én a tudományos ateizmusból tértem meg.
1: But within 7 years of church life, I was thoroughly conditioned into Christian unbelief.
0: De 7 évi keresztény élet után már szinte a keresztény hitetlenségbe mentem át.
1: I won't go into all the detail, it would take too long.
0: Nem megyek be a részletekbe, mert túl sokáig tartanak.
1: This is how God broke into my heart and began to change me.
0: De a következő módon égette bele Isten a szívembe a megváltozást.
1: In the Baptist Church in Bombay, I was gloriously baptized in the Holy Spirit.
0: Bombayban a baptista gyülekezetbe merítkeztem be Szentlélekbe.
1: But I'd not yet begun to move in the miraculous.
0: De akkor még nem kezdtek csodák történni az életemben.
1: And I came home to Britain on a short furlough in shortly after this had happened.
0: Azaz röviddel azután, hogy ez megtörtént velem, hazajöttem Nagy-Britanniába szabadságra.
1: And I accepted a temporary pastorate of a small church in Britain.
0: És Nagy-Britanniába mi alatt itthon voltam, elfogadtam egy kis gyülekezetnek a pásztorolási feladatát.
1: And this is anyway, that's enough. One of the people in this church called me one morning.
0: Tehát egyik reggel felhívott engem a gyülekezet egyik tagja.
1: She was a woman in her mid-40s.
0: Ez egy olyan asszony volt, aki a 40-es évei közepén
1: volt. She had teenage children.
0: 10 éves gyerekei voltak.
1: And she came from a total medical background. Both her parents were doctors and she had been in some medical profession.
0: Orvosi háttérből származott, mindkét szülője orvos volt, és ő maga is az egészségügyben dolgozott.
1: And she called me, said, look, something, I've had some terrible news. Will you please come? I need someone just to pray with me.
0: És felhívott, és azt mondta, hogy borzasztó hírei vannak, és szeretné, ha valaki elmenne és imádkozna vele, mondjuk én.
1: And what had happened apparently was that in her mid-40s, she'd suddenly started to grow physically.
0: És az történt, hogy a 40-es évei közepén hirtelen elkezdett fizikailag nőni.
1: And particularly her hands and her feet had got several sizes larger.
0: Különösen a kezei és a lábai több számmal nagyobbak lettek, mint voltak addig.
1: And then she began to feel something strange in her head. She felt a bit unsteady on her legs and her eyesight was being affected.
0: És a fejében kicsit furcsa érzései voltak, a látása sem volt már túl jó, és nem állt túl biztosan a lábán.
1: She went and saw some experts in London and they diagnosed a tumor which was pressing upon her pituitary gland and affecting all her hormone balance in the body.
0: És az történt, hogy elment Londonba a specialistákhoz, akik azt diagnosztizálták, hogy volt a fejében egy olyan daganat, ami épp egy olyan mirigyet nyomott, amitől ezek a növekedési hormonok beindultak.
1: Her hormones went completely crazy, and what was happening was she was behaving like a teenager, having a teenage spurt at the age of 47.
0: Tehát teljesen megőrültek a hormonjai, és ezért a 40-es évei közepén olyan dolgokat élt át, amiket a 10 évesek szoktak. Úgy működött a testet.
1: And they said that they could not operate on the tumor, it was right in the brain, and that really there was nothing much they could do to help her, it was a serious condition.
0: És azt mondták neki, hogy nem lehet megműteni ezt a daganatot, mert nagyon be van ágyazódva az agyában, nagyon súlyos helyzetben volt ez az asszony, nem tudtak érte tenni semmit az orvosok.
1: I drove round to the house, I didn't know this, but as I drove round to the house, I felt this strange feeling in my arms, like there was a tingling, and they felt strangely heavy. I thought, what's the matter with my arms? They feel.
0: Én nem tudtam, hogy mi történt az asszonya, mi az állapota, de ahogy hajtottam az házához, éreztem a karomban ilyen nagyon furcsa bizsergő érzéseket, és nem tudtam, hogy mi lehet a kezeimben.
1: I got to the house, and she poured out this tragic story to me.
0: Aztán odaértem a házához, ez az asszony elmondta nekem a tragikus történetét.
1: Now, all I knew to do was to pray the pastoral prayer of sympathy.
0: Én csak ilyen együttérző pásztori imát tudtam elmondani abban az időben, ennyit tudtam összesen.
1: Lord, help this dear sister, and
0: Uram, kérlek,
1: be your will.
0: Segítsenek a drága testvérnek, és hogyha te akaratod, akkor valahogy gyógyítsd meg, vagy segíts rajta, valami ilyesmi.
1: I never even sat down, she just poured this story out to me in the hall of her house.
0: És aztán leültünk, és ő elmondta nekem ezt az egész történetet a lakásának a nappaliában. És én nagyon együtt éreztem vele.
1: I didn't have any answers.
0: De nem voltak válaszaim a számára.
1: I reached out my hands to pray for her.
0: És aztán kinyitottam a kezem, hogy imádkozzak érte.
1: And then suddenly things happened that I knew nothing about.
0: És hirtelen olyan dolgok kezdtek történni, amikről semmit nem tudtam.
1: I felt power go down my arms.
0: Úgy éreztem, hogy erő megy végig a karjaimon.
1: They hit her.
0: És az erő eltalálta
1: őt. She flew backwards on the floor.
0: És ő háttal elesett a padlóra.
1: And I thought, good grief, what happened?
0: És azt mondtam, ki csinálta ezt? Mi történt?
1: I've never seen this before.
0: Soha nem láttam előtte ilyet.
1: And she lay on the floor for a minute or two.
0: És ő pár percig ott feküdt a padlón.
1: And then she said to me, I felt myself shrink.
0: És aztán azt mondja nekem, hogy éreztem, hogy megyek össze.
1: She got up off the floor.
0: Fölkelt a padlóra.
1: So my legs are completely steady.
0: Azt mondta, teljesen stabilan állok.
1: My eyesight's perfect again.
0: Tökéletesen látok.
1: And then she went and got these shoes that she used to wear, which were now several sizes smaller.
0: Aztán visszament a régi cipőihez, amelyek ugye több számmal kisebbek voltak, mint az új cipője.
1: Because the ones she were wearing were hanging off her feet because they were too large.
0: Az új cipője lelógott már a kezéről, a lábáról, mert túl nagy volt neki.
1: So she got the old shoes.
0: Úgyhogy a régi cipőjét
1: vette fel.
0: Fölvette őket, és tökéletesen illettek a lábára.
1: And in a split second, she'd shrunk back to her former size and person, and every trace of this condition disappeared from her body.
0: Tehát pár másodperc alatt az eredeti normális méretére összezsugorodott, és ennek a betegségnek minden jele eltűnt.
1: Here's the point of my story.
0: A történetnek a lényege a következő.
1: I felt the power go through me.
0: Éreztem, hogy ez az erő átmegy rajta.
1: And I saw with my own eyes this amazing transformation.
0: És a szemeimmel láttam ezt a megdöbbentő változást.
1: But this was my response.
0: És a következő módon reagáltam erre.
1: I sat down rather weakly.
0: Elég gyengén leültem, gyenge állapotban.
1: I looked in amazement at her.
0: Döbbenten néztem az asszonyra.
1: And I said, I can't believe this has happened.
0: Nem hiszem a szememnek, hogy ez megtörtént. Nem hiszem el. Ezt mondtam.
1: And I thought, I heard myself say it.
0: Hát hallottam, hogy ezt mondom a számmal.
1: What's the matter with me?
0: Azt mondom, mi baj van velem?
1: There's something inside me that wouldn't even believe the evidence of my eyes.
0: Van valami bennem, ami még a szemem által látott dolgokat se akarja elhinni.
1: Even the experience of the power flowing through me.
0: Pedig átéltem, hogy átfolyt rajtam az erő.
1: Because it was totally outside my experience.
0: Teljesen eltért ez a tapasztalataimtól.
1: And I was there in unbelief, having been the instrument of an amazing miracle.
0: Megdöbbentő csodának voltam az eszköze, és mégis ott ültem teljesen hitetlenül. Ez egy képtelen helyzet volt.
1: 99% of the people in our churches.
0: És a gyülekezeteinkben, és talán ebben a teremben ülőkkel is sokakkal az a probléma a mai napon, pontosan a gyülekezet 99%-ával ez a baj. Azon a napon felfedeztem önmagamban,
1: a Hebrews 3:12 heart, an evil heart of unbelief.
0: Egy ilyen zsidók 3:12 szívet, egy ilyen hitetlen és gonosz szívet.
1: That day I came to hate it.
0: És azon a napon meggyűlöltem ezt a szívet.
1: I came to hate it the way God hates it.
0: Úgy kezdtem gyűlölni, ahogy Isten
1: gyűlölt. And I'd rather step out, look stupid, than give in to, well, let's be careful, you never know. Oh, die to that stuff.
0: Soha nem akartam nevetséges lenni, vagy észszerűtlennek tűnni, hogy hát ilyen dolgok nem történhetnek, de én nem akarok most már ilyen lenni. És elkezdtem ezt a hitetlen gonosz szívet gyűlölni. Nem kell, hogy törődjünk a képtelen
1: dolgokkal.
0: És ilyen módon Isten szelleme beindított engem egy ilyen csodatevő szolgálat dolgaiba.
1: But I had to deal with my own heart.
0: De saját szívemmel kellett elbánnom először.
1: In the Greek language there are two words for unbelief.
0: Görögül két szó van a hitetlenségre.
1: I think they're mentioned on the next page.
0: Azt gondolom a következő oldalon vannak ezek
1: meg. 30.
0: Említve a 30-on.
1: The first word is the apitheo is the word.
0: Az első görög szó az apitheo.
1: This is a wicked. This is the word that's used in Hebrews 12.
0: Szót használja a zsidó 3:12, illetve a 18. vers a zsidó 3-ban.
1: Apitheo, it means, you've got it written down in your notes there, it means to refuse to be persuaded.
0: Az apitheo azt jelenti, hogy valaki nem hajlandó meggyőzetni magát.
1: It's quite frequently translated in the Greek New Testament by disobedience.
0: Az a görög új szövetségben nagyon sokszor engedetlenségnek van írva.
1: And there's a strong willfulness that will not allow itself to believe.
0: Ez egy erős akaratosság, hogy az illető nem engedi, hogy meggyőzzék arról, hogy elhiggyen valamit.
1: God hates that heart.
0: És Isten gyűlöli, ha valakinek ilyen szíve van.
1: It decides against God.
0: Mert ez a szív Isten ellen lázad.
1: And God hates it.
0: És Isten gyűlöli ezt.
1: But there's a second word,
0: de van egy másik szó,
1: frequently comes in the New Testament,
0: ami szintén gyakran fordul elő a
1: the word is apistio.
0: Ez az apistio.
1: The Greek word for faith to believe is pistos.
0: A görögül apistos az a szó, ami hitetlenséget jelent. Ez azt jelenti,
1: in its negative form, it's the inability to cling to.
0: Negatív változatában azt jelenti, hogy valaki képtelen ragaszkodni valamihez.
2: Unfähigkeit an etwas festzuhalten.
1: It's the inability to cast yourself in reliance upon.
0: Amikor valaki képtelen arra, hogy ráhagyatkozva oda dőljön valakire.
1: In other words, it's not so much wicked as it's weak.
0: Ez nem annyira gonosz dolog, mint inkább gyenge dolog.
1: Apitheo is wicked. It says, you're not going to convince me of that foolishness.
0: Az apitheo az gonosz dolog. Azt mondja, hogy engem nem fogsz meggyőzni erről a bolondságról.
1: But apistio says, I'm trying to believe, but I can't.
0: Az apistio pedig azt mondja, hogy én próbálok hinni, de nem megy.
1: It's not willfully wicked, it's just weak and unable.
0: Nem szándékosan gonosz, egyszerűen gyenge és képtelen.
1: Now human nature will always be weak and unable to believe.
0: Mindig gyenge és mindig képtelen hinni.
1: Human nature will never be able to believe the word of God.
0: Az emberi természet soha nem képes elhinni Isten igéjét.
1: And God is not angry about that weakness because he understands human nature.
0: És Isten nem haragszik erre a gyengeségre, mert ő érti, milyen az emberi természet.
1: So God is sympathetic to the weakness of unbelief.
0: Tehát Isten együtt érez a hitetlenség gyengeségével.
1: Which tries, but it can't.
0: Ami próbálkozik, de nem megy.
1: wants to, but is unable to. He's not angry with that.
0: Ami akar, de képtelen. Isten erre nem haragszik.
1: But what he's angry with is the apitheo. I don't believe this stuff. You're not going to persuade me.
0: Ő arra haragszik, az apitheóra haragszik, hogy engem nem fogsz meggyőzni, én nem akarom ezt elhinni.
1: I've decided against.
0: Én úgy döntöttem, hogy nem.
1: And the Bible says now, take care, that's not in any of you.
0: És a Biblia azt mondja, hogy vigyázzatok, nehogy bármelyiketek ilyen legyen.
1: Because if it's in you, you will die in the wilderness.
0: Mert hogyha ez bennetek van, akkor a pusztában fogtok meghalni.
1: And you'll never come into your inheritance.
0: És soha nem juttok be az örökségetekbe.
1: Now, when Jesus cursed the fig tree in Mark 11,
0: amikor a Márk 11-ben Jézus megátkozta a fügefát,
1: and Peter was amazed just to see Jesus spoke a word and the fig tree shriveled up and died.
0: És Péter megdöbbent azon, hogy Jézus csak kimondott egy szót, és a fügefa elszáradt és elhalt.
1: And in verse 21, Peter says, Lord, the fig tree that you cursed, it's withered. He was totally amazed.
0: A 21. versben Péter megdöbbenten mondja, hogy Uram, a fügefa, amit megátkoztál, elszáradt.
1: Mark 11:22 is a very important verse.
0: Mark 11:22 nagyon fontos vers.
1: It's not well translated in the English.
0: És nem jó az angol fordítása.
1: Because there's two things you need to know.
0: Mert két dolgot kell tudni ehhez.
1: First of all, it's in what's called the passive voice, the verb.
0: Mindenek előtt az ott szereplő ige szenvedő szerkezetben van.
1: And secondly, the faith, word faith is in the genitive case. So this is what it really means.
0: Birtokos esetben van a hit szó. Tehát a következőt jelenti ez az ige ott.
1: Because Jesus answered him and said this.
0: Mert Jézus felelt neki és azt mondta.
1: This is the wrong English translation.
0: Ez a rossz angol fordítás.
1: Peter, have faith in God.
0: Higgy Istenben.
1: That's not what Jesus is saying.
0: De Jézus nem ezt mondta.
1: Because that's an impossibility.
0: Mert ez lehetetlen.
1: Human nature can't have faith.
0: Az emberi természet nem tud hinni.
1: What we got to understand is the exchange life, which is absolutely essential for the life of faith.
0: Tehát azt kell megértenünk, hogy a hitben levő élet ez elengedhetetlen, szükséges.
1: Just pass my Bible case.
0: Oh,
1: valódi. My Bible case. Thank you.
0: Fordítás.
1: This one. Thank you. I just want to illustrate this.
0: Szeretném illusztrálni ezt a dolgot.
1: What he says is this. Here's the literal translation.
0: Tehát szó szerint Jézus a következőt mondja.
1: Peter, you need to receive the faith that comes to you from God.
0: Meg kell kapnod azt a hitet, ami Istentől érkezik el hozzád.
1: All right. I'm going to use my usual illustration.
0: Tehát az általános vagy példámat fogom használni
1: now,
0: erre, vagy
1: illusztrációval.
0: Nem tudom, mennyit tudtok a rögbiről, az amerikai futballról.
1: It's the only game allowed in heaven, so you've got to get used to it.
0: A mennyben ezt a játékot fogjuk játszani, tehát majd hozzá kell szoknotok.
1: In American football,
0: az amerikai futballban
1: Gersa Beer and American football are mandatory in heaven.
0: Muszáj lesz rögbízni a mennybe. Persze lefordítani nem muszáj ezt, amit mondtam.
1: This is what Jesus is saying.
0: Tehát Jézus a következőt mondja.
1: Peter, the very faith that God has. You see, the life of God, the eternal life of God is a life full of faith.
0: Istennek az örök élete az egy hittel teli élet. Tehát Isten tele van hittel.
1: Human nature, human natural life does not know how to believe. It cannot believe.
0: A természetes emberi élet nem tudja, hogyan kell hinni, nem tud hinni.
1: But divine nature, the life of God, does not know how to doubt. God cannot doubt.
0: Az isteni természet viszont Isten élete nem tudja, hogyan kell kételkedni. Isten nem tud kételkedni.
1: It's as natural for God to believe as it is for you and I to breathe.
0: Isten számára olyan természetes dolog hinni, mint neked meg nekem az, hogy lélegzünk.
1: God is totally convinced that whatever he said, he's able to make it happen.
0: Isten teljesen megvan arról győződve, hogy bármit kimond, azt ő képes meg is valósítani.
1: He never doubts.
0: Soha nem kételkedik.
1: It's impossible for doubt to be part of God's life.
0: Isten életének nem lehet része a kételkedés.
1: And it's impossible for faith to be part of our human natural life.
0: És az is lehetetlen, hogy a hit része legyen a természetes emberi életünknek.
1: So the only way to come to faith is to have an exchange of life.
0: Tehát csak úgy kaphatunk hitet, hogyha életet cserélünk.
1: When Paul spoke to Timothy in 1 Timothy chapter
0: az 1 Timóteus
1: chapter 4.
0: Negyedik részében.
1: Anyway, it's just going on. It'll come back to me.
0: Na mindjárt kikeresem.
1: I think it's 1 Timothy chapter 5, the last verse, and verse 12, he says, Timothy,
0: az ötödik rész.
1: He says, Timothy, fight the good fight of faith.
0: Utolsó versében azt mondja, Timóteus, harcold meg a hit szép harcát.
1: It's 1 Timothy 6:12 actually, is
0: that? 1 Timóteus 6:12.
1: And then the next thing he says, Timothy,
0: lay hold
1: of the eternal life to which you were called.
0: Hogy Timóteus, ragadd meg az örök életet, amire elhívattál.
1: So you cannot have the faith without the life.
0: Tehát a hitet nem kaphatod meg az élet nélkül.
1: And one of the results of the exchange life is that when you start living by the power of God's eternal life, faith becomes as natural to you as it is to God.
0: És az életcserének az az egyik nagy hatása, hogy amikor Isten hitelteli örök életét elkezdjük élni, akkor ugyanúgy tele leszünk hittel, ahogy Isten élete tele van hittel.
1: God lives by faith.
0: Isten hitáltal él.
1: His life is a life of faith.
0: Az élete az a hit élete.
1: So what Jesus is saying, he's saying, Peter,
0: tehát Jézus itt azt mondja, Péter,
1: this is the very faith by which God lives himself.
0: Ez az a hit, ami által Isten maga is él.
1: It's an intrinsic part of his eternal life.
0: Ez az örök életének a szerves része.
1: Stop trying to believe as a man and just receive the eternal life and then you will be able to believe like God.
0: Úgyhogy most már ne próbálkozz azzal, hogy emberként higgyél, hanem fogad el Isten örök életét, és az ő hitével
1: élj. Eternal life of God.
0: Isten örök életét kapd meg.
1: Amen. Just hold on, stay there. Stay there, we're not finishing.
0: Még ne fejeztük,
1: we have to learn how to receive it.
0: Meg kell tanulnunk, hogyan kell ezt elfogadni.
1: In American football, there's a very strategic player called, he's called a wide receiver.
0: Valamilyen széles befogadóra hívják az amerikai futballban ezt a nagyon kulcsfontosságú szereplőt.
1: Thank you. A key player
0: a kulcsjátékos,
1: is a quarterback and he's looking for a wide receiver who's open to receive the ball.
0: A kulcsjátékos egy olyan játékossal vár, olyat keres, aki teljesen kész arra, hogy elfogadjon, elkapjon egy labdát.
1: And thank you. Just put those things down there. Jesus is looking for people that he can give God's faith to.
0: Jézus olyan embereket keres, akiknek odaadhatja Isten hitét.
1: Where can I find someone in Ljubljana to help?
0: Hol találhatok valakit, aki kész arra, hogy elfogadja ezt a hitet?
1: Now, when you've successfully received the ball,
0: ha az ember sikeresen elkapta a labdát,
1: in football, it's not a good idea just to stand there like a dummy.
0: A rugbyben nem jó ötlet az, hogy ott állsz és szorongatod a labdát, amit sikerült elkapnod.
1: I've caught the ball.
0: Ó, elkaptam, enyém a labda.
1: No, the purpose of receiving the ball is to complete the play.
0: Az a célja a labda elkapásának, hogy be tud fejezni a játékot.
1: The song can say, I've got faith.
0: Tehát, hogy valaki csak ott áll és azt mondja, van hitem.
1: Well, if you've got faith, do something with it.
0: Hogyha Isten hite nálad van, akkor csinálj vele valamit.
1: Because if you stand there like a dummy holding your faith, the devil's going to rob you of that.
0: Mert hogyha csak ott átcsörögsz és szorogatod a hitedet, akkor az ördög el fogja lopni.
1: Here's the touch line here.
0: Na itt van az.
1: Right. Stay here. Let's just follow him.
0: Maradj.
1: He catches the ball.
0: Tehát akkor ő megkapja a labdát.
1: There's some mean guys who are going to try and stop him completing the play.
0: És akkor én nyilván meg akarom akadályozni, mint ellenfél, hogy befejezze. Vagy bedragja a kapuba. Na hát szkutnia kell, mert különben elkapom és ellopom tőle.
1: Amen. So you receive the ball.
0: Tehát megkapod a labdát.
1: And then you run for it.
0: Aztán szaladsz vele.
1: Well, so that's rugby, not America anyway. I'm a rugby player, not a football.
0: Én is rugby játékos vagyok egyébként, úgyhogy tudom, hogy hogy van.
1: Now that's what Jesus is saying to Peter.
0: Tehát Jézus ezt mondta Péternek.
1: That's what he's saying to you and me.
0: És ezt mondja neked is és neked.
1: That's what he's saying to you and to me. You've got to deal with this issue of unbelief.
0: El kell bánnunk a hitetlenség problémájával.
1: You've got to hate it the way God hates it.
0: Úgy kell gyűlölnünk, ahogy Isten gyűlöli.
1: And you've got to ruthlessly deal with this evil heart of unbelief.
0: És irgalmatlanul el kell bánni a hitetlen és gonosz szívvel.
1: and make the decision that you're going to be a good receiver.
0: És el kell döntenetek, hogy képesek lesztek elfogadni Isten hitét.
1: Now Peter understood this.
0: Péter megértette ezt.
1: Because later on you find that he's now talking as a man of faith.
0: Mert később már azt látjuk, hogy a hit embereként beszél.
1: When the Spirit came,
0: amikor eljött a Szentlélek,
1: Jesus was risen from the dead,
0: Jézus feltámadt a halálból.
1: Peter caught the ball.
0: Péter elkapta a labdát.
1: And he became a mighty apostle of faith.
0: És a hit hatalmas apostola lett.
1: There wasn't one apostle in the Bible that wasn't a mighty man or woman of faith.
0: A Bibliában nincs olyan apostol említve, aki nem volt a hit hatalmas embere.
1: You see, you can't say, oh well, I've got music and he's got faith. No, you cannot be a Christian without faith.
0: Most nem mondhatjátok azt, hogy én tudok zenélni, neki meg van hite. Tehát ilyen nincs, egy keresztény nem lehet hit nélkül.
1: And you've got to have that faith. And God's going, here, I'll give it to you.
0: Tehát meg kell, hogy kapjátok ezt a hitet, és Isten teljesen készséges arra, hogy odaadja.
1: If you do that, thank you. If you do that one thing.
0: Hogyha ezt az egy dolgot megértitek ebből a tanításból.
1: You recognize that evil heart of unbelief.
0: Hogyha fölismeritek, hogy hitetlen és gonosz szívetek van.
1: You say, I've come to hate it the way you've come to hate it.
0: Akkor tudjátok kezdeni ezt úgy gyűlölni, hogy Isten gyűlöli.
1: Fight against it and not have that as part of my life. Because if you've got a church background, it's woven into you.
0: És eldöntitek, hogy harcolni fogtok ellene, és nem engeditek, hogy az életetek része legyen, mert az egyházban nagyon sok ember van, akinek ez van az életében.
1: When Jesus came to his own hometown of Nazareth, it tells us in Mark 6 that he could do nothing there because of their unbelief.
0: A Mark 6-ban azt olvassuk, hogy amikor Jézus hazament a szülővárosába, Názáretbe, ott semmit, nagy csodát nem tudott tenni az emberek hitetlensége miatt.
1: It says he marveled at their unbelief.
0: És azt mondta, hogy az ige, hogy csodálkozott Jézus az emberek hitetlenségét.
1: Because of that wall of unbelief that stopped him working.
0: És megakadályozta Jézust a munkálkodásban a hitetlenségnek az a fala, amit nem tudott áttörni.
1: Now, here was their problem.
0: A következő volt a problémájuk.
1: They had known Jesus for 30 years before he was anointed with power.
0: 30 évig ismerték Jézust azelőtt, hogy Isten felkente volna erővel.
1: They were very familiar with the Jesus who did not do any miracles.
0: A názáreték túl jól ismerték azt a Jézust, aki nem tudott csodákat tenni.
1: That was the Jesus that they grew up with, that was the Jesus they knew.
0: Ezzel a Jézussal nőttek fel, őt ismerték.
1: He wasn't known as Jesus the miracle worker, he was known as Jesus the carpenter.
0: Nem úgy ismerték, mint Jézust a csodatevőt, hanem mint Jézust az ácsot.
1: He was famous for his furniture, but he was not famous for his miracles.
0: Jézus híres volt a bútorairól, de a csodáiról nem.
1: And when this Jesus came back anointed with power, he was a stranger to them, they could not relate to him.
0: És amikor Jézus visszajött erővel megtelve, akkor nem tudott jól kapcsolódni az ottaniakhoz, mert már tele volt erővel, és ehhez ők nem voltak hozzászokva.
1: And in our Western European society and in North America, we're so used to going to church week after week after week and meeting the non-powerful Jesus.
0: És mi a nyugati és az európai kereszténységben és Észak-Amerikában is hozzá vagyunk ahhoz szokva, hogy vasárnapról elmegyünk a gyülekezetbe és találkozunk az erőtlen Jézussal.
1: The Jesus with power is a stranger to us.
0: Idegen számunkra az erőteljes Jézus.
1: Our first instinct is not to call upon the power of God, but to go to the doctor.
0: Az első reflexünk nem az, hogy Isten erejével együttműködünk, hanem az, hogy elmegyünk az orvoshoz.
1: I'm not against doctors or medical practice, but I see them as very, very secondary to the power of God coming to us through.
0: Én nem vagyok ellen az orvosoknak és az egészségügynek, de azt gondolom, hogy nagyon másodlagos helyen vannak Jézus és az ő erejéhez képest.
1: I'm not then going to get into the complications of healing, but I'm just simply making that statement.
0: Nem fogok belemenni a gyógyító szolgálat bonyodalmaiba, egyszerűen csak el akarom ezt mondani.
1: And by that shocking experience I had in the mid-60s or the late-60s,
0: a 60-as évek végén voltak ilyen megrázó tapasztalataim, és ezekből
1: I discovered my horrible, unbelieving Christian heart.
0: Indulva felfedeztem a saját rettenetes, hitetlen, gonosz keresztény szívemet.
1: And God jerked me out of my He read my Christian past and brought me into a life of miracles with Jesus.
0: És Isten kirobbantott engem a keresztény hitetlen múltamból, és bevitt engem a csodák életébe, ami Jézusnak az erejével bővölködött.
1: And the more I continue, the more he's pushing me into more and more of the miraculous.
0: És minél tovább szolgálok, annál inkább belök engem Isten a csodáknak a világába.
1: In the last 2 years I've learned more than I learned in the previous 40 years.
0: És az elmúlt 2 évben többet tanultam erről, mint az megelőző 40 évben.
1: In the last 6 months I've learned more than I have in the previous 43 years of ministry.
0: És az elmúlt fél évben többet tanultam, mint a szolgálatom előző 43 évében.
1: Because God is passionately committed to restoring the apostolic ministry with mighty signs and wonders.
0: Mert Isten elkötelezetten szenvedélyes arra, hogy helyreállítsa az erőteljes apostoli szolgálatot a jelekkel és a csodákkal együtt.
1: If that to take place through your life, then you're going to have to learn how to receive the faith of God like Peter.
0: És hogyha azt akarjátok, hogy a ti életetekben is ez így legyen, akkor meg kell tanulnotok, hogyan fogadjátok el úgy Isten hitét, ahogy Péter.
1: Miraculous power of God, because he was able to catch the ball and he began to run with it.
0: Péter azért tudott Isten csodálatos erejében működni, mert megtanulta, hogyan kell elkapni a labdát és futni vele.
1: And maybe that's what you need to hear this morning.
0: És lehet, hogy nektek is ezt kell hallanotok ma
1: délelőtt.
0: Akkor most ennek a tanításnak a befejezéseként imádkozzunk.
1: Maybe you've got to confess that evil heart of unbelief.
0: Meg kell vallanozok, hogy ilyen hitetlen és gonosz szívetek volt.
1: You come from a Christian background which is very familiar with the non-powerful Jesus.
0: Olyan keresztény háttérből jöttök, ami nagyon jól ismeri az erőtlen Jézust.
1: But the miracle working Jesus is a stranger to us.
0: De a csodatevő Jézus idegen a számunkra.
1: And let's say, Lord, I don't want to live that way any longer.
0: Mondjuk azt, hogy Uram, nem akarok többé így élni.
1: I heed this warning.
0: Figyelek erre a figyelmeztetésre. És nem akarok a pusztában meghalni.
1: I don't want to lead a people that die in the wilderness.
0: Nem akarok olyan embereket vezetni, akik meghalnak a pusztában.
1: And I want to put away this evil heart of unbelief.
0: Félre akarom tenni a hitetlen és gonosz szívet.
1: And hate it the way that you hate it.
0: Úgy akarom gyűlölni, ahogy te gyűlölöd.
1: And just like Peter.
0: És ugyanúgy, ahogy Péter.
1: I want to receive the faith that comes to me from God.
0: El akarom fogadni ezt a hitet, ami Istentől jön hozzám.
1: Thank you through your eternal life.
0: Köszönöm, Uram, hogy a te örök életeden keresztül.
1: You're giving me this faith.
0: Adod nekem ezt a hitet.
1: And I receive it.
0: És én elfogadom ezt.
1: And having received it,
0: és miután elfogadtam,
1: I'm put it to work.
0: Meg fogom dolgoztatni
1: I'm
0: ezt a hitet.
1: Look for every opportunity to move in the miraculous.
0: És meg fogok keresni minden lehetőséget arra, hogy a csodák világában mozogjak.
1: I'm step out again and again and again in every opportunity to see your miraculous power.
0: Újra és újra bele fogok lépni minden olyan helyzetbe, amiben láthatom a te csodatevő erődet.
1: I will not turn to doctors, I'll turn to the supernatural God.
0: És az orvosok helyett először a természet fölötti Istenhez fog fordulni.
1: They may have their place, but my primary passion is to see the power of God flowing through the mighty power of Jesus.
0: Az orvosoknak is megvan az a helyük, de elsősorban én azt szeretném, hogy látnám, hogy Jézus hatalmas ereje által áradjon Istennek az ereje.
1: Like Peter, I receive that faith.
0: Péterhez hasonlóan elfogadom ezt a hitet.
1: Like Peter,
0: mint Péter,
1: I'm going to become a miracle working apostle to the glory of Jesus.
0: Én is csodatevő apostol leszek Jézus Krisztus dicsőségére.
1: And I'm going to lead a miracle working church.
0: És csodatevő gyülekezetet fogok vezetni.
1: That's going to powerfully proclaim your word.
0: Ami erőteljesen fogja hirdetni a te igédet.
1: Which is going to be confirmed by signs and wonders following.
0: Amit meg kell, hogy erősítsenek az azt követő jelek és csodák.
1: Lord, I receive it right now.
0: Uram, én most ezt elfogadom.
1: I receive it. You haven't got to fuss about it.
0: Egyszerűen fogadjátok el. De vacakoljatok, fogadjátok el. Elfogadom ezt a szívet.
1: I receive the faith of God.
0: Elfogadom Isten hitét.
1: And expect the power to flow through me.
0: És arra számítok, hogy ez az erő át fog rajtam
1: áradni. For the miracles to happen.
0: És csodák fognak történni.
1: For the forceful advancing of the kingdom.
0: Azért, hogy erőteljesen nyomuljon a királyság előre.
1: The confirming of your word.
0: És megerősítődjön a te igéd.
1: And the glorifying of the name of Jesus.
0: És Jézus neve megdicsőjön.
1: Now I receive it.
0: Elfogadom ezt.
1: With thanksgiving.
0: Hálaadással.
1: In Jesus' mighty name.
0: Jézus hatalmas nevében.
1: Amen, amen, amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
3: Elhangzott Ellen Vincent, Melkisédek és a mi dicsőséges papságunk című tanítássorozatának 9. része.
4: Ez volt a Hitünk Alapjai.
5: Hitünk Alapjai.
4: Apostoli fundamentumok.
5: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Ez a Rádió Sansz.
4: A következő percekben Barry Whistler Vezetők című tanítása következik.
5: Good. Well, I'll just say again how much I enjoy being here.
6: Újra szeretném elmondani, hogy mennyire élvezem, hogy itt vagyok.
5: And I know there's people here from several churches, most likely.
6: És tudom, hogy az a legvalószínűbb, hogy több gyülekezetből vannak itt most emberek.
5: I feel like the church in Hungary has a real firm foundation.
6: Úgy hiszem, hogy a magyarországi egyháznak nagyon szilárd alapja van.
5: You have a lot of solid people. I mean, I'm impressed with what I see.
6: Tehát komolyan jó benyomást tesz rám az, amit látok, hogy mennyi szilárd ember van itt.
5: When you see a solid foundation, that's a sign of something bigger to come.
6: És hogyha látod, hogy szilárd az alap, akkor ez azt jelenti, hogy valami nagyobb épület lesz ráhúzva.
5: So let me talk just a little bit more about leadership, and then we're going to shift and go to talk about the church.
6: Tehát akkor még egy kicsit beszélek a vezetőkről, és utána váltunk, és a gyülekezetről fogunk beszélni.
5: But probably more of you should consider yourselves leaders.
6: De valószínűleg többen vagytok itt, aki vezetőnek tekinti magát.
5: And I believe in short, leaders are people that rally others to a better future.
6: Azt mondanám rövid meghatározásként, hogy a vezetők azok az emberek, akik összetoborozzák az embereket egy jobb jövő felé.
5: And what defines a leader is his preoccupation with the future.
6: A vezetőt az jellemzi, hogy a jövővel foglalkozik.
5: Sometimes I feel like I live in the future.
6: Néha én úgy érzem, hogy a jövőben élek.
5: I know I'm here.
6: Tudom, hogy itt vagyok.
5: But I'm thinking about 2 weeks from now, 2 months from now, 2 years from now.
6: De már azon gondolkodom, hogy mi lesz 2 hét múlva, 2 hónap múlva, meg 2 év múlva.
5: And I'm always sort of dissatisfied with where I'm at the present.
6: És mindig valamelyest elégedetlen vagyok azzal, ami a jelenben van.
5: Not dissatisfied with being in Hungary.
6: Már nem azzal nem vagyok elégedett, hogy Magyarországon vagyok.
5: But what I mean is our current state of the church and the mission and our task.
6: Hanem az egyház jelenlegi állapotával, a misszió jelenlegi állapotával, feladataink jelenlegi állapotával vagyok elégedetlen.
5: And what makes a good leader is the ability to challenge the status quo.
6: Az attól jó vezető egy vezető, hogy hogy kihívást intéz a jelen helyzethez, tehát meg akarja változtatni a jelen helyzetet.
5: And to believe that the future can be much different and much better.
6: És hiszi, hogy a jövő lehet sokkal másabb és sokkal jobb, mint a jelen.
5: So if you carry in your mind a vivid picture of a future that you'd like to see, you're a leader.
6: Tehát, hogyha egy eleven kép él az elmédben egy jó jövőről, akkor lehet, hogy vezető vagy.
5: You may not have a power, you may feel like you don't have a powerful position.
6: Talán úgy érzed, hogy nincsen erőd és nincsen hatalmad egy pozícióban.
5: But you can influence the current situation and people around you for a better future.
6: De a jelen helyzetben körülötted élő embereket úgy befolyásolhatod, hogy egy jobb jövőt építsenek fel.
5: Leaders are essentially people that are dissatisfied with the status quo, which the way things are.
6: Tehát a vezetők alapvetően azok az emberek, akik elégedetlenek a jelen helyzettel.
5: And they are continually talking and describing and thinking about the future.
6: És folyton a jövőről beszélnek, a jövőt festik le, és arról gondolkodnak.
5: So that doesn't mean that we're unhappy and grumpy people. And that we're critical people.
6: We are not happy.
5: It doesn't mean that we are generally unhappy and critical people.
6: Tehát ez nem azt jelenti, hogy általánosságban véve morgolódunk az emberek miatt és panaszkodunk velük kapcsolatban.
5: But we believe that the future can be different.
6: De hiszük, hogy a jövő lehet másmilyen.
5: And we dare to dream about things better and things bigger than what we have.
6: És merünk nagyobb és jobb dolgokról álmodni, mint amik jelenleg vannak.
5: And I think that we generally have to be optimistic.
6: És azt gondolom, hogy általában optimistának, derülátónak kell lennünk.
5: Pessimists can never really lead.
6: A pessimisták igazából nem tudnak vezetni.
5: And it's good to see problems.
6: Jó, ha látjuk a problémákat.
5: But we have to be people that believe that there are solutions to problems, and we have to do more than point at the problems.
6: De hinnünk kell, hogy van megoldás a problémákra, nem elég rájuk mutatni.
5: One of my favorite speeches in all history.
6: Az egész történelemben az egyik kedvenc beszédem.
5: Was done by Martin Luther King Jr.
6: az ifjabb Martin Luther Kingnek a beszéde.
5: It's entitled I Have a Dream.
6: Aminek az a címe, hogy van egy álmom.
5: I don't know if you've heard of this, but if it's an interesting read if you want to see it on the internet.
6: Nem tudom, hogy hallottatok-e már róla, érdekes olvasmány, ha az interneten megkeresitek.
5: Better yet, listen to it.
6: Még jobb, ha meghallgatjátok.
5: Because he conveyed to our nation a dream of a better future.
6: Mert ő a nemzetünknek egy jobb jövőről festett képet.
5: A leader has to be bold and brave in the face of fear.
6: Egy vezetőnek bátornak kell lenni és merészen szembe kell állnia a félelemmel.
5: We have to be willing to take risks.
6: Hajlandónak kell lennünk kockáztatni.
5: And instead of waiting until someone else acts, we take initiative.
6: És kezdeményezünk lépéseket ahelyett, hogy arra várnánk, hogy majd más megcsinálja.
5: And we have to always be working against passivity.
6: És mindig harcolnunk kell a tétlenség ellen.
5: Okay, so let me give you some questions.
6: Tehát mondok néhány kérdést.
5: And I'm going to give you four questions that you should ask.
6: Négy kérdést mondok, amit fel kell tennetek.
5: And I think every effective leader has to be asking these questions all the time.
6: És én azt gondolom, hogy minden hatékony vezetőnek rendszeresen fel kell tennie ezt a négy kérdést.
5: So every now and then I'll ask our leaders or our staff to ask these questions.
6: Tehát én is időnként megkérem a vezető társaimat, meg a munkatársaimat, hogy tegyék fel ezeket a kérdéseket.
5: The first question is, what am I doing that does not need to get done?
6: Az első kérdés az, hogy mivel foglalkozom, amit nem kell csinálni.
5: What am I doing that doesn't need to be done?
6: Tehát mivel foglalkozom, amit nem kell csinálni.
5: Because we can put a lot of time into things that in the end are not that important.
6: Mert nagyon sok időt fordíthatunk olyan dolgokra, amelyeknek a végén nincs is célja meg értelme.
5: Sometimes we do what we think other people think is important.
6: Néha azt csináljuk, amiről azt gondoljuk, hogy mások fontosnak tartanak.
5: Like I said, there are very few real emergencies.
6: Ahogy már elmondtam nektek, nagyon kevés az igazi vészhelyzet.
5: Second question.
6: Második kérdés.
5: What am I not doing that needs to get done?
6: Mit nem csinálok, amit kéne?
5: Every person has the same amount of time in their life.
6: Mindenkinek az életében ugyanannyi idő van.
5: We have 24 hours in a day.
6: Naponta 24 órát élhetünk.
5: 7 days a week.
6: Hetente 7 napot.
5: 365 in a year.
6: És évente 365 napot.
5: Everybody's given the same amount of time.
6: Tehát mindenki ugyanannyi időt kap.
5: We all get to choose what we do with it.
6: És mindannyiunknak el kell döntenünk, mit kezdünk ezzel az idővel.
5: And I believe that God has painted targets for each of us to hit and to reach.
6: Én hiszem, hogy Isten mindannyiunk elé festett célokat, amelyeket el kell érnünk.
5: God has a plan for your life.
6: Istennek van egy terve az életeddel.
5: The question is, do you know what the plan is?
6: Az a kérdés, hogy te tudod, de mi ez a terv?
5: Find out what he wants you to do and do that.
6: Tudd meg, hogy Isten mit vár el tőled, és csináld azt.
5: So what am I not doing that needs to get done?
6: Tehát mit nem csinálok, amit meg kell csinálni?
5: Maybe it's just our time with God or studying the scriptures.
6: Ez lehet, hogy csak az Istennel töltött időnk és az írás tanulmányozás.
5: Even as a pastor, people think that pastors have a lot of time with God and a lot of time to study.
6: Arra gondolnak az emberek, hogy a pásztoroknak rengeteg idejük van Istennel együtt lenni és tanulmányozni a Bibliát.
5: But there's a long list of other things that we have to do as well.
6: De van egy hosszú lista azokról a dolgokról, amit szintén meg kell a pásztoroknak tenni.
5: So we have to fight for the time to be able to study the scriptures.
6: Tehát harcolnunk kell azért az időért, amit a Biblia tanulmányozással akarunk tölteni.
5: I appreciate this church's interest in scripture.
6: Én nagyon értékelem, hogy ezt a gyülekezetet érdekli a Biblia.
5: Many places I go, people don't care as much.
6: Sok helyre elmegyek, ahol az emberek nem törődnek annyit ezzel.
5: But it's important.
6: Pedig fontos.
5: But what else am I doing? What else am I not doing that needs to get done?
6: De mi más van még, amit nem teszek, pedig kéne?
5: I think training the next generation is critical.
6: Azt gondolom, döntő fontossággal a következő nemzedék kiképzése.
5: I know for me it's very easy to get busy doing what I'm supposed to do.
6: Tudom, hogy én nagyon bele tudok merülni azokba a tevékenységekbe, amiket meg kell tennem.
5: But it's my job is to not only do what God gave me to do, but to prepare the generation that comes after me to do what God gave them to do.
6: De én meg vagyok győződve, hogy nem csak az a kötelességem, hogy megtegyem, amit Isten rám bízott, hanem az is, hogy kiképezzem a következő nemzedéket arra, hogy ők is el tudják végezni, amit Isten rájuk bíz.
5: So my job is to train a replacement for myself.
6: Tehát dolgom kiképezni az utánpótlásomat.
5: To multiply myself.
6: Meg kell sokszoroznom magamat.
5: So whether you lead a house church or whether you serve in any way.
6: Tehát akár egy házi gyülekezetet vezetsz, akár bármilyen más módon szolgálsz.
5: We need to have a vision to multiply leaders and so that there's many.
6: Kell, hogy látásunk legyen a vezetők megsokszorozására, hogy sokan legyenek.
5: So the third question.
6: Tehát a harmadik kérdés.
5: What am I doing that someone else could do?
6: Mit csinálok, amit más is megcsinálhatna?
5: Because we can be busy doing things that we've always done.
6: Mert nagyon sokat tevékenykedhetünk olyan dolgokkal, amit mindig is csináltunk.
5: Maybe someone else could do it instead of us.
6: De talán más is tehetné helyettünk.
5: And that would free us to do something that we're not doing but should be doing.
6: Így felszabadulnánk olyan dolog végzésére, amit nem csinálunk, pedig nekünk kéne.
5: So again, even something as simple as praying for the sick.
6: Tehát akár ilyen egyszerű dolog is, mint imádkozás a betegekért.
5: Every Christian can pray for healing.
6: Minden keresztény imádkozhat gyógyulásért.
5: And I know you practice this here, so.
6: És én tudom, hogy ti ezt gyakoroljátok is.
5: But again, one person shouldn't do everything.
6: De újra mondom, hogy nem szabad, hogy egy ember csináljon mindent.
5: I have a whole list of things that I used to do and don't do anymore.
6: Nagyon hosszú lista van azokról a dolgokról, amiket régen csináltam, de már nem csinálom.
5: Because it's my job to find someone else to do it and give it to them and then I move on to something else.
6: Mert az a dolgom, hogy találjak olyan embereket, akik ugyanazt folytatják, én meg elmegyek és csinálok mást.
5: Then the last question, which is the most important.
6: Az utolsó kérdés, ami a legfontosabb.
5: What am I doing that no one else can do?
6: Mit csinálok, amit senki más nem tud megcsinálni?
5: That's my main work.
6: Ez a fő dolgom.
5: That's what God's called me to do.
6: Isten erre hívott el.
5: And every leader needs to know what that is.
6: Minden vezetőnek tudnia kell, hogy ez mi.
5: And give your priority of time and effort to that.
6: És az idejének és az energiáinak a javát arra kell fordítania.
5: And so that we have these four questions.
6: Tehát ez a négy kérdés.
5: What am I doing that does not need to get done?
6: Mivel foglalkozom, amit nem kell csinálni?
5: What am I not doing that needs to get done?
6: Mit nem csinálok, amit kell tenni?
5: What am I doing that someone else could do?
6: Mit csinálok, amit más is megtehetne?
5: And what am I doing that no one else can do?
6: És mit csinálok, amit senki más nem tehet meg?
5: So I'll leave you with those questions, but you should sort that out sometime when you're by yourself.
6: Tehát itt hagyom nektek ezeket a kérdéseket, és egyszer, amikor magatokban vagytok, majd adjátok meg a válaszokat ezekre.
5: Another very important thing that leaders need to learn.
6: Egy másik nagyon fontos dolog, amit a vezetőknek meg kell tanulniuk.
5: I'm giving you leadership school here.
6: Most ez egy ilyen vezetőképző iskola.
5: So every leader needs to learn how to delegate.
6: Minden vezetőnek meg kell tanulnia átadni feladatokat.
5: My goal is not to continually perfect and show people that I can do what I do.
6: Az én fő célom nem az, hogy tökéletesedjek egyre, és meg tudjam mutatni az embereknek, hogy milyen jól csinálom azt, amit csinálok.
5: After I learn how to do it, I need to train other people to do it and then let them do it.
6: Hanem miután már megtanultam, hogy kell csinálni, megtanítok rá másokat, hogy ők csinálják.
5: But I need to delegate it in a way that's clear.
6: De egyértelmű módon kell átruháznom a feladatot.
5: I don't know if you've ever had somebody give you something to do, but not clearly tell you how it should be done and what to do.
6: Nem tudom, hogy kaptatok-e már valakitől úgy feladatot, hogy nem mondta el világosan, hogy mit kell tenni és hogyan.
5: Sometimes people are afraid to do a new task because nobody's taken the time to show them how to do it.
6: Néha az emberek azért nem mernek belefogni új dolgokba, mert soha senki nem szánt időt arra, hogy megmutassa nekik, hogy hogy kell.
5: So they think I could never do that.
6: És azért azt gondolják, hogy ők erre képtelenek.
5: But what we try to do is we try to tell people, well, we'll show you how to do it.
6: Mi azt próbáljuk elvégezni, hogy megnyugtatjuk az embereket, hogy megmutatjuk, hogy kell.
5: You can learn how to do it, we'll do it with you.
6: Megtanulhatod, hogy kell, mi is együtt fogjuk csinálni.
5: And we clearly define what the task is.
6: Világosan körvonalazzuk a feladatot.
5: We show them how to do it and do it with them.
6: Megmutatjuk nekik, hogyan kell, együtt csináljuk.
5: And then be there for support after they begin to do it.
6: És utána, miután ők elkezdték csinálni, ott vagyunk és támogatjuk őket ebben.
5: And I found that you can bring most people into a place of leadership just by some simple training and by some encouragement.
6: És én rájöttem, hogy a legtöbb emberből vezetőt lehet faragni egyszerű kiképzéssel és bátorítással.
5: It's been said that leadership is always up for grabs. It's always up for others to take and do.
6: Tehát ugye azt mondják, hogy a vezetői feladatot meg kell ragadni, mindig valakiknek meg kell ragadni.
5: So my job as a leader is not to protect my role.
6: Tehát nekem vezetőnek nem az a dolgom, hogy védjem a feladatkörömet.
5: My job is to give it away.
6: Hanem hogy odaadjam másoknak.
5: And then move on to something else.
6: És utána tovább lépjek valami másra.
5: So I'm not saying that we're not faithful with what God gave us.
6: Ezzel nem azt mondom, hogy ne legyünk hűségesek azon, amit Isten ránk bízott.
5: But a view to bring others into it and to delegate is very important.
6: Hanem azt gondolom, hogy nagyon fontos másokat befonni a feladatba, és rájuk is bízni dolgokat.
5: Okay, I'm going to move into teaching on the church, but if there's any questions about what I've said about leadership, we can talk about that first.
6: Most szeretnék áttérni a gyülekezetről való tanításra, de ha valakinek van valami kérdése a vezetéssel kapcsolatban, akkor azt tegye fel.
5: We'll move on to talking about the church.
6: Akkor most tovább lépünk, és a gyülekezetről fogunk beszélni.
5: I guess we've been talking about the church.
6: Azt gondolom, persze eddig is a gyülekezetről beszéltünk.
5: I want to just take a little time to talk about the nature of the church.
6: Most egy rövid ideig szeretnék a gyülekezet természetéről beszélni.
5: We know already that the church is not a building where people attend.
6: Már tudjuk, hogy a gyülekezet nem egy épület, illetve nem az odajáró emberek.
5: But a church is the people.
6: Hanem igen, akik rendszeresen oda mennek, hanem az egyház maga az emberek.
5: The Greek word is ecclesia.
6: A görög szó erre az ecclesia.
5: And it's a community of those that have been called out or called together.
6: Ez a kihívottaknak vagy összehívottaknak a csoportja.
5: So it's a group that God has gathered together.
6: Tehát olyan csoport, akiket Isten hívott össze.
5: In the broad definition, the church is the community of all true believers for all time.
6: Legtágabb értelmében az egyház a minden idők minden igazi hívőjének a csoportja.
5: Excuse me. I know in America there's a sentiment that's against the church.
6: Tudom, hogy Amerikában jelenleg vannak egyház ellenes érzületek.
5: But Paul says that Christ loved the church and gave himself up for her.
6: De Pál azt mondja, hogy Krisztus szereti az egyházat és önmagát adta érte.
5: So if Jesus loved the church,
6: tehát ha Jézus szerette az egyházat,
5: I need to love the church.
6: Akkor nekem is szeretnem kell.
5: If Jesus died for the church, then I need to also be sacrificial in loving in the way I treat the church.
6: Hogyha Jézus feláldozta magát az egyházért, meghalt érte, akkor nekem is áldozatkészen kell szeretnem az egyházat.
5: And when the term the church is used there, it means of all God's people of all time.
6: És amikor az egyház szót használom, akkor Isten minden gyermeke, minden időkben élő minden gyermekéről van szó.
5: Even those of the Old Testament, it speaks of being the church and of all the ages of the New Testament.
6: Tehát az Újszövetség minden korszakában is szó volt az egyházról, az egyetemes egyházról, és még az Ószövetségben is a gyülekezetről.
5: God has put all things under his feet and has made him the head over all things for the church.
6: Isten mindent Krisztus lába alá helyezett, és őt tette mindenek fölött az egyház fejévé.
5: Which is his body, the fullness of him who fills all in all.
6: Ami az ő teste, aki betölt mindent mindenekkel.
5: So the church is the body of Christ.
6: Tehát az egyház Krisztus teste.
5: I know when we take communion, Jesus said, this is my body.
6: Tudjátok, amikor úrvacsorázunk, Jézus azt mondta erről, hogy ez az én testem.
5: We take the body of Christ individually when we receive the bread.
6: És amikor a kenyeret megesszük, akkor egyénileg magunkba vesszük Krisztus testét.
5: But the Bible also says that the church is the body of Christ on the earth.
6: De a Biblia azt is mondja, hogy az egyház Krisztus teste a földön.
5: And Jesus said, I will build my church, so the church belongs to Jesus.
6: És Jézus azt mondta, hogy én felépítem az egyházamat, tehát az egyház Jézusé.
5: I think when we see things go wrong with the church, we're tempted to make reactions.
6: Azt gondolom, hogy amikor azt látjuk, hogy rosszul mennek dolgok az egyházban, akkor hajlamosak vagyunk reagálni erre valahogy.
5: But we have to remember that the church doesn't belong to men, it belongs to God.
6: De emlékeznünk kell arra, hogy az egyház nem emberek tulajdona, hanem Istené.
5: Even when a church grows, the growth comes from God.
6: Még akkor is, amikor növekszik a gyülekezet, az is Istentől van.
5: In Acts it says the Lord added to their number day by day.
6: Az Apostol azt mondja, hogy Isten szaporította az üdvözülőket naponta.
5: And God gives the growth.
6: Isten adja a növekedést.
5: The church is invisible and at the same time visible.
6: Az egyház láthatatlan és ugyanakkor látható.
5: Much of the movement that's against the church today talks about the big invisible church.
6: Annak a mozgalomnak, amely jelenleg egyházellenes, a nagy részében a nagy egyetemes láthatatlan egyházról beszélnek.
5: So they watch TV shows and they say they belong to the church.
6: Tehát ilyen keresztény tévéműsorokat néznek, és akkor azt mondják, hogy ők is az egyházhoz tartoznak.
5: The invisible church is the church that God sees.
6: A láthatatlan egyház az, amit Isten lát.
5: Including all people that are his.
6: És abban benne van minden ember, aki az övé.
5: But the visible church is the church as Christians on earth see it.
6: A látható egyház pedig az, ahogyan a földön élő keresztények látják.
5: So Paul writes in his epistles to the visible church.
6: Tehát Pál az ő leveleit a látható egyháznak írta.
5: He wrote to the church of God, which is at Corinth.
6: Krisztus egyházának, amely Korintusban van.
5: This was a visible group of people that met together, that had leaders and church business and all those things. It was a defined church.
6: Ez egy látható emberekből álló látható csoport volt, aminek voltak vezetői, voltak feladatai, tehát ez egy láthatóan működő csoport volt.
5: He wrote to the church in Thessalonians.
6: Írt Pál a Thessalonika beliek gyülekezetének.
5: And to Philemon and Apphia and Archippus and to the church in your house.
6: És Filemonnak.
5: Much of the movement that's against the church today talks about the big invisible church.
6: Aznak a mozgalomnak, amely jelenleg egyházellenes, a nagy részében a nagy egyetemes láthatatlan egyházról beszélnek.
5: So they watch TV shows and they say they belong to the church.
6: Tehát ilyen keresztény tévéműsorokat néznek, és akkor azt mondják, hogy ők is az egyháztól tartoznak.
5: The invisible church is the church that God sees.
6: A láthatatlan egyház az, amit Isten lát.
5: Including all people that are his.
6: És abban benne van minden ember, aki az övé.
5: But the visible church is the church as Christians on earth see it.
6: A látható egyház pedig az, ahogyan a földön élő keresztények látják.
5: So Paul writes in his epistles to the visible church.
6: Tehát Pál az ő leveleit a látható egyháznak írta.
5: He wrote to the church of God, which is at Corinth.
6: Krisztus egyházának, amely Korintusban van.
5: This was a visible group of people that met together, that had leaders and church business and all those things. It was a defined church.
6: Ez egy látható emberekből álló látható csoport volt, aminek voltak vezetői, voltak feladatai, tehát ez egy láthatóan működő csoport volt.
5: He wrote to the church in Thessalonians.
6: Írt Pál a Thessalonika beliek gyülekezetének.
5: And to Philemon and Apphia and Archippus and to the church in your house.

0: ember, aki az övé.
1: But the visible church is the church as Christians on earth see it.
0: A látható egyház pedig az, ahogyan a földön élő keresztények látják.
1: So Paul writes in his epistles to the visible church.
0: Tehát Pál az ő leveleit a látható egyháznak írta.
1: He wrote to the church of God, which is at Corinth.
0: Krisztus egyházának, amely Korintusban van.
1: This was a visible group of people that met together, that had leaders and church business and all those things. It was a defined church.
0: Ez egy látható emberekből álló látható csoport volt, aminek voltak vezetői, voltak feladatai, tehát ez egy látható működő csoport volt.
1: He wrote to the church in Thessalonians.
0: Írt Pál a Thessalonika beliek gyülekezetének.
1: And to Philemon and Apphia and Archippus and to the church in your house.
0: És Filemonnak és Archippusnak és különböző embereknek és a házuknál levő gyülekezetnek.
1: So the church is both visible and invisible.
0: Tehát a gyülekezet egyszerre látható és láthatatlan.
1: It's also both local and universal.
0: Valamint helyi és ugyanakkor egyetemes.
1: A lot of Protestants cringe when they hear the word Catholic.
0: Sok protestáns megremeg, amikor a katolikus szót hallja.
1: But Catholic means universal.
0: De a katolikus mint szó azt jelenti, hogy egyetemes.
1: I'm not speaking of big C Catholic as in Roman Catholic.
0: Most nem a katolikus felekezetről beszélek.
1: But there is one Church of Jesus Christ.
0: De Jézus Krisztusnak egy egyháza van.
1: It includes all believers of all times.
0: És ebbe beletartozik minden idők minden hívője.
1: All denominations.
0: Minden felekezet.
1: And yes, there are good Christians in other groups.
0: És igen, vannak jó keresztények más csoportokban is.
1: Every group thinks that it is somehow or other the true church.
0: Minden csoport azt gondolja magáról, hogy valahogyan ő az igazi egyház.
1: But there are other born again believers in every church.
0: De minden felekezetben vannak újjászületett keresztények.
1: And I think Protestants must know that there are born again believers that are Catholic.
0: És én azt gondolom, hogy a protestánsoknak tudniuk kell, hogy vannak olyan újjászületett keresztények, akik katolikusok.
1: Not all Catholic.
0: Nem minden katolikus, persze.
1: And of course not all Pentecostals even.
0: De természetesen nem minden pünkösdi sem újjászületett.
1: So the true church are the ones that are truly saved.
0: Tehát a valódi egyház azokból áll, akik valóban üdvösséget nyertek.
1: So a local church is one that's in like this church that meets right here would be a local church.
0: Tehát a helyi gyülekezet olyan például, mint ez itt, ami egy adott helyszínen jön össze.
1: But we are a part of the universal church, which includes all other true churches.
0: De benne beletartozik ez is az egyetemes egyházba, amelybe szintén beletartozik még minden igazi gyülekezet.
1: We've agreed to pray for other local churches in our region and to consider them our partners, not our competitors.
0: Mi megállapodtunk abban, hogy a térségünkben működő többi gyülekezetért is imádkozni fogunk, és a munkatársainknak tekintjük őket, nem a versenytársainknak.
1: A local church could be something as simple as a house church.
0: A helyi gyülekezet lehet annyira egyszerű, mint egy házi gyülekezet.
1: We have several house churches in our network.
0: A mi hálózatunkban is több házi gyülekezet van.
1: And there's examples in the Bible of this in Romans 16:5.
0: És a Róma 16:5-ben vannak bibliai példák is erre.
1: 1 Corinthians 16:19.
0: Az 1 Korintus 16:19-ben.
1: Then also there is the church in an entire city in Corinthian and Thessalonians. It speaks of the church in a city.
0: És utána van az egy városban működő egyház, például a Thessalonika beli meg a korintusi gyülekezetről, mint az egész város gyülekezetéről van szó.
1: There is the church in a region.
0: Aztán van egy régió gyülekezete.
1: In Acts 9 it says, so the church throughout all Judea and Galilee and Samaria had peace and was built up.
0: Azt mondja az Apcsel 9, hogy és a gyülekezetnek egész Júdeában, egész Galileában és egész Szamáriában békessége volt és épült.
1: So all the churches in that whole region were actually referred to as one church.
0: Tehát így abban az egész régióban levő egyházra egy gyülekezetként utalt itt a Biblia.
1: And I think God uses different size churches for different situations.
0: És én azt gondolom, hogy Isten különböző méretű gyülekezeteket különböző helyzetekben használ.
1: A house church has maybe a little bit more intimacy.
0: Egy házi gyülekezetben meghittebb lehet a hangulat.
1: Might work better for someone who needs a lot of help and maintenance.
0: Lehet, hogy jobban működik egy olyan ember számára, akinek több segítségre, több karbantartásra van szüksége.
1: Of course, then there are community churches, which I would consider our church to be that.
0: Aztán vannak ilyen lakóközösségi gyülekezetek, aminek a magunkét is tekintem.
1: A little bit larger and a little bit more to offer in terms of programming for people.
0: Ezek kicsit nagyobb gyülekezetek, több programot kínálnak az embereknek.
1: And of course the mega churches

0: And offer something for everybody.
1: És aztán vannak ugye a mega gyülekezetek, óriás gyülekezetek, amelyek mindenkinek tudnak felkínálni valamit.
0: They usually have a highly developed children's program, youth program, men and women and almost every imaginable group.
1: Ezekben általában nagyon magasan fejlett a gyerekszolgálat, az ifjúsági szolgálat, a férfi szolgálat, a női szolgálat, és minden elképzelhető és néven nevezhető csoportnak van szolgálat.
0: There are some advantages to very large churches.
1: Van a nagyon nagy gyülekezeteknek néhány előnye.
0: They can make a higher impact on the society and the culture around them.
1: Jelentősebb hatást tudnak gyakorolni a társadalomra, a körülöttük levő kultúrára.
0: But they also have disadvantages.
1: De vannak hátrányaik is.
0: And I think any of these sizes can have disadvantages.
1: És én azt gondolom, hogy mindenféle gyülekezet méretnek lehetnek hátrányai is.
0: God uses a number of metaphors for the church.
1: Isten többféle hasonlatot használ a gyülekezet leírására.
0: He says the church is family.
1: Azt mondja, a gyülekezet család.
0: I think that's probably the most important one for us to understand.
1: Azt gondolom, hogy számunkra ezt a legfontosabb megérteni.
0: So Timothy is a young pastor.
1: Tehát Timóteus, mint fiatal pásztor.
0: And Paul tells him, do not rebuke an older man, but exhort him as you would a father.
1: Volt, egy fiatalabb vezető volt, és azt mondta neki Pál, hogy ne fedd meg az idős embert, hanem inkább csak úgy beszéld meg vele a dolgokat, mint egy apával tennéd.
0: Treat younger men like brothers, and older women like mothers, and younger women like sisters.
1: A fiatalabb férfiakat kezeld a testvéredként, az idősebb asszonyokat anyádként, a fiatalabb nőket meg testvéredként.
0: So he's basically saying that the church is a family, and the way we should relate to each other is like a family.
1: Ezzel alapvetően azt mondja, hogy a gyülekezet az egy család, és úgy is kell benne viszonyulnunk egymáshoz.
0: The Bible talks about the church being the bride of Christ.
1: A Biblia beszél arról, hogy az egyház Krisztus mennyasszonya.
0: And Paul says that I betrothed you to one husband, that is to Christ.
1: Pál azt mondja, hogy eljegyeztetek titeket egy férfinak, Krisztusnak.
0: The church is like branches on a vine.
1: Olyan a gyülekezet, mint a vesszők a szőlőtőkén.
0: It's like an olive tree.
1: Olyan, mint egy olajfa.
0: Like a field of crops.
1: Mint egy búzamező.
0: A building.
1: Épület.
0: A harvest.
1: Aratás.
0: A new temple.
1: Egy új templom.
0: A new group of priests.
1: Új a papok új csoportja.
0: God's house.
1: Isten háza.
0: And the pillar of truth.
1: És az igazság oszlopa.
0: And of course, the one we mentioned earlier, the body of Christ.
1: És természetesen, amit már korábban említettünk, Krisztus teste.
0: I'm not going to describe all of those. I think you've heard of them, but I just wanted to give them to you in one list.
1: Nem akarom most mindegyiket leírni nektek, gondolom már hallottátok ezeket a fogalmakat, csak fel akartam sorolni egyben.
0: It's also important that we understand the difference between the church and the kingdom.
1: Az is fontos, hogy megértsük a különbséget a gyülekezet és a királyság között.
0: The church is not the kingdom.
1: A gyülekezet nem a királyság.
0: And there have been wars fought and mistakes made when the church thinks that it is the kingdom.
1: És amikor a gyülekezet azt gondolja magáról, hogy ő a királyság, akkor emiatt már törtek ki harcok és követtek el hibákat.
0: The kingdom creates the church.
1: A királyság hozza létre az egyházat.
0: The church witnesses to the kingdom.
1: Az egyház bizonyságot tesz a királyságról.
0: The church is the instrument of the kingdom.
1: Az egyház a királyság csatornája.
0: And the church is the earthly custodian of the kingdom.
1: És az egyház a királyság földi letéteményese.
0: But and so God gives the church the keys of the kingdom of heaven.
1: Tehát Isten odaadja az egyháznak a menny királyságának kulcsait.
0: And of course he gives us authority.
1: És természetesen ad tekintélyt is hozzá.
0: Now, I want to respond a little bit to some current trends to redefine the church.
1: Most szeretnék reagálni néhány új trendre, irányzatra, amelyek újra akarják fogalmazni az egyházat.
0: I think through time the church always changes.
1: Én azt gondolom, hogy ahogy telik az idő, az egyház is mindig változik.
0: And the church is impacted and by the culture around it.
1: És az egyházra hat az azt körülvevő kultúra.
0: And some things like our music styles change as the culture changes.
1: Olyan dolgok, mint például a zenei stílus változnak a kultúra változásával.
0: And you know, some people think that the organ music and the old hymns are the only thing that should ever be sung.
1: Tudjátok, vannak emberek, akik azt gondolják, hogy mindig csak orgonával lenne szabad zenélni, és ezeket a régi dicséreteket lenne szabad énekelni.
0: I personally like the old hymns because they have a lot of good theology.
1: Én magam részéről szeretem a régi dicséreteket, mert nagyon jó a teológiájuk.
0: But you know originally most of them, like the hymns of Luther, were bar tunes.
1: De tudjátok, nagyon sok régi dicséret, mint például Luthernek az énekei, eredetileg bordalok voltak.
0: And the same way with some of the hymns of Wesley, they were secular tunes that were given spiritual words.
1: És ugyanígy mondhatnánk Wesley által írt dicséretekre, hogy a zömük világi dallam volt, amire keresztény szöveget írtak.
0: I think the words we sing are very important.
1: Én azt gondolom, nagyon fontos a szöveg.
0: But in our church, I've tended to lean towards modern music sounds.
1: De a mi gyülekezetünkben én hajlok inkább arra, hogy modern, mai zenei stílusban játszunk.
0: We have some elderly people that think our music is too loud.
1: Van nálunk néhány idősebb testvér, aki túl hangosnak tartja a zenénket.
0: The younger people, they want us to turn it even higher.
1: A fiatalok meg szeretnék, ha még hangosabb lenne egy kicsit.
0: And of course there's different types of preferences in music.
1: Természetesen van, aki ezt szereti jobban a zenében, van, aki
0: and
1: azt.
0: I want to honor all the generations because we need to live together as a happy family.
1: De szeretnék tiszteletbe tartani minden nemzedéket, hiszen együtt kell élnünk, mint egy boldog családnak.
0: But I've chosen to lean towards the younger generation.
1: De én hajlamos vagyok inkább a fiatalabb nemzedék felé hajlani.
0: Because the church will be theirs.
1: Mert a gyülekezet végül az övék lesz.
0: And I want the younger generation to feel comfortable and to enjoy the church and to identify with the culture of the church.
1: És én azt szeretném, hogy a fiatalok jól éreznék magukat a gyülekezetben, tudnának azonosulni a gyülekezet kultúrájával.
0: And we insist on gray hair and young people together on all the teams.
1: És mi ragaszkodunk ahhoz, hogy minden szolgáló csoportban együtt legyenek az őszhajúak a fiatalokkal.
0: I ask the older people who are supposed to be more mature.
1: Azt kérem az idősektől, akiknek ugye érettebbnek kell lenniük.
0: To allow the church to change its culture as younger people come into the church.
1: Hogy engedjék, hogy a gyülekezet kultúrája változzon, ahogy jönnek befele a fiatalok.
0: And obviously your music is the same. It's very modern and upbeat.
1: És látom, hogy a tizenétek is nagyon ilyen, tehát modern és megfelelő ritmusú.
0: So some things can change in the church.
1: Tehát néhány dolog változhat a gyülekezetben.
0: But then other things we have to be careful about changing.
1: De vannak más dolgok, amelyekkel kapcsolatban nagyon vigyáznunk kell a változásokkal.
0: And I believe that the movement to redefine the church right now can be very dangerous.
1: És én hiszem, hogy nagyon veszélyes lehet az az új mozgalom, ami újra meg akarja határozni a gyülekezetet.
0: If it sets aside important things that are in the scripture.
1: Hogyha félretesz olyan fontos dolgokat, amik benne vannak a Bibliában.
0: We can't reinvent the church by setting aside what the original inventor wrote.
1: Nem találhatjuk fel újra a gyülekezetet úgy, hogy félreteszünk olyan dolgokat belőle, amiket az eredeti feltalálója leírt.
0: So we have a lot of books being circulated right now about new things that God wants to do in the church.
1: Tehát jelenleg sok könyv köröz abban a témában, hogy Isten új dolgokat akar tenni az egyházban.
0: I'm all for new things again as long as they don't set aside scripture to do it.
1: Én teljesen mellette vagyok az új dolgoknak egészen addig, amíg félre nem teszik a Bibliát.
0: And some of the movement wants to discard a whole bunch of things that they consider unnecessary.
1: Van olyan új mozgalom, amely félre akar söpörni néhány olyan dolgot, amit teljesen szükségtelennek vél.
0: It reminds me a little bit of the time that we had in the 1960s when there was a revolution.
1: Ez egy kicsit hasonlít nekem az 1960-as évekre, amikor egy ilyen forradalom zajlott le.
0: Of course the cry of the 60s in America was question authority.
1: Amerikában ugye ennek a forradalomnak a csatakiáltása, vagy fő mondani valója az volt, hogy kérdőjelezzük meg a tekintélyt.
0: So we had the sexual revolution.
1: Tehát volt a szexuális forradalom.
0: There was a break between the older generation and the younger generation.
1: Szakadék jött létre az idősebb nemzedék és a fiatalok között.
0: Now our culture is paying for some of the ideology that came out of that movement.
1: És ma a társadalmunk nagyon sok fájdalmat szenved el az olyan változások miatt, amiket az a mozgalom hozott be.
0: So I don't think we're free to reinvent the church.
1: Tehát én azt nem gondolom, hogy újra fel kell találni a gyülekezetet.
0: Some are saying that you can be a Christian now without belonging to a visible church.
1: Vannak, akik most azt mondják, hogy lehetsz keresztény anélkül, hogy egy látható gyülekezethez tartoznál.
0: So every Christian belongs to the invisible church.
1: Tehát minden keresztény a láthatatlan egyházhoz tartozik.
0: But some people say, well, I still do church, only I don't. They've left the institutional baggage and they belong to the great wonderful church of the sky.
1: Tehát vannak, akik azt mondják, hogy én továbbra is az egyházhoz tartozom, csak félretették azt a nagy intézményes csomagot, ami szerintük fölösleges, és a nagy mennyei csodálatos egyházhoz tartoznak.
0: One leader said that church is nothing more than two Christians having coffee at a cafe.
1: Volt egy vezető, aki azt mondta, hogy a gyülekezet nem több, mint amikor két keresztény leül egy kávéházban kávézni.
0: I understand what they're saying because sometimes the formality of meetings doesn't actually give us fellowship.
1: Én értem, hogy ők miről beszélnek ilyenkor, mert néha az ilyen hivatalos összejöveteleknek a keretei nem adják meg a meghitt kapcsolatnak
0: so
1: a érzését.
0: What they're saying is I have real fellowship at the cafe talking to my sister or my brother.
1: Tehát azt mondják, hogy igazi közösséget a testvéremmel akkor élek meg, amikor együtt kávézunk egy kávéházban.
0: But to say that is church and to throw the rest out is to throw a whole bunch of things out of from that God says in scripture.
1: De hogyha azt mondjuk, hogy csak ez az egyház és az összes többit kidobjuk az ablakon, akkor ezzel olyan dolgokat mellőzünk, amiket a Bibliában Isten egyértelműen bele írt az egyház dolgába.
0: So I don't think that churchless Christianity is biblical.
1: Én nem gondolom, hogy a gyülekezetmentes kereszténység bibliai lenne.
0: Do you have this movement in Hungary also?
1: Magyarországon is van ilyen mozgalom.
0: Yeah. Zoli says so, yeah?
1: And azt mondják többen. Okay. Zoli, Pali.
0: Churchless Christianity makes about as much sense as Christless church.
1: A gyülekezet nélküli kereszténységnek körülbelül annyi értelme van, mint a Krisztus nélküli egyháznak.
0: In the New Testament, God didn't save people without also adding them to the church.
1: Az Új Szövetségben Isten mindig, amikor megváltott valakit, utána beépítette a gyülekezetbe.
0: It says God added to their number every day, so he saved them and they were added to the number of the church.
1: Azt olvassuk, hogy Isten naponta szaporította a gyülekezetet az üdvözülőkkel, tehát üdvözültek és utána csatlakoztak a gyülekezethez.
0: Excuse me. Real relationships with people are important.
1: Fontos, hogy valódi kapcsolatunk legyen az emberekkel.
0: But the movement has serious authority issues is what it comes down to.
1: De igazából ebben a mozgalomban a lényeg, amire kikristályosítható az, hogy a tekintéllyel van komoly problémájuk.
0: There's a famous book sold in the States called The Shack.
1: Van egy nagyon híres könyv, a Kunyhó néven jelent meg magyarul.
0: The Shack? Yes.
1: Yeah, we have it. Viskó, milyen igazad van? Viskó néven jelent meg.
0: I enjoyed the book.
1: Én nagyon élveztem ezt a könyvet.
0: In fact, we sold it in our bookstore.
1: Mi is árusítottuk a könyvesboltunkban.
0: But the book is not a true picture of God.
1: De ez a könyv nem fest igaz képet Istenről.
0: While it encourages us to think in ways of relating to God personally, it's not a true theology of God or the church.
1: Arra bátorít minket, hogy másképpen gondolkodjunk az Istennel való személyes kapcsolatunkról, de ugyanakkor nem teológia, tehát nem igaz teológia van benne, sem Istenről, sem az egyházról.
0: So it gave the idea that the church that we see is just a man-made system.
1: Tehát azt sugallja, hogy az az egyház, amit látunk, csupán egy emberi rendszer.
0: And in the book Jesus says that the church I came to build is all about relationships, just sharing life.
1: És azt mondja Jézus ebben a könyvben, hogy ez a gyülekezet, amit én jöttem építeni, az gyakorlatilag a kapcsolatokról szól, az, hogy közösen éljük az életünket.
0: But are relationships really enough? Is it enough just to have relationships with a few people?
1: És hogy elég az, hogy csak kapcsolatunk van néhány emberrel?
0: Can the church remain invisible and all we have to do is love God and each other?
1: Tehát maradhat a gyülekezet láthatatlan, és elég az, ha csak szeretjük Istent és egymást?
0: Some people want new wine, but they don't want new wine skins.
1: Vannak, akik akarják az új bort, de nem akarnak új borostömlőt.
0: So just talking about Jesus at Starbucks is not the same thing that we read about in the New Testament.
1: In Starbucks?
0: Coffee.
1: Tehát csak Jézusról beszélgetni a kávéházban, az nem ugyanaz, mint a gyülekezeti prédikáció.
0: There's a whole bunch of things in scripture that talks about the church that you have to just completely throw out to boil church down to just that.
1: Tehát nagyon sok dolgot ír a Biblia a gyülekezetről, amit egyszerűen ki kell dobnunk, hogyha le akarjuk bontani az egyházat a kávéházi beszélgetésre.
0: So the idea is that if it's just a few people together conversing, that really is church.
1: Tehát arra lebontani az egész fogalmat, hogy amikor néhány ember együtt ücsörög és beszélget, ez az egyház.
0: The question is, does God pour new wine into nothing?
1: Akkor az a kérdés merül fel, hogy Isten vajon az új bort beleönti-e a semmibe.
0: He does talk about the problem of old wineskins that are unflexible.
1: Beszél ez a mozgalom a régi tömlő problémáiról, ami nem tudja már tartani az új bort, mert merev.
0: But when God pours out his spirit, the new wine, he always pours it into wine skins.
1: De amikor Isten kijönti az ő új borát, az ő szellemét, akkor mindig tömlőbe önti.
0: And so there needs to be some structure.
1: Tehát valamilyen struktúrára szükség van.
0: I had some friends that were talking to me about the organic church.
1: Néhány barátom van, aki beszél a szervezeti, tehát szervezet jellegű egyházról, organikus gyülekezet, tehát olyan, mint egy élő szervezet.
0: I know what they meant by that, I understand.
1: Én értem, hogy ők mit értenek ez alatt.
0: Cheryl and I and my parents have had an organic garden for the last 4 years.
1: Cherylnek és nekem meg a szüleinknek az elmúlt 4 évben ilyen organikus kertünk volt.
0: But we still plant the garden in rows.
1: De attól függetlenül sorban ültetjük el a csemetéket.
0: It still requires some planning.
1: Tehát egy kis tervezés azért kell hozzá.
0: And chaos is not what we're aiming for.
1: Nem a káosz a cél.
0: We might want something that's organic in the sense that God breathes life into it and it's fresh.
1: Tehát lehet, hogy olyat úgy szeretnénk valami organikusat, amiben Isten bele tudja lehelni az ő életét, és az valami friss dolog.
0: Organic means that it's free of impurities.
1: Az organikus azt jelenti, hogy nincsen benne semmi szennyező anyag.
0: But that doesn't mean it's free from structure.
1: De ez nem azt jelenti, hogy nincs benne struktúra.
0: What these books really mean is free from leadership.
1: Ezek a könyvek igazából arról beszélnek, hogy ne legyenek vezetők.
0: And in their mind, structure and leaders are bad.
1: Ő szerintük a struktúra és a vezetők rossz
0: so
1: dolog.
0: You break free of that.
1: És azért ettől meg kell szabadulni.
0: They also mean free from regular worship services.
1: Arra is gondolnak, hogy nem kell rendszeresen tartani Isten tiszteletet.
0: Particularly preaching they have a problem with.
1: Különösen a prédikálással van problémájuk.
0: So I realize the time we're at here 7 o'clock. So I'll continue more about these books tomorrow.
1: Tudom, hogy már 7 óra van, úgyhogy holnap majd tovább beszélgetünk még ezekről a könyvekről.
0: I do believe that God's doing some new things in the church.
1: És én hiszem, hogy Isten új dolgokat cselekszik az egyházban.
0: But I don't think that we need to cast off everything from scripture to actually get to that.
1: De nem hiszem, hogy mindent a Bibliából ki kell dobnunk ahhoz, hogy elérkezzünk ehhez az új dologhoz.
0: And what I sense in Hungary is a number of churches that I've been in.
1: Magyarországon azt érzem több gyülekezetben, ahol már voltam.
0: Where God has created something that he can pour his spirit into.
1: Hogy Isten valami olyasmit hoz éppen létre, amiben beleöntheti a szellemét.
0: And I believe you're going to have an outpouring of the Holy Spirit.
1: És én hiszem, hogy nálatok is lesz a Szent Szellem kiáradása.
0: Because I see you doing, you're responding to things differently than I see in some other places.
1: Mert látom, hogy ti másképpen reagáltok a dolgokra, mint amilyen reagálást néhány egyéb helyen látok.
0: Enough for today.
1: Akkor mára elég volt ebből ennyi.
0: Thank you for your attention.
1: Köszönöm a figyelmeteket.
2: Elhangzott Barry Whistler Vezetők című tanítása.
3: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
4: Növekedjünk Hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Majd egy élménybeszámolót én is fogok tartani valamikor az útról. Építő volt nagyon. Egy jó egy hónapja vették birtokba a Beriék az új épületüket. Nagyon inspiráló, tanulságos és jó minta, ahogy ők élnek ott hívő életet. Az elmúlt, nem tudom hány évtizednek a éves növekedési rátája átlagban két évvel ezelőttig 11% volt, tavaly 17. Az idén már június vagy júliusban már túllépték a 17-et, úgyhogy jól vannak. A Kevin csinálja ott a pásztorlást, és rendkívül produktív ember. Nagyon sokat lehet tőle tanulni. Lehet látni, hogy jó munkát végeznek. És jó olyat látni, ami hát építettek egy hatalmas nagy épületet, vagy legalább négyszer annyi a parkolóhelyük, mint a Puskás stadionnak. Mondjuk annál nem olyan nagy dolog nagyobbat építeni, de szóval nagyon nagy a parkolójuk. Hatalmas a kávéház, a kávézó, az előtér. Ezt azért mondom, mert úgy nevezték el, hogy közösségi ház. És több egységre van zárva, vagy osztva, és az egyik egységet azt megnyitották bárki számára, mindig nyitott, többek között a kávézó. Tehát egy akkora kávézót képzeljetek el, mint ez az egész LH itt is, meg ott is, tehát hogy cakompakt, csak a kávézó akkora, és akkor az is nyitott, meg akkor van itt gyerekeknek külön játszó rész, az is meg van nyitva. Néhány hete voltak ilyen helyközi választások, azt is felajánlották, és akkor ott voltak a választások, úgyhogy szeretnek oda járni az emberek, nagyon jó. Tehát egy jó, nagyon jó csinálják, úgyhogy sok jó ötletet láttam, meg vettem inspirációt, úgyhogy hajrá! Amiről ma szeretnék beszélni, az pedig az ima meghallgatás feltételei. 17 óra 5, szeretnénk időben majd befejezni. Eddig kettő dolgot néztünk át, emlékeztek. Egyrészt az imádkozásról beszéltem, mint fontos része annak, hogy az elhívásunkat be tudjuk tölteni, hogy uralkodni tudjunk Jézus Krisztussal a mennyekben szellemi erők fölött, vagyis a királyi elhívásunkat be tudjuk tölteni, ahhoz a papi elhívásunkat kell betöltenünk. A papi elhívásunknak a fontos ismérve pedig, hogy áldozatokat vigyünk Istennek, mivel új szövetségben vagyunk, nem lévitai papságról van szó, hanem Melkizedek rendje szerintiről, örökké való szellemi papságról, mint ahogy Jézus is nem levita pap, hanem Melkizedek rendje szerinti pap volt. Ez azt jelenti, hogy szellemi áldozatokkal kell áldoznunk, és amikor betöltjük a papi hívásunkat, elhívásunkat, akkor tudunk uralkodni Jézus Krisztussal együtt, akár a bűn, betegségek, átkok vagy gonosz szellemek fölött. Utána beszéltünk az első feltételről, a tiszteletteljes alávetettséggel, istenfélelemmel való imádkozásról, ami miatt meghallgattatott a zsidókhoz írt levél szerint maga Jézus Krisztus is, ott 5. fejezetben beszéltünk erről. Az elmúlt alkalommal, pedig amikor mi nem voltunk itt, nem voltam itt, de meghallgattam én is, a Csaba beszélt az imádkozás másik feltételéről, a hitről, hogy hittel kell imádkozunk. A hit abból származik, hogy meghalljuk Istennek a szavát, Istennek az üzenetét. Ugye egy éjjel megjelent, emlékeztek, Dávid fia Salamon álmában az Úr, és mondta neki, hogy bármit kérhetsz, megadom neked. És akkor az 1 Királyok 3:5-ben utána olvashatjuk ezt, és a 9-es versben azt kérte, hogy adj szolgádnak, ugye szó szerint olvasom föl, észrevevő, értő, engedelmes, halló, meghalló, hallgató, figyelmes, éber szívet. Tehát adj egy olyan, ugye mi bölcsnek, bölcsességnek mondjuk, egy szóval nagyon sokszor, de ezek a szavak vannak ott, tehát semmi se értékesebb, higgyétek el, egy olyan szívnél, amely képes meghallani, fölismerni, észrevenni, megérteni Istennek az akaratát, és kész annak engedni. Nincs ennél fontosabb, és nincs ennél értékesebb. És amikor látta Isten, hogy Salamon ezt kéri, egy olyan szívet, ami képes fölismerni, és képes hajlani erre, és kész engedni erre, mert ez a hébernek a jelentése, azt mondta, hogy mivel ezt kérted, mindent megadok, amit nem kértél, azt is, nagyságot, dicsőséget, gazdagságot, stb. Stb. Nagyon sok áldás abból származik, hogy megfelelő a hozzáállásunk, a szívünk. Hogy jobban be tudjuk állítani a szívünket a halláshoz, a meghalláshoz, Isten dolgainak, akaratának, jó, kedves, tökéletes akaratának a fölismeréséhez. Egyszerűen, amikor imádkozol, imádkozz mindig Bibliával. Legyen ott a Biblia nálad kéznél. Most nem azt mondom, hogy legyen nyitva, mert hogyha mondjuk a mobilod van, a mobilodon van, akkor a lényeg az, hogy legyen kéznél a Bibliád. Miért olyan fontos? Mert vagy például elkezdesz imádkozni, akkor kezdjél el úgy imádkozni, hogy kezdjél el először olvasni Bibliát. Miért? Mert igazából az ima az Istenhez való beszéd. Na most ő már szólt, hogyha én elbeszélek mellette, és nem az ő beszédére reagálok, akkor az olyan, mint mikor két süket, érted, beszél egymással, és akkor mindegyik mondja a magáét. De nem, Isten már szólt, és akkor olvasok a Bibliából dolgokat, és amikor elkezdek imádkozni, akkor én arra válaszolok és reflektálok. Ez az egyik. Tehát először is az, hogy Isten elsősorban az ő beszédén keresztül szól, és az ő beszédének az írott formája, ugye a Biblia. Másodszorban pedig minden, ami nem ért egyet a Bibliával, tehát Isten írott szavával, az nem Istentől származik. Ez biztos. Tehát a megtévesztő hangokat, az inspirációkat, hogy most ezt éreztem, ezt mondta az Úr, így vezetett, stb. Stb. Hogyha az nincs összhangban az írott szóval, akkor biztos, hogy nem Istentől van. Mert Isten nem skizofrén, hogy egyszer ezt mondja, másszor azt mondja. Mi néha megtehetjük, vagy megtesszük ezt, de a megtévesztő hangok néha képviselik Istennek a hangját, a stílusát, de sose az. 1 János 5, 14-15-től azt mondja, ez az a bizalom, amellyel ő hozzá vagyunk, ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat minket, bármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amiket kértünk tőle. Tehát a sikeres imádkozásnak az a titka, hogy megvan a tudásunk, a bizonyosságunk, hogy Isten akarata szerint imádkozunk. Tehát amikor tudod, hogy azt kérem, ami Isten akarata, akkor az azt jelenti, hogy van egy stabilitás benned, és ez a stabilitás, ez a bizonyosság, ez a bizalom megadja az ima választ is, és az a helyzet, hogy Isten akarata elsősorban a Bibliából derül ki. Tehát, hogy mi az Isten akarat, azt a Bibliából tudjuk. Akkor most a harmadik feltétel, az pedig Jézus nevében. Jézus nevében imádkozzunk. Tehát az első az volt, hogy Isten félelemmel, egy tisztelet teljes alávetettséggel, a második a hittel, a harmadik pedig Jézus nevében. Nagyon egyértelmű, nagyon egyszerű, Jézus nevében kell imádkozni. Istennel való kapcsolatunk Jézus nevébe két irányú, Tehát egyrészt kérés, ugye az ő nevében történik, másrészt, amikor Isten ad valamit, azt is az ő nevében, az ő fia nevében adja, vagyis úgy adja nekünk, máshogy megfogalmazva, mint az ő fiainak, gyermekeinek, hűoszainak, lányainak, fiainak, stb. János 16:23-24. Azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony-bizony mondom nektek, hogy amit csak kérni fogtok az atyától az én nevemben, megadja nektek. Akkor most megkérdezem, hogy mit jelent az, vagy mit jelenthet az, hogy Jézus nevében imádkozunk. És most három dolgot fogunk megnézni. Először is az, hogy amikor Jézus nevében imádkozunk, annak alapján jövünk Istenhez, amit Jézus tett értünk a nevünkben. 1 Péter 3:18, mit tett értünk, mit tett a nevünkben Jézus. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaza nem igazakért, hogy minket Istenhez vezessen, megöletett ugyan tesz szerint, de megelevenítetett szellem szerint. Tehát figyeld meg, Jézus megfizette a büntetést a bűneinkért, amikor a helyünkben, a helyettünk meghalt. Tehát vette a bűntudatot, az elítélésünket, és megnyitotta az utat, hogy Istennek, Istenhez tudjunk menni vádlás, károsztatás, bűntudat és szégyen nélkül. És most már oda tudunk menni, hozzá tudunk férni Istenhez, békességünk van vele, távol voltunk, de most már közelvalók lettünk. Efezus 2:13 azt mondja, most pedig a Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. Tehát Krisztus az áldozat vére látható és örök bizonyítéka annak, amit Jézus tett értünk. Tehát Jézus Krisztus a báránynak a vére egy örökkévaló bizonyítéka annak, amit ő értünk tett, és amikor Jézus nevében megyünk Istenhez, annak a vérnek az érdemében jövünk, amit értünk lett kiontva Jézus vére által. Megyünk oda Istenhez. És mit jelent az, hogy az ő vére által? Zsidó 12:22 és a 24-es vers. Jöttetek Sion hegyéhez, az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, stb. 24-es. Az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz, és a meghintés véréhez, ami jobbat beszél, mint az Ábel vére. Emlékeztek, amikor Káin megölte Ábelt, az ő testvérét, akkor Isten kérdezte Káintól, hogy mit tettél? És utána azt mondta Isten, hogy a testvéred vére kiált hozzám a földről bosszúért és igazságosságért. Egy Mózes 4:10-ben. Tehát Jézus vére viszont jobbat beszél, mint Ábel vére, tehát Jézus vére a mi nevünkben jobb dolgokról szól és beszél az atyához, mint az Ábel vére. Más szavakkal, Jézus vére az irgalmomról, a felénk való megbocsátásról, engesztelésről és megbékélésről beszél az atyához. Mert a fiú bevitte az ő vérét az atya jelenlétébe, értem. És amikor a Jézus nevében megyek az atyához, az ő vérére nézek, és az ő vérébe vetett hit által megyek az atyához bűntudat, bűnérzés, lelkiismeret furdalás nélkül, fölemelt fővel és szégyen nélkül, mert tudom, hogy a vér miatt elfogad engem az atya. Igaz emberként, fiaként, gyermekeként. Tudod, amikor még nehéz is imádkozni, mert van olyan, hogy nem olyan egyszerű, van olyan, hogy nem olyan könnyű. Amikor nehéz is imádkoznod, és az egyik legnagyobb vigasz, amikor pontosan tudhatod, hogy Jézus vére, akkor is, amikor nem jön ki egy normális szó a számon, beszél, értem. A Isten jelenlétébe szól, a vér beszél, a vér engesztelésért, kegyelemért és irgalomért, megbocsátásért, megbékélésért szól. Értem. És érted, ott van Jézus vére. Emlékeztek a frigyládára, a két kerub aranyból és szárnyal, kiterjesztett szárnyakkal nézett a fedélre, és amikor bevitte az engesztelés vérét a főpap, a fedélre rakta a vért, és a kerubok azt nézték. Mert pontosan ezzel jelentette ki Isten, hogy ő a véren át kapcsolódik hozzánk. Ő nézi a vért, és így tudunk mi egy szabadsággal hozzá kapcsolódni. És amikor a Jézus nevében megyek az atyához, akkor tudnod kell, hogy nem téged lát, nem engem lát pusztán, hanem a Jézus vérén keresztül lát téged, Jézus vérén keresztül lát engem igaznak, tisztának, megigazultnak és szentnek. És nem azért, mert soha nem vétkeztünk, hanem azért, mert Jézus vére ezt végezte el. És amikor Jézus nevében oda megyünk, akkor ezt jelenti. A második dolog, hogy mit jelent Jézus nevében az atyához menni. Amikor Jézus nevében imádkozunk, akkor annak a nevé, annak alapján megyünk az atyához, aki maga Jézus. És nem annak alapján, hogy mi kik vagyunk. Tehát Jézus az atya előtt, mint a mi nagy főpapunk. És a nagy főpap nevében megyünk őhozzá, Zsidó 10, 19, 21, 22. Mivel azért testvéreim bizalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által, nagy főpapunk van az Isten háza fölött. Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől. 1 János 2.1. Fiacskáim, ezeket azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha valaki mégis vétkezik, tudja meg, hogy van szószólónk, vagy van ügyvédünk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. És itt ugyanaz a szó van, mint a Szent Szellemről. Ugye emlékeztek, Jézus azt mondta, hogy elküldöm hozzátok a vigasztalót. Más vigasztalót küldök, a paraklétosz. Van Kiskunfélegyházán a paraklétosz kiadó, könyvek, stb. Lehet vásárolni gyerek munkásoknak is. Ez vigasztaló, pártfogó, szószóló, közbenjáró, védő, ügyvéd. Magáról Jézusról is ezt mondja a Biblia. Itt elküldte a Szent Szellemet, itt is van, a Földön, benned is van, szószóló, ügyvéd, hogy képviseljen, és sokszor, amikor nem tudod, hogy hogyan imádkozzál, elkezdesz nyelveken szólni, és ő pontosan tudja a mennyei paragrafusokat. Amikor elkezdesz ilyen bírósági nyelvezettel, bocsánat a területen dolgozóknak, de az a helyzet néha olyan érthetetlen, mert két oldalon keresztül egy rövid értelmes mondatba meg lehetne fogalmazni, ami ott van, de pontosan, precízen azért, hogy ne lehessen nyilván belekötni, utólag se. Körbe van paragrafusokkal írva. Na az a helyzet, amikor ezt nem tudod ilyen precízen, paragrafusosan és Isten beszédére hivatkozva pontosan megfogalmazni, ne aggódjál, kezdjél el szellemmel betöltekezve, nyelveken szólni, és úgy dicsérni Isten, és az a helyzet, hogy ő szószóló, ő közbenjáró, ő pontosan tudja, hogy hogy kell. Mert néha az van, hogy nem tudjuk, hogy most mit imádkozzunk. Csak azt tudjuk, hogy XY-ért kellene imádkozni, de ott van, kezedbe adják a mikrofon, most mit imádkozza. Akkor kezdjél el nyelveken imádkozni, és biztos, hogy jó. És akkor utána egy ponton abba hagyod, és hagyjad, hogy a Szent Szellem tovább vezessen, és kész. És akkor utána ad szavakat magyarul is, vagy hogyha éppen olyan közegben vagy, akkor éppen más nyelve. De azt jelenti, hogy názereti Jézus viszont ott szószóló, ott közbenjáró, ott főpap, az Atya jelenlétébe is értünk van, és amikor az ő nevében megyünk, akkor az azt jelenti, hogy ő vele együtt megyünk az Atyához, és amikor nem tudnám megszólalni, mert Isten jelenlétében van, néha olyan nagy ember, nagy tisztességben levő személy jelenlétében is nem tudod, hogy mi a protokoll, hogy csináld, mit mondjál, és akkor ott van melletted, aki járatos a dolgokban, ott van melletted a főpap, ott van melletted a szószóló, ott van melletted, aki fölkarolta az ügyedet, és ott van melletted a názareti Jézus, és oda vezet az Atyához, az ügyedet oda viszi. Ez jelenti, hogy a Jézus nevében megyek az Atyához. Ez jelenti, hogy a Jézus Krisztus nevében imádkozok. Hogy az ő vére által, és az ő neve, az ő nevében, mint főpap, együtt az én ügyvédemmel megyek. Azt mondja, ne szólj egy szót se, csak az ügyvédet jelenlétért. Ügyvédet kérek. Miért mondják ezt még, amikor bűnözők is valamit csináltak? Miért mondják ezt? Nehogy mondjanak valami olyasmit, de javíts ki, hogyha nem így van. Nehogy mondjanak valamit, amit rosszul mondanak, és csak rontaná a helyzetüket. És Jézus pontosan tudja, hogy mit kell mondani, és akkor bízd rá magadat, és Jézus Krisztus nevében megyünk az Atyához, és tuti, hogy nem rontod el. Tuti, hogy nem rontasz a helyzeteden, hanem jobbá lesz, mert a Jézus nevében, a főpap nevében megyünk az Atyához. Amen. Tök jó. Mint főpap, ő fölajánlja, és nem csak fölajánlja, hanem csinálja. Már 2000 éve közbe jár, 2000 éve imádkozik, 2000 éve esedezik érted és értem. Azért ez nem semmi. Mi néha csak arról emlékezünk meg, és legtöbbet arról beszélünk, hogy 3-3,5 évig mit csinált itt a Földön. És elfeledkezünk, hogy azóta eltelt 2000 év, és azóta sokkal nagyobb intenzitással, mert azóta nem alszik. Azóta ő nem ment vécére, azóta ő nem ment halászni, azóta ő nem ment külön erre, arra, amarra, mert éjjel-nappal ott van közbejáróként, főpapként az Atya előtt, és esedezik érted. Előtte 3,5 évig, mi sokszor ezzel vagyunk eltelve. De nem a 3,5, hanem most ott van a mennyben, és azt mondja, most az ő nevében tudunk menni. Ő a mi ügyvédünk, ő a mi szószólunk. És szabadon mehetünk az Atyához Jézus Krisztus miatt. Még akkor is, ha hibáztál, akkor is, ha vétkeztél, akkor is, ha bűnkövettél el. Ez nem azt jelenti, hogy csináld csak bátran, hanem azt jelenti, hogy még ha estetted, akkor is nézz föl rá. Az a helyzet, amikor fölnézel, azt veszed észre, hogy a szíved úgy összeszorul, és csak azt tudod kimondani Isten félelemmel, Uram, bocsáss meg, és segíts meg. Én nem akarok többet így. És tudod, amikor ezzel a lelkülettel vagy, tudod, mit csinál? Egyből fölkarol, mint a tékozló fiú, emlékeztek? Hogy elhatározta, hogy megyek haza, és akkor elmondom neki, hogy ó, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, nem vagyok már méltó, hogy a fiadnak nevezzél, vegyél vissza legalább napszámosként, stb. Stb. Az a helyzet, hogy amikor az apja messziről meglátta, elé futott, karjaiba vette, esélye nem volt arra, hogy végigmondja a mondókáját. Annyira megszorongotta, a szuszt is kiszorongatta a fiából, mert örült. És hasonlóképpen van Isten, a szívedet nézi, ha a szívembe ott van a megalázkodás, ha a szívedbe ott van, hogy egyből helyre akarod állítani a vele való kapcsolatot, a vétek, a bűn után is. A szívedet nézi. Amen. És ő fölemel. Ezt jelenti, hogy az ő nevében menni. A harmadik dolog, hogy Jézus nevében imádkozunk, azt jelenti, hogy fölismeri a kapcsolatot, ami Istennel van, a Jézus Krisztuson keresztül. Tehát egy kapcsolatban megyek én az Atyához. Van kapcsolatom Jézus Krisztus által vele. Efezus 1:3-6. Áldott legyen az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben, a Krisztusban, a szerint, amint magának kiválasztott minket ő benne, a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek, fedhetetlenek az ő előtte szeretet által, eleve elhatározta, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által, az ő akarata jó kedve szerint, kegyelme dicsőségének magasztalására, ami által elfogadott minket abban a szerelmesben, vagy a Károli megajándékozott minket abban a szerelmesben. Tehát Istennek volt egy örökkévaló célja. Mielőtt elkezdődött volna az idő, teremtés meg lett volna, előre ismert minket, tudott minket, és előre eldöntötte, előre elhatározta, hogy Jézus Krisztuson keresztül örökbe fog fogadni téged. Előre elhatározta, hogy az ő családjába fog fogadni, az ő gyermekévé fog fogadni. Tegnap az örökbefogadásról, családbefogadásról és nevelőszülőségről volt szó. Köszönjük a Böbének, most látom nincs itt, vagyis nem látom, hogy itt lenne, de köszönöm a Ivetnek is, Jankának is, akik itt közreműködtetek a témának az előadásában és kibontásában. Köszönöm a szervezéseket is tegnap, akik itt ebben részt vettetek. Az a helyzet, hogy több minden, nagyon jó kérdések hangzottak el, és nagyon jó dolgok hangzottak el, de az a helyzet, hogy időben, a történelemben Isten megvalósította a názereti Jézus Krisztus által az ő eljövetele, halála, föltámadása és mennybe menetele által azt, amit az idő előtt velünk kapcsolatban kigondolt és eltervezett. És az a helyzet, az Efezus levél ott a 1.6, csak a 6-ost olvasom most, kegyelme dicsősége magasztalására, amellyel elfogadott minket a szeretetjében. Vagy megajándékozott minket a szeretetjében, Károli. Tehát elfogadott minket. Erről van itt, figyeld meg, a lényeg, hogy olyan korban élünk, amikor, ha megnézed, pszichológusok, érzelmi, hogy van ez a reziliencia, akkor érzelmi intelligencia, érzelmi stabilitás, most ez a trend társadalomban. Miért? Előadásában és kibontásában. Köszönöm a szervezéseket is tegnap, akik itt ebben részt vettetek. Az a helyzet, hogy több minden, nagyon jó kérdések hangzottak el, és nagyon jó dolgok hangzottak el, de az a helyzet, hogy időben, a történelemben Isten megvalósította a názereti Jézus Krisztus által az ő eljövetele, halála, föltámadása és mennybe menetele által azt, amit az idő előtt velünk kapcsolatban kigondolt és eltervezett. És az a helyzet, az Efezus levél ott a 1.6, csak a 6-ost olvasom most, kegyelme dicsősége magasztalására, amellyel elfogadott minket a szeretetjében. Vagy megajándékozott minket a szeretetjében, Károli. Tehát elfogadott minket. Erről van itt, figyeld meg, a lényeg, hogy olyan korban élünk, amikor, ha megnézed, pszichológusok, érzelmi, hogy van ez a reziliencia, akkor érzelmi intelligencia, érzelmi stabilitás, most ez a trend társadalomban. Miért?

És az a helyzet, az Efezusi Levél ott a 1.6, csak a 6-ost olvasom most, kegyelme dicsősége magasztalására, amellyel elfogadott minket a szeretetjében. Vagy megajándékozott minket a szeretetjében, Károli. Tehát elfogadott minket. Erről van itt, figyeld meg, a lényeg, hogy olyan korban élünk, amikor, ha megnézed, pszichológusok, érzelmi, hogy van ez a reziliencia, akkor érzelmi intelligencia, érzelmi stabilitás, érzelmi, most ez a trend társadalomban. Miért? Mert érzelmileg egy olyan kiszolgáltatott helyzetben van a társadalom, az emberiség, mert az elutasítottság oly mértékű soha nem volt, mint napjainkban. Az elutasítottságból fakad az, hogy az emberek ezekről beszélnek. A rezilienciától kezdve meg mindenféle ezekről. Miért? Mert az emberek lépten nyomon az elutasítottságot élik át, a gyerekekünk, a gyerekek, a fiatalok, utána később a szülők, a munkahelyen, a társadalom bármely területén elutasítottság. De tudod, miről van itt szó? Azt mondja, hogy a Isten az ő gyermekeiként fogad el minket. Hányan hallottátok, nem kell föltenni a kezet, hányan hallottátok, hogy esetleg a szüleitek nem akartak? Hányan hallottátok azt, vagy tudjátok azt, hogy gyerekkorotokban hallottátok akár a szüleitektől is, vagy ismerősöktől, rokonoktól, hogy lehet, hogy el akartak vetetni benneteket, de megmaradtatok. Az elutasítottságnak olyan szintje is, olyan mértéke van, és keresztények között is, hogy az döbbenet, az érzelmek területe, és az a lélek területe nincs a megszentelődésnek, a krisztusivá formálódásnak a szüksége szintjén. A depresszió, a kétségbeesés, az önsajnálat, az érzékenység, érzékenykedés, a sértés, a sértettség, sértődékenység, a szeretetlenség, a frusztráltságoknak oly sokféle formája, oly nagy az a skála, hívők és nem hívők között is, a pszichológusok nem győzik, a pszichiáterek nem győzik, és nem ez a megoldás. A szeretettség a megoldás, az elfogadottság a megoldás. És amikor a Jézus Krisztus nevében megyek az Atyához, az azt jelenti, hogy elfogadott vagyok. Úgy megyek Istenhez, hogy tudom, hogy mielőtt lettem volna, mielőtt lett volna ez az ég, ez a föld, az idő, Isten már akkor elfogadott, már akkor tervezett, ő tudatosan engem betervezett. Én nem Isten véletlenje vagyok. Én nem azért vagyok, mert egy balesetes dolog vagyok. Azért vagyok, mert Isten gondosan kitervel, gondosan eltervezett. És amikor megyek hozzá, akkor tudom, hogy az ő szeretetjében, az ő elsőszülöttjében, az egyszülött fiában, a názereti Jézus Krisztusban a keblére öle, mert odavon magához, nem utasít el, és nem küld el, és nem várakoztat meg. Voltál már úgy, hogy elmentél, mit tudom én, hivatalba, elmentél orvoshoz, elmentél valami nagy emberhez, és átnézett rajtad, mint a tükrön, vagy az üvegen. Ott vártál másfél órát. Semminek nézett. Nem volt ilyen? Amikor odamész Istenhez, odamész az Atyához, az Úr Jézus Krisztus nevében, azt jelenti, a szeretetben mész oda. A szeretetjében közelítesz. És amikor az Úr Jézus nevében mész, akkor tudod, mindig oda néz, akármilyen ügye van. Tudod, hogy hány milliárd emberrel, másikkal foglalkozik még. Van egy nagyon jó kép, majd egyszer kivetítem. Volt egy testvér, ez valami... Golan Burkholder,

0: és csinált több ilyen PPT-t, és akkor volt egy PPT, a föld népessége. Érdemes azért meglátni. Együtt Amerika és Európa sehol nincs. Meg kell látnunk, hát a népesség Európába, az összes európai nép, az összes Észak-Amerika, sehol nincs mondjuk a Indiához, Kínához, meg a szigetvilág, meg stb. Tehát olyan népek vannak, tehát másfél és 2 milliárd, hát ez az agyunkban nem fér bele. Néhány százmillió ehhez képest az nem olyan sok. És most képzeld, minden egyes kínai ott van Isten szívébe. Minden egyes indiai ott van Isten szívébe. És akkor most mi megyünk ott, és képzeld el, mennyien tolonganak előttünk, és akkor nem kell kivárni a sort, mert az ő szeretetjében megyünk, Jézus nevébe megyünk, meglát, jó van, fiam, jöttél! És akkor keblére öle. Ez jelenti, soron kívül bejárásod van Jézus Krisztus nevében, a szeretetje nevében. Mert egyszerűen nem azért fogad el minket, nem azért örül, mert mi vagyunk a mi, én vagyok a Pali, hanem azért, mert a szeretetjébe vagyok. Jézus Krisztusba vagyok. És amikor látja, hogy ő benne vagy, akkor fiam, lányom, itt a helyed a keblemen. Olyan kultúra, főleg művészfilmek, vagy ezek a filmversenyek, vagy mondják. Nézd meg az európai filmeket, állandóan a lélekboncolgató. Egy európai filmben nem úgy van, hogy van jó meg rossz, hanem bonyolult, nagyon bonyolult. A jó az rossz is, a rossz az kicsit jó is. Ne tud eldönteni, mert ilyen bonyolult minden, szürke, annak minden árnyalatába. Isten nagyon egyszerű, meg az ő királysága nagyon egyszerű. Van jó, és van rossz. Van igaz, és van hamis. Van élet, és van halál. Ha megmart a halál, meghalsz. Ilyen egyszerű. Kivéve, ha fölnézel az érckégyóra, és megragadod Jézus Krisztust, és élsz. De nincs közbe, hogy egy kicsit élek, és kicsit meg is halok, kicsit haldoklok, meg kicsit élegetek, és akkor a purgatóriumban majd csak kijutok valahonnan. Nincs ilyen. Vagy pokol, vagy menj. Vagy pokol, vagy menj. Vagy pokol, vagy menj. Mondom melletted levőnek. Na melyik? Melyiket választod? Melyiket választod, Judit? Hát ez az. Szóval nem kell az életedet elutasítottságba leélni. Nem kell az életedet másodrendűként leélned. Nem kell az életedet leélni egy nem kívánt személyként. Mert Istennek szüksége van rád. Hogyha téves hozzáállása volt a szüleidnek, ha a téves hozzáállása volt a férnek, vagy a feleségnek, stb. Az a helyzet, hogy nincs olyan, nincs nagyobb fájdalom, mint az elutasítottság. A léleknek a legnagyobb fájdalma az elutasítottság. Jézus Krisztus a kereszten az elutasítottságot is magára vette. Tehát a legrosszabb az, amikor a tieid mondják azt, hogy nem tartozol közénk. A tieid mondják azt, hogy nem is ismerem. A tieid, a szeretjeid, akikért letetted az életedet, azok mondják, hogy távozz. Az elutasítottság. Az a sérülés, amit emberi erővel nem tudsz begyógyítani. De Istennek van erre ereje. És az első, a gyógyuláshoz az első lépés az, hogy fölismerem és elismerem azt, hogy igen, Jézus Krisztusban mehetek Istenhez, mint aki nem utasít el. Olyan személyhez mehetek, aki soha nem fog elutasítani. Olyan személyhez mehetek az én Istenemhez Jézus Krisztus nevében, hogy ő benne mindig elfogadott vagyok. Mindig akceptál, mindig fölemel, mindig elsőbséget ad. Mindig tiszteletet és tisztességet kapok tőle. Nem a személyem miatt, hanem azért, mert a szeretettében, az elsőszülöttjében, a fiában, Jézus Krisztusban megyek hozzá. Sose utasítja el az ő fiait. Sose utasítja el Isten az ő gyermekeit. Soha. Ez a lényege annak, hogy Jézus Krisztus nevében megyünk Istenhez. És amikor ezzel úgy tisztában vagy, akkor tudod azt a Róma 8.32, aki az ő saját fiának nem kedvezett, és ezt felolvastunk a Józsi vezetésével, hanem őt mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna ő vele együtt mindent mi nekünk. Figyeld meg, ő vele, Jézus Krisztussal, a kedvencével, az elsőszülöttjével együtt, mivel őt már oda ajándékozta nekünk. Emlékeztek, az Efezusi levélben van, hogy lett áldozatul és ajándékul. Ajándékul lett Jézus Krisztus, érted? Ajándékozta, és azt mondja, hogy mindent odadott. Az azt jelenti, hogy egyetlen egy feltétel van, hogyan ne ajándékozna ő vele együtt mindent mi nekünk. Mi a feltétel? Ő vele. Legyél ő vele. Legyél ő vele. Mondd a melletted levőnek, legyél ő vele. Mondd egy másiknak, én vele leszek. Döntöttem. Tudd meg, amikor Jézus Krisztussal vagy, mindenre jogosult vagy. Amikor Jézus Krisztussal vagy, mindenre jogosult vagy. Nem tudok Jézus Krisztussal lenni, hanem egy platformon állok vele. Akkor tudok Jézus Krisztussal lenni, ha ugyanaz a véleményem a dolgokról, mint neki. Ugyanazt gyűlölöm, ugyanazt szeretem, ugyanazt akarom, ugyanazt vágyom, azt döntöm, amit ő dönt. És amikor ő vele vagyok, mindenre jogosult vagyok. Mert azt mondja, hogyan ne ajándékozna ő vele együtt mindent, mindent mi nekünk. Azt jelenti, hogy ő nélküle, Jézus Krisztus nélkül nem tarthatsz igazából igényt semmire. Tehát nem úgy van, hogy aki kér, az kap, és akkor mindenki kap, aki kér, és akkor ad nekem ezt, Uram, ad nekem amaszt, ad legyen ő az én férjem, ad legyen nekem ő a feleségem, ad nekem ezt, ad nekem azt. Nem így működik, hanem ő vele mindent. És amikor ő vele vagy, minden a tiéd. Filippi 4.19, és ezzel be is fejezem, az én Istenem betölti minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen, a Krisztus Jézusban, benne, ő benne. Ez azt jelenti, hogy nincs semmi szükséged, amit benne töltene az Atya a Jézus Krisztusban. Nem tudsz olyan szükséget, nem tudsz olyan gondot, nem tudsz olyan hiányt előhozni, amire ő azt mondaná, hogy az én fiamban, Jézus Krisztusban, ő vele együtt a tiéd. Mindent neked ad ő vele együtt. Az ellátás az Isten gazdagságából származik, és nem az enyéméből. Nem a testvéredéből, nem a magyar gazdaságból, nem a jobb oldal vagy bal oldalnak a profi gazdasági mechanizmusaiból, döntéseiből. Teljesen mindegy, hogy mit csinálnak. Az a helyzet, Istennek a gazdagságából és gazdasági rendszeréből származik a te ellátásod a Krisztusban. És Isten eltökélte magát, elkötelezte magát, hogy nem csak elfogad a názereti Jézus Krisztusban feltétel nélkül téged és engem, hanem mindent neked adott, és mindent nekem adott a Krisztusban. Az ellátás ő benne van. Tehát a harmadik feltétel, Jézus Krisztus nevében imádkozzunk. Ámen. Amit értünk tett, az ő vére, aki ő maga, a főpap, és elfogadott a kapcsolatot fölismerve, hogy Jézus Krisztusban elfogadottak, szeretettek vagyunk mi is. Ez jelenti, hogy az ő nevében megyünk. És ha így tesszük, akkor azt jelenti, minden a miénk. És nem úgy van, hogy akkor kimaradtam az argentin ébredésnek az áldásaiból, a brazil keresztények áldásaiból, kimaradtam az indiai, mit tudom én, ott volt mellettem is egy egyszerű testvér, valami 3000 gyülekezete volt, semmi füstfelhő nem volt körülötte. Egyszerű testvérnő, nincs nagy neve, de van, több mint 3000 gyülekezete van. Jó ezeket látni. Jó. Gyűjtsétek össze.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.